sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

álomban vagy? Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója.

0: vagyunk az a rádió, amit a szomszédod is hallgat. Hála neked! Forrás Rádió! Mindig veled!
1: Egy csillag vagyok én, lábam alatt a föld, nem szólok most hozzá, csak nézlek messziről.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A műsor mai rezidense DJ Bóli.

0: szebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még?
3: Még egy órán át.
2: Legyen tánc!
3: Legyen tánc!
1: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

0: volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel így

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A kormány több beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja, áramszünet miatt nem fogad ügyfeleket a dorogi kormányablak. 350 program várja az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött már, és hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. A kormány több jelentős helyi tiltakozást kiváltó beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A döntés érinti többek között a Láng gépgyára klub Aliga területét, Tihanyt, Sukorót, a Margit-szigeti teniszstadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz jelenlegi terveit, írta a miniszter. A már kiadott építési engedélyeket ez önmagában nem érinti, de a kiemelt státuszból fakadó különleges szabályok megszűnnek, az önkormányzatok pedig visszakapják a jogaikat, fogalmazott Vitézy Dávid. A mai napon áramszünet miatt nem fogad ügyfeleket a dorogi kormányablak, valamint az épületben működő tűzvédelmi és iparbiztonsági osztály, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal. A tájékoztatás szerint az érintett ügyfélszolgálatok ezen a napon telefonon és elektronikus úton sem lesznek elérhetők. Akik a mai napon szeretnének személyesen ügyet intézni, a környékbeli kormányablakokat kereshetik fel, azaz az esztergomit és a nyergesújfaluit. A Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal az ügyfelek megértését és türelmét kéri, írja a dorogi medence. 350 program várja az érdeklődőket augusztus 18-a és 23-a között a debreceni virágkarneválon, ismertették a szervezők hétfőn sajtótájékoztatón. Augusztus 20-án a menetben 12 virágkocsi vonul végig, a kompozíciókat 17 magyar művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kíséri. A külföldi fellépők között Franciaország, Mexikó, Olaszország, Belgium, Németország, Szerbia, Korea és Kína művészei is jelen lesznek, mellettük a nemzetközi Batala formáció is csatlakozik a karneválhoz, közölte Bíró Polgár Marian, a Phoenix rendezvényszervező Kft. Programigazgatója. A kocsikat napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megtekinteni, majd az éjszakai felvonulás új látványvilágban mutatja meg a karneváli menetet, miközben a belváros épületei és terei fényfestéssel kelnek életre. És végül sport. László Koppány ezüstérmet szerzett a kötött fogásúak 130 kg-os súlycsoportjában a 20 éven aluli birkózó pozsonyi világbajnokságán. A hazai szövetség tájékoztatása szerint az U23-as VB és idén U20-as EB bronzérmes nehézsúlyú ferencvárosi versenyző kínai, kazah, grúz és egyiptomi riválisát magabiztosan verve jutott be a döntőbe, amelyben kikapott a korosztályos VB és EB címvédő orosz Ali Ilyasovtól. A szintén ferencvárosi toplak Zalán 77 kilóban harmadikként zárt, úgy, hogy egy-egy győzelem és vereség után a Vigaszágra került, ahol amerikai riválisát nehezen múlta felül, a bronzmérkőzésen viszont remek 4 pontosokkal 10-2-re leiskolázta az U17-es EB győztes grúz ellenfelét. Ezzel pályafutása első világversenyes érmét szerezte.
0: Időjárás.
1: Ma a nap első felében zömében napos időben lesz részünk, majd délután megnövekszik a felhőzet, de a térségbe csapadékot nem jósolnak, 20 és 23 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Buenos Morgen! Az egyetlen műsor, amitől még az ébresztő óra is zavarba jön.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Hallod, ma szóvíz csütörtök van, úgyhogy ezt most már elmondhatom neked így felvezetőre. Gyakorikérdések.hu. Normális, ha az egyik heréd nagyobb, mint a másik kettő?
2: Szerintem igen. Különösen, hogyha Johannának hívnak.
1: Annyira tetszett, tegnap én ezt elolvastam, és otthon így azt nézte a család, hogy miért rögök a kanapén, és én ezzel így el voltam egy negyed órán.
2: Nézd, én 4 nappal Csernobil után születtem, szóval ha valaki, én ezzel tudok azonosulni.
1: Jó, mindent értek. Vannak tőled a három...
2: Ne rögök ki a kérdésemet.
1: Ja, értem. Vannak a három melbimbósok is.
2: Vannak, van. Én is ismertem egy srácot, igen.
1: Tényleg? Láttad is?
2: Aha.
1: Megmutogatta? Tehát ilyen büszke volt rá, vagy szégyelte?
2: Hát volt, hogy egy öltözőben öltöztünk.
1: Ja, tehát akkor láttad.
2: Igen.
1: Tudsz róla valamit? Tehát leszedette, vagy...
2: Fogalmam nincs.
1: Na, mert ugye a Chandlernek van a Jó barátokban, ő leszedeti.
2: Aztán arra emlékszem, igen.
1: Jó, három melbimbósok jelentkezzetek.
2: Inkább lányok.
1: Ja. Ez nagyon durva.
2: Csak jó, úgy mondom, hogyha én 4 nappal Csernobil után születtem, akkor Andi 11. Mert egy hét van köztünk.
1: Értem.
2: Szóval esetleg fáradját a szomszédba is.
1: Andi, neked miből van 3?
2: és kérdezd meg a bimbó létszámot.
1: Szerintem vizéből, idegsejtből még.
2: Hát, de az összesen. Tehát a többit azt már mi így legyilkoltuk, úgyhogy nem sok maradt neki.
1: Itt vannak a titkos mondatok, amivel, hogyha beírjuk a ChatGPT-nek, Gemini-nek, bárminek, ami a mesterséges intelligencia ezeket a kérdéseket, akkor megkapjuk tőle egészen pontosan azt, hogy mit rögzített az eddigi története során rólunk.
3: Ez már évek óta így van a Google-nél is, tehát tudjuk, hogy azért ez itt minden figyelve van.
2: Minden, mert nagy testvér mindent lát.
1: Ha valaki meri, akkor ezeket írogassa be, és nézze meg velünk együtt, hogy milyen válaszokat kap. Ezekkel a megfelelő parancsokkal, tehát kiszedhető az AI titka. No, az első kérdés, mit tároltál rólam? Sorolj fel mindent, amit eltároltál és megjegyeztél rólam. Na, figyeljetek! Ja, először, ez nagyon jó, nagyon jó. Először egy kicsit szabadkozik. Figyelj, nagyon jó kérdések. Őszintén válaszolok. De figyelj. És itt írja, hogy nem mindent tudok pontosan, nem mindent tárolok, nem mindenhova követlek, nem minden feltétlenül állandó
2: emlék. De itt a neved, a lakcímed, a családtagjaid, a minden.
1: De.
3: Az aklatok is ezzel szoktak jönni.
1: Szóval ez az olyan, amikor...
2: Igen, neked ezzel szoktak
3: jönni? Hát nem, de ezek tipikusan ilyen, ez a nem követlek mindenhova, nem? Tudod?
1: Mikor így először összekacsintasz a rendőrrel, hogy tudjuk, hogy ezt nem szabad, ezt nem így, és már tartod a 20 000-est, de...
2: Pasi írt már neked ilyet, hogy nem követlek, izéhoz édeszem, de én rájöttem, másik tusfürdőt használnék.
3: Hál' Istennek nem.
1: Ádám Rédl vagy, rádiós műsorvezető a Forrás Rádiónál. Gyakran készítesz napi történeteket, elemzel híreket, cikkeket, illetve horoszkópot. Ezt is tudja rólam. Na jó. Gyakran kéred, hogy ellenőrizzem újra a tényeket. Hát vajon kinek a hibája? Vagy miért kérem ezt? Gyakran kéred ugyanazt többszöri ellenőrzéssel, és nem kedveled a sablonos horoszkópokat.
2: Gyakran kéred, mi volt a sablonos horoszkóp előtt? Mi olvasd azt a mondatot
1: újra? Gyakran kéred ugyanazt többszöri ellenőrzéssel.
2: Aha, hát figyelj, akkor olyan, mint egy jó feleség, nem?
1: Nagyjából így. Jó, ezek voltak a szigorú tények. Ez eddig tiszta, nem? Tehát azért úgy nagyjából tudja, hogy ki vagyok, igen, mi vagyok. Második kérdés, amit föltehetsz. Mit következtettél ki rólam? Mondd el mindazt, amit kikövetkeztettél rólam, anélkül, hogy valaha is kifejezetten elmondtam volna. Tehát, hogy most semmi olyan, amit én így belerágtam a szájába, hanem csak az, amit ő következtetett ki. Ajaj. Valószínűleg maximalista vagy.
2: Ez igaz.
1: Nagyon ritkán fogadsz el első verziót. Sokszor írod, ellenőrizd újra, ne legyen benne hallucináció, írd át.
3: Ilyet is szoktál, itt ne legyen benne
1: hallucináció.
3: Ez nagyon jó, ilyet még nem is írtam, úgyhogy...
2: Ezt innentől átveszed, nem?
3: Ne legyen benne hallucináció.
1: Ez arra utal...
2: Pacsiknak is ezt fogod írni innentől.
3: Ja.
2: Ha elkezdenek udvarolni, ne legyen benne hallucináció.
1: Gyere, ne hallucinálj.
2: Olyan kedves teremtős vagy, ne legyen benne hallucináció.
3: Igen.
1: Hármas kérdés. Milyen személyiségjegyeket és vakfoltokat látsz bennem? Na, ez lesz a kedvencem, jó árjablak. Minden alapján, amit tudsz rólam, nevezd meg azokat a személyiségjegyeimet, amiket vakfoltnak látsz. Na, nézzük. Erősségek, tehát amiket én valószínűleg nem fogalmaznék meg. Lelkiismeretes vagyok, kíváncsi, a stimmel, rendszer szemléletű, gyors döntéshozó, magas minőségi elvárásaim vannak. Egy állásinterjún ez tök jó lenne, nem? Tehát ebből meg lehet írni a horoszkópot. Nyitott vagy az új technológiákra, jól priorizálsz, és akkor a vakfoltok. Na most akkor mondjátok meg, hogy igaz-e, amit itt mondanak. Könnyen túlszerkesztesz.
2: Hm? Igen, de hajlamos vagy túlgondolni dolgokat.
1: Ez előny, de időnként lassíthatja a munkád. Nehezen engeded el a részleteket.
2: Igen, ez is igaz.
1: De mindig megdicsér vele, hogy ez rádiós munkában előny lehet, de...
2: De azért jobb, ha tudod.
3: Kicsit ad is, meg kicsit elvesz is.
1: Hajlamos
2: lehet... Mondom, mint egy jó feleség.
1: Tényleg amúgy
2: tényleg. Nagyon durva.
1: Hajlamos lehet túl sok projektet egyszerre vinni.
2: Igen, ez is igaz.
1: Jó. A következő, a négyes kérdés, ezt is írjátok be. Mit jósolsz a viselkedésemről? Ha rólam alkotott profilod alapján jósold meg, hogy hogyan kezelném. Na várjál.
2: Nézzük.
3: Igen.
1: Természetesen nem biztosan, csak valószínűséggel. Xanax, napi 2 doboz. Nem, figyelj. Ha valami nem működik, nem adod fel gyorsan.
2: Szerintem stimmel, teljesen jól kiismert az AI.
3: Ja, igen.
1: Na jó, akkor nézzük meg, hogy itt jön az izgi, itt jönnek a szociológusok. Milyen téves feltételezéseid vannak rólam? Nem tudom biztosan, hogy szereted a technológiát önmagáért. Lehet, hogy csak munkaeszköz számodra.
2: Uh-huh. Ez már filozófia. Ez már kicsit kezd az lenni.
3: A pszichológusba megy át.
2: Igen, vajon önmagáért szereted a technológiát?
1: Innentől jön az izé, innentől jön a pszichológiai elemzés és a 12 000 forint per óra?
2: Ez lehet, vagy kicsit már ilyen terminátoros, tudod, hogy...
3: Igen.
1: Mi bán gyerekkorodból? Akkor nem tudom, mennyire vagy extrovertált. Na ez érdekes, rádiós vagy, de ettől lehetsz még inkább introvertált.
3: Hát te biztos, hogy extrovertált vagy.
1: Oké. Andi VS ChatGPT. Az egyiknek fizetek, a másiknak nem.
3: Na? Hát de... ez az. Én nem fizetek.
2: Hát ez az, hogy igény lenne rá. Nem, egyébként, tehát, hogy érdekes, mert hogy neked van egy olyan alapvető személyiséged szerintem, ami tényleg sok esetben inkább introvertáltakra jellemző. Ez az elemző típus, ez a kicsit túlgondolás, stb. Ja, ugyanakkor megvan benne az extrovertáltság is.
3: Igen, de az inkább.
2: Igazából kettő személyiség vagy.
1: Ez egy teljes kettősség jellemez. Nem tudom, mennyire szeretsz vezető szerepben lenni. A kommunikációs feladataid ezt sugalják, de ebből nem lehetsz biztos benne, és nem lehet biztos következtetés levonni.
2: Egyébként ez jogos, mert hogy valóban nem az a klasszikus vezető személyiség típus.
1: Igen, van. De nagyon sokszor meg kell fogni a kormányt, mert olyan emberek vesznek körül, hogy muszáj.
2: Aha.
1: Na jó, nem tudom, mennyire stresszes a munkád.
2: Semennyire.
1: Na végül, de nem utolsó sorban. Jó, hogy ezeket tudja rólunk a rendszer, mert egyébként sokan azt mondják, hogy nem jó, meg követ, meg nyomoz, meg minden, meg olyan reklámokat ad, amiket én nézek. Én amúgy ezt szeretem. Tehát, hogy mivel nincsen túl nagy...
3: Szeretet a követnek.
1: Én szeretem, hogyha jönnek utánam az emberek.
2: Amúgy ezeket én, tehát nekem sincsen ezzel bajom.
1: Mivel nincsen olyan túl nagy titkolnivalóm, tehát, hogy semmilyen nincs, ami most, hogyha kiderül, akkor összeborul a világ, ezért inkább jó, hogy olyan dolgok jönnek szembe, amik engem érdekelnek.
2: Igen, bár én néha azon bosszalkodom, amikor mit tudom, például ugye egyszerűen semmi karóra hirdetéseket azt én látok, tehát, hogy na, nyilván, vagy autó, tehát, hogy valami olyan témák, amik ugye azért engem ugye érdekelnek. Hogy bosszantó, hogy ezt is megvenném,
3: ja, tudod,
2: csak fájlítják a szívemet.
1: Jó, hát lehetséges, hogy neked kell ebben változnod.
2: Ja, értem.
1: Vedd meg ezt is, vedd meg azt is.
2: Hogy persze.
3: De jó lenne, ha így működne.
1: Jó, nem tudom, nekem ez tetszik, tehát hogy legyen meg nekik ez a sok info. Azt nem tudom, hol tárolják, tehát hogyha belegondolsz, hogy ez mennyire bődületesen nagy tárhelyet igényelhet. Meg azt se értem, hogy miért kell ezt ennyire tagadni. Tehát annyira evidens, hogy amikor itt beszélünk Hawaii-ról, vagy elmondunk egy szót a stúdióban, akkor az már egyből keresésre került. Tehát, hát, hogy ez a péniszpumpa.
3: De és a pont az enyémhez. Neked kell a tiédére,
1: csak akartam valamit, amire biztos nem keresre. Most ezek után jönnek majd a hirdetések.
3: Na, ez az,
1: de
3: igen.
1: De azért mindenki, akinek szólt a rádió. Színesen.
2: Ez lesz a mai következmény a műsornak, Buenos Morgan. Na kérem, sztárokról fogunk beszélgetni, kis bulvár csokor következik, ahogy azt ugye a Tomi szokta mondani a koktélban. Mégpedig olyan sztárokról fogunk beszélgetni, akik nagyon mélyről jöttek vissza, akik mielőtt befutottak volna, hát konkrétan például hajléktalanként éltek. Most Sylvester Stallone kapcsán jött ez elő, és vele kapcsolatban cikkeznek arról, hogy a hírnév előtt tényleg annyira mélyre került, hogy még a saját kutyáját is el kellett adnia. És nem nagyon volt hol laknia.
3: Igen.
1: Andi, el tudnád képzelni...
2: Andi, lennél 3 hétig hajléktalan?
3: Nem.
1: El tudnád képzelni, hogy olyan helyzetbe kerülsz, hogy eladod a kutyádat?
3: Nem.
1: Tehát ez azért, nyilván én igen, én simán, én akkor is eladom, hogyha jól állok. De hogy... azt a helyzetet, hogy megváljál attól, ami általában az emberek számára a legfontosabb. Az azért kemény.
3: Én nem, én valószínűleg azt csináltam volna, hogyha mondjuk tényleg így hajléktalanságra jutok, vagy jutottam volna, hogy nem tudom, kérek kaját a kutyának. Tehát, hogy én akkor is előbb a kutyát.
1: Na, ez viszont durva. Tehát még akkor is előbb a kutya?
3: Adtam. Igen. Én a kutyának adtam. Igen, mert ő olyan szinten tehetetlen, hogy ő rám van utalva.
2: A legtöbb gazdi egyébként így gondolkodik szerintem, mert hogy a kutya az családtag.
1: De Roland, azt nem mondd, hogy ilyen helyzetbe kerülnél, ne adj Isten, akkor előbb a gyerekeidnek adnál ételt, nehogy azt mondd.
2: Tiszta felháborít.
1: Ja, na mindegy, de hogy...
3: Vagy úgy csinálna, mint az Aladdinban a majom. Oda adnál, de...
1: Jó, hát figyeljetek, Sylvester Stallone-nél én utána néztem a dolgoknak, és az egyik legszórakoztatóbb számomra, hogy ő megnézett egy box meccset, ugye ez inspirálta, utána néztem ennek a meccsnek, ez a Muhammad Ali Chuck Wepner világbajnoki mérkőzés volt, hogy annyi a lényeg, hogy itt egy teljesen esélytelen boxoló gyakorlatilag majdnem végigvitt a 15 menetet, 19 másodperccel a vége előtt volt technikai KO, és az ihlette meg őt a Rocky történet, hogy egy teljesen esélytelen boxoló is hogy meg tudja idézőjelben fingatni a nagy világbajnokot. És ő 3 nap alatt megírta a Rocky forgatókönyvét.
2: Egyébként az kemény, különösen annak tükrében, hogy mekkora sikert aratott.
3: Igen.
2: De hát tudjuk jól, hogy slágerek is születnek így, tehát azért ezt jó néhányan elmondták zeneszerzők is, hogy nagyon nagy világslágerek nagyon gyorsan meg tudtak születni.
1: Jó, mondjuk a szövegkönyv, az tényleg nem kell több, mint 3 nap. Tehát azt el kell ismerni.
2: Igen. Vagy Jennifer Lopez, aki egy időben egy táncstúdióban aludt, mert nem volt lakása.
1: Na, ezt sem gondoltam
2: volna. Ha visszamennél őt, azért befogadnám.
1: Befogadnám, igen.
2: A fiatalabb J-Lo-t, hogy
3: szerintem a mostanit is befogadná. Azért elég jó formában van.
2: Annyira,
1: Jennifer Lopezről nem, de róla én nem tudtam, hogy ennyire nehéz körülményekkel indul, de például Arnold Schwarzeneggerről már hallottam, hogy viszonylag kevés pénzzel érkezett Amerikába, és azon is gondolkoztak ott, hogy vajon a nyelvtudása vagy a pénzzel kevesebb. És hát végül mégis meghozta neki a sikert ugye a Conan a Barbár, aztán a Terminátor 1,1 milliárd amerikai dollár szedett össze, tehát hogy igazából nagyon durva, hogy ő mit épített fel a semmiből.
3: Egyébként a Chris Pratt az nem az ő veje? Amúgy a Schwarzeneggernek?
2: Fogalmam nincs.
3: Közös ennyire, témájuk lehet akkor így.
2: Ennyire nem vagyok képben. Viszont az a jó szerintem, hogyha egy sztár hiába fut be ennyire, de mondjuk nem felejti el, hogy honnan jött. És akkor tud igazán ember maradni.
1: És vesz egy kecskét.
3: Igen, mondjuk itt a példa szerintem a Jennifer Lopez már elfelejtette, hogy honnan jött.
1: Én hallott,
3: igen, hát nagyon, tehát olyan pletykák keringenek róla, hogy nem a legbarátságosabb, hát meg hogy beképzelt.
1: Mondja, hogy I am Jenny from the block.
3: Hát igen, de azt még akkor mondtam, mikor még ugye nagyon az elején volt a pályájának.
2: Most már nem onnan tartja magát. Igen, én is hallottam, meg olvastam róla ilyeneket.
3: Igen. Viszont a többiek szerintem, tehát a Jim Carrey, ő is nagyon szerény, a Hilary Swank is szerintem, tehát hogy a többiekről azért el lehet mondani, hogy azért ők tényleg tudják, hogy honnan jöttek.
1: Tehát, akkor mondhatjuk azt, hogy Jennifer Lopez a gazdagságban megfenek lett?
3: Hát, vagy elcsábítottam.
2: Csak elcsábítottam. Meg, hát, a Keanu Reeves a másik, akit mindig felhoznak, hogy ilyen nagyon-nagyon szerény, igen, meg hétköznapi, igen, életet él, meg aki Isten nyugasztalja, ugye még állítólag ilyen volt, és ő nagyon-nagyon érzékeny volt szociálisan, a Robin Williams.
1: Uh-huh. Igen.
3: Igen.
1: Magyarázz már meg nekem valamit. Láttam ezt a feliratot, már mindenhol kín van, hogy dízelből 60 liter a limit. Mondjuk, vegyünk egy dízeles autót, legyen annak 60 literes a tankja, meg kb. Annyi. De hogyha te többet akarsz tankolni, akkor nem az van, hogy megtankolod, majd befordulsz, még egyszer sorba állsz, és megint tölthetsz 60 litert? Vagy valaki ezt megjegyzi, hogy aznap mondjuk már ne tankolhass, vagy csak átmész egy másik útra, azt tankolsz, és kész?
2: Nem tudom, benzines autón van.
1: Na jó, de lenne egy ilyen limit. Anno volt is, nem?
2: Volt, persze, nem emlékszem.
1: Én emlékszem olyanra, hogy egyik útról átmentem a másikra, hogy tele legyen.
2: Hát meg
1: tehát
2: milyen...
1: ilyet lehetett csinálni.
2: Igen, de várj, milyen turnékat kellett lenyomni akkor.
1: Hogy egyetlen legyen benzin.
2: Hát ez az, hát volt olyan, amikor végigjártam épp a környéken, én nem is tudom, 4-5-6 kutat, mire találtam egyet, ahol volt, és akkor ott is sorba álltam ilyen 20-25 percet, mire sorra kerültem, és akkor tudtam tankolni, nem is tudom, 10 litert, 20 litert.
1: Igen, nekem meg nem is kellett benzin, de lementem csak azért, hogy nekem legyen, és a szomszédnak ne.
2: Na ez az igazi jó.
1: Az igazi jó magyar
2: mentalitás.
1: Hát úgy kell, nem? Ezt, mint a WC papírt, azt értettem, hogy miért örültek be. Tehát mi megtöltöttük a kádat benzinnel. A biztonság kedvéért.
2: Na jó, de hogy miért pont a WC papírt tankolták? Ugye ez a Covid időszak volt.
1: És ez bármivel helyettesíthetett. Tehát, hogyha valamit meg tudsz oldani WC papír nélkül odahaza, amikor egyedül vagy be vagy zárva, akkor az pont ez.
2: ugye, újságpapír, vagy bármi. Igen, a WC papírt halmozták fel, a lisztet, ugye az fogyott még el akkoriban nagyon.
1: Nem is eszünk lisztet. Most gondolkozom, mikor ettem utoljára lisztet. Jó, hát néha veszünk kenyeret, de az se gyakran.
2: Nem, hát azért sok lisztes ételt
1: eszel te is. Mibe raksz? Hát itt tényleg, mert itt abban is van liszt, amiben nem kell, hogy legyen liszt, de hogy otthon mibe raksz lisztet?
2: Hát azért mi
1: húsokat szoktunk, abban nem kell, krumplihoz nem kell liszt, rizshez nem kell liszt.
2: Jó, hát akkor annyira
1: mi meg vagyunk. Miben raktál utoljára lisztet?
2: Na jó, de ha bármi tésztát készítesz, vagy bármit,
1: megveszem
2: akkor...
1: a tésztát, és megcsinálom.
2: Értem, jó, köszönöm. Hát akkor
1: de most tényleg, tehát értem, hogy eszem lisztet, de hogy miben raksz effektív lisztet? Süteményekben, nem?
2: Bakerit lejátszóba, hogyha komoly zenét hallgatok.
1: Jézusom!
2: Néha egy kis múzák, néha egy kis
1: liszt. De akkor ezek szerint te sem vagy lisztérzékeny, jó?
2: Nem.
1: Oké. Okay. Na mindegy, nem tudom, te tényleg mikor raktál utoljára bármibe lisztet?
2: Hát én. Aha. Én már nagyon rég, mert én szoktam főzni. Ugye?
1: Csak azért, mert én nagyon mondtad, hogy kell a liszt, jó?
2: Azt, hogy megkérdezem, mikor rakod utoljára bármibe is lisztet.
1: De mondjuk a vízi az fölöslegesebb, a WC papír fölöslegesebb helyzetben. Móni, buenos morgen, rántáshoz kell a liszt. Na mikor rántottál egy jót utoljára, Roland? És most mire gondolsz?
2: Ugye? Na. És most mind a kettő maradjon a feledés homályában.
1: Rántás meg a becsinált. Ez utóbbit én tegnap.
2: Hát, mindenkinek kell valami hobbi, szoktam volt mondani. Ugye tudjátok jól, hogy én imádok utazni. Ebből nem csinálok titkot, de nem is ilyen luxizás, tehát hogy nem így élem meg ezeket.
1: Persze, tudom, környe.
2: Így van. Török körútra megyünk. Török Szent Miklós, meg te ilyenek.
1: Tudod. El a mexikói útra, Budapesten.
2: Ja, jó, így van, persze. Na, szóval, hogy én például azért vagyok erre úgymond büszke, vagy én azért örülök annak, hogy ezt meg tudjuk élni, meg a gyerekeim meg tudják élni, mert nekem előtte, tehát nekem gyerekként a büdös életben nem volt erre lehetőségem. Tehát abszolút nem jutottam el külföldre. És csak már felnőtt fejjel. És hogy ők sokkal többet láthatnak a világból, mint én valaha. Hm. És szerintem, tehát hogy én annak örülök, hogy ezt szülőként meg tudom nekik adni.
1: Na és akkor itt jön be a nagy kérdés, amit az Andi is felvetett az elején. Szerintem ezzel nem ártasz nekik, nyilván nem. De hogy vajon meg lesz bennük az a motiváció, ami benned megvan? Vagy akkor most idézőjelben, és ezt ne vegyék magukra, meg nem rájuk értve, jön egy ilyen esetben egy tunyább generáció, és akkor utána megjön egy keményebb.
2: Figyelj, én ezt folyamatosan próbálom, ezt a fajta mentalitást közvetíteni feléjük. Meg,
1: azt szoktam... Például mehetek külföldre, de nem élvezhetitek?
2: Így van.
3: Tilos mosolyogni.
2: A szemeteket nem nyitjátok ki.
1: Igen. A gyerekeid generációja meg nyilván jobban fogja tudni, mert itt most van egy csomó olyan híresség, aki dollármilliómos, vagy milliárdos lett, aztán igazából nyilván szegénységbe jött, tehát nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Nekem erre jó példa például Michael Jackson, hogy például ugye a This Is It turnéját nem azért próbálta összehozni, mert ő nagyon akart még egy turnét, hanem egyszerűen annyi mindenre költött, ami korábban nem is volt igénye, hogy szüksége volt még több pénzre, hogy eltartsa magát.
3: Hát, vagy mondjuk ott a Whitney Houston, akinek a családja élősködött rajta, és ugye ő neki azért kellett dolgoznia, meg megerőltetnie magát, hogy aztán utána visszahozza azt a pénzt, amit tulajdonképpen ő magának keresett meg, csak ugye az a szülő miatt ugye elvesztette. Tehát, hogy azért itt is vannak így ilyen problémák is.
2: Igen, itt alapvetően szerintem kell a jó zenész, meg kell egyfajta pénzügyi tudatosság. Nekem is van olyan haverom, akire azt szoktam mondani, hogy bármennyi pénzt kereshet, ő biztos, hogy nem fog tudni félre rakni, mert egyszerűen ne,
1: elfogy.
2: Nem, ő meg a pénz nem jó barátok.
1: A magyarban például a Gangsta Zoli ilyen, ő mindig elmondja.
2: Igen.
1: Szerintem ő is megkereste a világ pénzét, de egyébként meg nagyon nagy vonalú, és nem marad meg nála.
2: Igen, ezt ő sokszor nyilatkozta már, és sokszor elmondta magáról.
1: Fizetésnap után kell vele kocsmázni.
2: Ja, szóval azért én azt gondolom, hogy ehhez tényleg kell az a fajta józanság, úgymond, meg olyan mentalitás, ami hát jobb esetben azért jellemző az emberre.
1: De azért jók ezek a történetek, nem? Tehát, hogy mindig van remény. Sőt, azt sem lehet kijelenteni, hogy erre valaki már túlkoros, vagy már késő neki ebben bíznia. Talán Leslie Nielsen is, aki idős korában lett igazán felkapott színész, tehát hogy igazából nincs olyan, hogy akkor most itt a vonal, és akkor te már buktat, hanem bármikor jöhet egy csavar.
2: Andi, hozza nekünk a nap hírét!
3: Igen, kedvenc témád érkezik, a Dubaj.
2: Dubajozzunk, yes!
3: Dubajozni fogunk. Hát képzeljétek el, hogy ott ugye most megcsappant a turizmus, nyilván ugye a iráni konfliktus miatt, és létrehoztak egy olyan programot, amivel a helyieket ösztönzik arra, hogy behozzák a turistákat.
2: Aha.
3: 279 000 forintnyi jutalmat kap az, aki hát eléri, hogy ugye odautazzanak az országba. Hát barát, családtag, bárki.
1: Tehát tulajdonképpen ez a hogyan keressünk pénzt dubajozással? Rovatunk?
3: Hát,
2: de ez csak helyieknek szól.
1: Nem, úgy, de ne. Hát gondolj ezt végig. Tehát nyilván a helyiek egy idő után kifogynak. Nem fognak tudni újakat behozni. Ez olyan, mint amikor ilyen applikációk mondják, hogy kapsz 15 000 forintot, hogyha meghívsz valakit. Mi az első mondatom? Gyere be és megfelezzük. Tehát kvázi dubai ismerősöket kell találnod, akiknek megér, tegyük azt 140 valány ezer forintot az, hogy te oda menj, és akkor ennyivel olcsóbb az utad.
2: Na várjál, vagy de pedig várjál. Akkor, igen, mondani?
3: Nem készpénzre váltható.
1: Jaj, tehát, négy Dubai kupon.
3: Igen, nagyjából.
1: Mi? Mire jó?
3: Hát szállodai tartózkodás, éttermi ajánlatok és kedvezmények, belépő különböző dubai látványosságokra, meg egyéb szabadidős ajánlatok vannak ezekben a csomagokban.
1: De oda miért akar elmenni tőzsgyökeres Dubai? Tehát, hogyha nekem azt mondják, hogy kapok 150 ezeret, hogyha hozok valakit a tabányára, de cserébe eltatabányázhatom.
3: Hát mondjuk étterembe például kedvezmény, ez szerintem jó lehet. Akkor az egyéb szabadidős ajánlat is szerintem jó lehet.
1: Mi kerül itt pénzbe, amilyen szórakozás itt a tabányán?
3: Tehát, ja, itt a tabányán.
1: Nem olyan, hogy fölmegyünk a Turulhoz, hanem van itt valami jó itt múzeum, vagy ami pénzbe van?
2: Hát
1: mondjuk
2: van
1: egy kéktigrisek meccsjegy.
2: Az akár.
1: Az jó.
2: Van múzeum is.
3: Van múzeum.
2: Tudsz étterembe is menni. Dubajban kicsit drágábbak az éttermek.
3: Egy gyémántfürdő.
2: Tessék, például. Tehát azért mondom,
1: azért, hogy... akkor tényleg jó. Oké, tehát akkor ezt lehet elfelezni mondjuk egy helyivel.
3: Igen. Hát ha van eszük, akkor igen, így állapodnak meg, mert hogy ugye azért nem biztos, hogy ezt erre így felhívják a figyelmüket. Na mindegy. Szóval igen, és akkor úgy van, hogy egy helyi lakos legfeljebb 3 ilyen juttatási csomagot szerezhet, de ugye úgy van, hogy csak egy embert, tehát egy embert lehet jelölni egyszer.
2: Aha.
3: Tehát, hogy nem jelölhetlek mondjuk én téged, meghívlak Dubajba, és akkor 3 ilyenre pályázok. Veled, csak veled.
1: Aha,
3: hanem
1: értem.
3: 3 különböző ember kell.
1: 3-szor pénz ez nekik? Nem tudom, te is vered a dubaiakat, neked a barátaid. Számít ez az összeg?
2: Hát azért 279 ezer forint? Igen.
1: Magyarul így lennének ezek a kuponok, hogy ezért kapsz egy ebédutalványt, ha vásárolsz 3 menüt.
2: Igen, vagy 3 lefoglalt igen. Éjszaka után a 4. ingyenes.
3: Igen, ez mindig így van. Igen.
1: Ingyen bemehetsz a fizető strandra, hogyha megveszed valakinek a jegyét.
3: Vagy ha veszel egy gumimatracot.
1: Igen, tehát legalább valamit kell venned. Igen, veszel egy gumimatracot 10.600-ért, akkor bemehetsz ingyen a strandra.
2: Igen. Kapsz egy ajándék csúszdajegyet, vagy nem tudom, tehát hogy ilyeneket igen. kellene. De amúgy most szerintem ráférne a Balatonra. Tehát annyira kevesen vannak, hogy folyamatosan ezt halljuk. De hát egyrészt ugye alacsony
3: hát
2: a vízszint.
3: Meg drága is.
2: És hát tényleg az van, most már egyre több ismerőstől hallom, akik eddig mondjuk inkább a Balatont kultiválták, hogy és sokkal inkább lemennek Horvátországba.
1: Ez tök jó megoldás, mert így kapsz is, meg marad is, tehát hogy lehetne ebből valamit kihozni. Nem rossz ez a dubai minta, nem hülyék ezek?
2: Igen, hát nehéz párhuzamot vonni a Balaton meg Dubaj között, de ilyen szinten, mint szolgáltatási csomag, igen, ebben lehet ráció.
3: Hát de nem véletlenül tartanak ott, ahol egyébként.
1: Itt is meleg
3: van, tehát az
1: is
3: a luxus, ami ott van, és amilyen, ahogy élnek ott, szerintem azért nem véletlenül van ez így.
2: Persze, meg figyelj, az egy alapvetően tök jó koncepció, amit ők kitaláltak.
1: Csak fantáziát kéne belevinni, tehát hogy mondtad ezt, hogy lássam meg a párhuzamot, vagy ne lássam meg, tehát Dubaj meg Balaton, de azért nagyon sok ilyen párhuzamos vonulat van, tehát hogyha belegondolsz, ugye...
2: Lányok. Ugyanazok a lányok járnak Dubajba, sokszor mint a Siófokkal.
1: Nem vagy te fantáziátlan, tessék. Menjünk csak végig néhány dolgon. Tehát ugye ott van az olaj. Nálunk is itt van az olaj, csak fáradt, amivel a lángos csinálják.
3: Ja, igen.
1: Akkor amit ott van a sivatag, a Balaton szárad ki, a hattyúk futni tanulnak, tehát, hogy gyakorlatilag ez is egy párhuzam lehet, és ott van
3: arany. De utána lehet építeni a futóhattyúkra.
2: Van a fine dining.
3: Látványosság.
2: A gasztronómia az ott is megvan, meg itt is, kicsit más vonulatban, de megvan.
1: Abszolút, ott van az aranyút, itt van az aranyér. Mindenhol megtalálod a magadét.
2: Ugye? Azért mondom. Na, és végül is ilyen óriás kerék is van, nem? A Balatonnál.
3: Az is van.
1: Hát most
3: igen.
1: Már az is persze. Siófokon minden.
3: Van.
2: Siófokon, azért mondom.
3: Igen.
2: Na, jó van, akkor megvan a Dubaj-Siófok párhuzam. Időközben a mai nap bölcsességét én adáson kívül már Áditól meghallgattam. Mi szerint a vastagság számít, nem a dudor.
1: Így van. És hogy miről szólt a téma, azt mindenki képzelje el.
2: Elárulod azért.
1: Na jó, matracot kell venni a kislányomnak. Fecótól jött egy tök jó, amúgy nézd. Sziasztok, most jöttünk Montenegróból, 4 éjszaka spa hotelben, 5 fő, reggeli vacsora, 250 ezer forint volt, étteremben 45 euróból 2 felnőtt, 3 gyerek be is kajált. Ittunk is, hogy a székről le nem fordultunk, soha többet Balaton. Nyilván...
2: Ez egy ilyen, satöbbinek az új jelentése, tudod, az STB, soha többet Balaton.
1: Ez ilyen, a Balaton tagadók csoportja, azt hiszem, hogy lassan
2: igen,
1: lassan évbe ér. Igen, szerintem meg fogunk érkezni. Azt nem tudom, 250 ezer forint egy főre nyilván, ugye?
2: Nem, azt írja, 4 éjszaka a Spa Hotelben, 5 fő, öt reggeli vacsora, tehát félpanziós ellátással.
1: 250 ezer forint.
2: Átjön a küldő privátban a hotel nevét, jó, mert érdekelni.
1: Hallod? Amúgy engem is. De ez nagyon kemény. És mi bementetek? Tehát belaptatok?
2: Nézzétek kívülről. Ott sátoroztak mellette, de gyönyörködtek a látványban.
1: Hát ez nagyon beteg. Ez tök jó.
2: Ez nagyon jó ár, igen.
0: Buenos Morgan! Minden hétköznap

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Buenos Morgan, szép jó reggelt, Roland, jó reggelt, Komárom Esztergom, vármegye.
2: Buenos Morgan, szevasztok így a hét közepén, szerda. Hát, legyen mindenkinek egy vidám napja, és ne legyen szarda. Ezzel a szóvicce gondoltam ma indítani, én kérek elnézést.
1: Ezt valaha az életben bárhol elsütötted már?
2: Nem, ez most jött spontán, olyan is volt, hogy merüljön is így a feledés homályába.
1: Csak mert érdekelt a sikerráta, de akkor ezek szerint...
2: Hát 1-0.
1: Jó, hát ezt jó tudni. Rendben. Annyira elakasztottál, tehát hogy ez lenyűgöz és csodálattal tölt el. Valahogy a ma reggeli best of-ot így visszahallgatva, te én annyit röhögtem az Andirna, hogy így köpködi a galambtollakat. Úgyhogy ezzel nem tudtam túltenni magamat tegnap óta, a galambszippantunk.
2: Képzeld el, hogy tegnap azt pont kocsiban csíptük el, és így ült mellettem Nóri, és hát mondjuk úgy, hogy azért belőle is vidám perceket váltott ki, de amit leginkább értékelt, az a te roppant kreatív felvetésed, miszerint kössük sorba a lefejezett csirkéket, és belőlük nyerjük áramot, szóval azért az egy ilyen kellően beteg elképzelés volt. Amúgy is a Netflixen egymás után 3 ilyen sorozatgyilkosos tematikájú filmet per sorozatot dobott fel nekünk, a Netflix ajánlotta, hogy akkor ezt nézzétek meg. Úgyhogy hát így illeszkedett a sorba.
1: De és ennek az egésznek a mechanikáját, tehát összeragni, ez egy mérnöki csoda, képzel egymás mellett 1000 csirkét.
2: Azért így elképzelem, hogy kihirdetik a Nobel-díjat, és van fizikai? Van szerintem, ugye? Fizikai Nobel-díjat, és akkor így azt mondják, hogy akkor kapja Rérül Ádám a lefejezett csirkék sorba kötéséből nyert elektromos áram gerjesztéséért.
1: A csirkeerőmű. Hát ez a másik kérdés, akkor hogy hány csirkét kell sorba kötni ahhoz, hogy megsüssenek egyet?
2: Jaj. Jó, van, azért örülök neki, hogy tudod ezt fokozni. Szóval, hogy...
1: Van benne potenciál, azt gondolom.
2: Az van, drága rádió hallgató fiúk, lányok, gyerekek, hogy itt a Rédl Ádám az, aki egyébként ilyen kellően jó fiúnak tűnik, aztán látjátok közben, milyen beteg gondolatai vannak, hogy én legalább nyíltan vagyok, köcsög.
1: De ne, ezek úgy szépen, tehát hogy ahogyan megismer az ember, ez egy ilyen evolúciós védekezési reflex, tehát hogy ne egyből kapjon annyit, hogy ne álljon velem szóba az ember, hanem itt szépen lassan csöpögtetem.
2: Hát valaki szépen lassan csöpögteti, valaki meg így
1: hirtelen
2: kilövelli, így van.
1: Buenos Morgan,
2: jól indítjuk azért a mai reggel.
1: Fél hét van és szerda, igen. Ma reggel nekem az ébredés jól ment, tehát azzal nem volt probléma, de képzeld el, hogy az elindulással azért voltak gondok, valami furcsa hangot ad a kocsim, de ha kellőképpen hangosítod a Forrás Rádiót, akkor...
2: akkor elnyomja.
1: Akkor nem hallaszódik.
2: Jó, ezért te az az orvos lennél, tudod, hogy így Hát az a helyzet, Kovács néni, hogy volt valami furcsa folt a röntgenen itt a tüdőképen, de Photoshop-on eltüntettük.
1: Vagy van itt ez az oroszlános matrica, általában gyerekeknek szoktuk adni.
2: Ragasszuk le, olyan, mint ha ott se lenne.
1: Látja, milyen cuki.
2: Jó, ja. Ez ilyen kicsit morbid.
1: Tídeni után csajozni, na az kemény lesz. 4:90, igen, Buenos Morgan mindenkinek.
2: Megállapítottuk, hogy Béres Atka nem védette le a ha-hát, mert hogy ezt hozta tisztelt Dániel úr is, csak egy kicsit másképp.
1: Közben egyébként most ezt muszáj elmondanom adásban, mert fantasztikus volt a dolog. A TikTok élőben lehetett látni a következőt, bejött Niki, és mondta, hogy hát nem tudom, hogy mennyire bírjátok ki, Roland, te kibírod, Ádi, te nem biztos, de hogyha 10-ig nem bírtok várni, akkor igénybe vehetitek a Jázmint. Most erről ki mire asszociál?
2: Na, írjátok meg, ki mire gondol? 0-20-97-8-97-8-at?
1: Köszönöm, Niki. Tehát, hogy... Ilyenkor már ébren vannak a csajok otthon.
2: És aztán még elmesél az adásban is. Yeah, menjünk biztos se.
1: Tuti. Na jó, elmondom. Fodrász. Jó.
2: Szigorúan hajlágásra van szó,
1: igen. Igen, erről volt szó. És kibírom 10-ig.
2: Tényleg? Biztos vagy benne?
1: Tuti, biztos.
2: Ennyi. No, majd meglátjuk.
1: Ti bírjátok ki itt a TikTokon meg amúgy. No, csajozni fogunk, méghozzá a ChatGPT-vel. Ugye a Mit dob a gép rovatot dobja nekünk a szerda. És arra gondoltam, hogy itt jön a Halloween. Tudom, sokan mondják, hogy mi magyarok ezt nem ünnepeljük. Hát ünnepeljen, aki amit akar, szerintem egyébként egy tök jó dolog ez, tehát hogy én amúgy szívesen átvenném, nem a halottak napja rovására, hanem egyébként, tehát hogy én például tökre élem azt, hogy a gyerekekkel tököt faragni, meg ilyesmi.
2: Egyre többen veszik át egyébként, de nyilván nagyon megosztó dolog, nem is erről akarunk most igazságot tenni, mert nem lehet, meg tényleg nem is elszándékunkban,
1: hanem
2: Csetitől kérünk csajozási tippeket.
1: Hello Cseti, adásban vagy, készülj.
3: Hello, hello. Igen, teljesen adásban vagyok. Tűkönülök. Jöhetnek a hallgatói tippek, én pedig továbbítom. Úgyhogy indulhat a móka.
1: Kíváncsi vagyok arra, hogy minek öltözzön be az, aki nagyon-nagyon dögös csajt szeretne felszedni, és minek öltözzön be az, akinek nem számít a lány külseje.
3: Na, aki a dögös csaj vonalra megy rá, annak mondjuk egy sármos, klasszikus vámpír, vagy akár egy szuperhős jelmez lehet nyerő, mert az sugározza a magabiztosságot. Aki pedig nem a külsőt nézi, inkább a humorra hajt, annak valami totál elborult. Mondjuk egy felfújható banán, vagy egy hippie pizza jelmez. Azzal biztosan mosolytsal az arcot.
2: Hippie pizza? Az milyen?
1: Az milyen?
3: A hippie pizza az olyan, mint egy szelet pizza virágos napszemüvegben, meg kis csillogó hippis kiegészítőkkel. Gondolj rá, mint egy teljesen békés, szeretett szeletet osztogató pizza, aki azt mondja, make pizza, not war. Garantáltan mindenki emlékezni fog rá.
4: Ú, de rossz. Make pizza, not war.
2: Ez annyira rossz, hogy már jó. De ez bejöhet a csajoknak is. Cseti, egész jó ötleteid vannak.
4: Hát ez tetszik.
3: Na látod, a legjobb poénok néha pont azok, amik annyira rosszak, hogy már zseniálisak. Hajrá, Halloweenkor minden benefér. Csak lazán.
1: Most pedig mondok néhány információt, amivel lehet flexelni ma a munkahelyen, lehet menőzni, és kitűnhetsz a többiek közül. Na mit szólsz? Most 10 fok van, ez ugye alaptény, ma lehet 18 fok, de tudtad-e, drága Komárom-Esztergom vármegyei, hogy 150 méterrel vagy tengerszint felett?
2: Ezt nem, hogy honnan szedted?
1: Mert de az órámon van egy új applikáció, azt tudja.
2: Ja, értem.
1: 150 méterrel vagyunk, én egyébként otthon csak ilyen 110-115 méter, tehát ti hozzám képest magaslati levegőn vagytok. 10 fok van, de a hőérzet is 10 fok. Bizony, csapadék ma 0% valószínűséggel lesz, és most kapaszkodj, 31 kilométeres ma a látási viszony. Tehát 31 kilométerre, ha nem tudsz elnézni, nagy bajban vagy.
2: Akkor bajban vagy, igen. Hát nem tudom, figyelj, itt kinézek a stúdióból, a hegy az közelebb van, szóval némileg kitakarja. A szélre nem ír semmit, mert azt olvastam még tegnap, hogy azért ma délután felerősödhet a szél, az megronthatja a hőérzetünket, noha 15-20 fok közé melegszik a levegő, a 20-at az csak alulról fogjuk karcolni.
1: 7 km per órás jelen pillanatban nyugatról fúj keletre.
2: Köszönjük szépen.
1: Tehát hogy egyébként, hogy ha nyugatról nézel keletre, akkor lehet, hogy van az 32 kilométer is.
2: Mi, elviszi messzebbre a látásodat a szél, vagy mi?
1: Simában. Jó, ez simában lehet.
2: Nagyon érdekes elméletei vannak Rédül kollégának, adáson kívül is fejtegette, a tequila fogyasztásról is egyébként felállított egy elméletet, ajaj, de ezt adásban nem fogom elmesélni, a TikTok élő, aki nyomon követi, láthatta, hallhatta már mindezt a csodát.
1: És most visszatérve az alapsztorira, próbáltál már széllel szemben nézni?
2: Azt hittem, más lesz a vége a sztorinak.
1: Nehéz.
2: Nézni még nem. Maradjunk ennyiben.
1: Buenos Morgan, 3:40 lesz 7 perc múlva, és igen, kiszámoltam. Itt van velünk Andi, meg Roland, meg drága hallgatók, ti mind ahányan, és köszi, hogy minket hallgattok.
2: Timi.
5: Hello.
2: Hello. Ez a lelkes beköszönés.
1: Felépítem itt a költői képet. Már-már mámoros az, amit lerajzoltam. És a festésem közepébe Andi belehúzza így a mutatóját, hogy hello.
2: Hát, hogy hozza magát. Tehát ő igazából önmagát adja. Tehát tudjuk jól, hogy ő a stábnak az Andi szoc tagja.
1: Most leköptél egy Picasso-t, csak hogy tudd.
5: Aj, ugyan.
1: Ugyan.
5: Ne hasonlítgass magad Picasso-t.
2: Ennyi? Tehát, hogy ő még az önbecsülésedet is sárba kiporja. Nem elég, hogy egyébként ebbe így belecsúnyáskodik, de hogy még utána még be is szól.
1: De ez jó egyébként, szerintem narcisztikusoknak kéne egy ilyen Andi tréning, mondjuk 10 perc. És akkor egy kicsit visszajönnek a valóságba.
2: Egyébként ez nem lenne egy rossz dolog, tényleg.
5: Mert lehet új vállalkozást indítok.
1: Belétiporok.hu
2: Verbális megtaposás. Hát én tituláltam már 5 párszor verbál dominának.
5: Igen.
2: Ez stimmel?
5: Elég sokszor.
2: Elég sokszor ráadásul, igen. Úgyhogy ebből lehet, hogy meg is tudnál élni. Amúgy nem is egy rossz ötlet. De csak másodállásként nem engedünk el. Verbáldomina.hu Hallod, rákeresek?
5: Van-e ilyen?
2: Simán. Közben mondd a napírét.
5: Mellékállásban jó lesz. Jó, na, szóval, a napíre. Na, mi a napíre? Gyerekek, én nem keresztel olvastam, én sírtam a rögést.
1: Ez kegyetlen.
2: Nincs, még nyugodtan, még lecsapadsz.
5: Jó, akkor levédetem, ezt ne használja senki. Ez az enyém lesz.
1: És akkor lesz olyan, aki a gyerekekkel foglalkozik, hogy már időben meglegyen, az lesz a verbál domini.
2: Hú, te! És akkor nem itt tényleg az lehet, hogy akkor a gyereket az logopédushoz lehet hordani, apukát meg verbál dominálhoz.
1: Anyuka nem fog örülni. Jó, figyelj,
5: de ez csak verbál. Ez nem. Ja.
2: Anyukának
5: nem
2: meg addig lesz egy kis én ideje.
1: Ez a hír, ez eldobod az agyat hír tényleg, Andi.
5: Na, igen, de tényleg. Hát képzeljétek el, hogy egy betörő beugrott a Dunába a rendőrök elől. Azt hitte, hogy ott majd el fog tudni menekülni. De a rendőrök végigkövették a szenvedését, megvárták, amíg kifárad. Majd utána letartóztatták, kiúzták a vízből, és letartóztatták.
4: Látod a szitút, hogy a tolvaj beugrik a Dunába, itt van videón, egy méterre a parttól evickél, és a rendőrök halálnyugodtan sétálnak mellette, és nézik, ahogy kiszenved.
2: De meg sem próbált keresztül úszni rajta legalább, tehát hogy a túlpartra átjutni.
4: De nézd, van videó, mert végre videózták a dolgot, itt ugrik be a srác, átugrik a kerítésen, ugye? Itt beugrik a Dunába, nem sokára lefut a sziklákon a hajó mellé, egyébként az 5. kerületben történik mindez. Beugrik a Dunába, és tényleg egy vagy fél méterre a víztől, már hogy a víz partjától úszkál.
5: De amúgy mi volt ebben a
4: koncepció?
2: Igen, mi volt a cél?
5: Hogy még csak érted, be sem ment bejjebb, és mondjuk egy 10 méterre.
4: Egyébként szerintem, hogy nem sodrás irányba úszik, tehát még lassú is. De gyakorlatilag így tötymörög mellette két kigyúrt rendőr, és fél méterre tőlük a vízben ott úszik a szajréva.
2: Kíváncsi lettem volna a rendőrök gondolataira, amikor így meglátják, hogy mit művel ott mellette, hogy te figyelj, szerinted meddig bírja? Hát pár perc. Ideg a víz.
5: Igen, fogadásokat akkor is kötöttek.
2: Ja, tudod? Lehet, igen, akkor mindjárt kijön. Igen, szerinted hány perc? Hát én 4-re tippenek, azt hiszem, te bírja 6-ig is, oké. Okay.
4: Hát, de ilyen a világon nincs. Tényleg mire gondolt? Hogy hova megy el? Átúszik a túlpartra?
5: Lehet. Sirilla? Lehet, azt gondolta, hogy majd akkor ő most csinál egy ilyen átúszást. Igen,
2: szerintem is aztán
5: átúszást.
2: Rájött, amikor becsobbant a vízbe, hogy ez nem fog menni, hideg a víz, nem szeretem.
4: Igen. De mert az amúgy bejött volna, nem? Tehát, hogyha átúszik a túlpartra, mire a rendőrök híthoz érnek, átfutnak, átérnek valahogy. Bár mondjuk, ha a közepén van, akkor lehet, hogy én a rendőrök helyében már lépek valamit.
2: Hát nem tudom, vagy esetleg ha megpróbál sodródni a folyóval, és majd később kimászni belőle?
5: Hát jó,
2: vagy túl sok akciófilmet
5: azért
2: nézek, és ez a Tom Cruise-nak jött volna csak össze?
5: Igen, lehet, mert ugye a Dunasodrása azért le tud nyomni a mélybe, úgyhogy azért az annyira nem jó ötlet szerintem.
4: Azt nézem egyébként, hogy ilyen pénzt is lopott, meg ékszereket, órákat, tehát hogy azok annyira nem húzzák le. Az kérdés, hogy vízálló-e ez a zsebóra, amit elvitt, itt látom a képen, de hogy ilyenkor eszedbe jutna az, hogy oké, beugrottál a Dunába, gyorsan leejtem a szajrét, vigye a Duna, nem érdekel, és kiszállok, és azt mondom, hogy én semmi rosszat nem csináltam, csak itt úszkálok.
5: Hát mondjuk, ha lett volna esze, de ugye ebből kiindulva nem nagyon sok volt neki, hogy csak egy méterre a parton úszkált.
2: Igazából azt mondja, hogy én csak triatlon edzést tartok. Hát de ilyenkor? Hát most értem.
4: Hát de ilyenkor tudod is elővesz 4 órát, amit ellopott a kirakatból. Mert mennyi az idő?
2: És hol a bicikli? Azt még nem volt időm szerezni.
4: Hát de ez mekkora lúzerség. Szerintetek megverik a sitten?
2: Nem, szerintem kiröhögik.
5: Hát igen,
2: ő lesz az a kategória, akit még arra sem éltattak, hogy megverjenek.
5: Igen.
4: Te miért ülsz?
2: Elmeséli tudod, és
4: lassan úsztam.
2: És ő lesz az év lúzere ott bent.
4: Igen, ez majdnem megúszta, nem?
2: Tehát, hogy nagyon nagy respektre azért nem számíthat. Nem, szerintem őt nem fogják leültetni, vagy hát én nem tudom, hogy mennyi, milyen értékben lopott, de lehet, hogy megúszta.
5: De az egyiküket leültették.
4: Az egyiküket elkapták rögtön a boltnál.
5: És valamelyik már visszaeső, úgyhogy.
4: Hallod, ő volt az ügyesebb.
5: Ő inkább hagyta magát.
2: Lehet, hogy tudta, hogy figyelj, vele kéne menekülnöm, ha hagyjuk, kapjatok el, jó? Pirincseljetek meg.
4: Nagyszabású tervek. Lehet, hogy benne lesz ez az évszázad bűncselekményei között, ahogyan a Dunába ugrik.
2: Kicsit ilyen, mi vagyunk a vizes naplopók, tudod, ilyen reszkesetek betörőknek tűnik nekem.
4: De merre tudott volna logikusan szökni? Ugye ott van mellette rögtön a hajó, arra nyilván onnan már nem tud felmászni. Tehát tényleg csak annyi van, hogy vagy elúszik, vagy lesodródik a Dunával. Ennyi.
2: Hát mondom, tehát hogy szerintem túl sok akciófilmet nézett, és elhitte, hogy eszébe jutott, hogy ők is mindig, tehát a Mission Impossible-ben szerintem legalább 2-3-szor volt ilyen, hogy a Tom Cruise a vízzel menekül el a helyszínről. Hát neki nem jött össze.
4: És az a higgadság, az a nyugalom, ahogyan sétálnak mellette. Én utoljára, amikor ilyen pár évesen tanított Laci bácsi úszni, és fogta azt a kakiszedőhálót, vagy amivel tisztítják a medencét, és azzal támasztotta alá a hátamat, és így kísért a vízparton, az a rezignált arc van itt a rendőrök fején is.
2: Te meg, ahogy ott menekült, simán a Benny Hillnek a zenéjét oda lehetett volna vágni.
5: Tényleg.
4: Nekem most ő a kedvenc bűnelkövetőm, tehát hogy
2: megtapsoltatjuk?
4: Tehát őt meg a rendőröket, tehát az számomra teljesen lenyűgöző, hogy végre ez már-már ilyen amerikai szint,
1: készítenek egy videót erről az esetről, és be is mutatják. Nekem ez tökre tetszik Amerikában, hogy például a rendőrök nyilatkoznak, elmondják, mi történt, megmutatnak kamerafelvételeket. Ez tök jó, ilyen sikertörténetek kellenek.
2: Ez mind sikertörténet? Hát, apostrofálhatjuk annak is.
5: Biztos. Az ő részükről.
2: Na de jó, de őt elkapni, érted? Tehát, hogy az óvodás szekció elkapta volna.
5: Érted,
1: hát ilyet nem tanítanak a rendőrakadémián.
2: Az biztos.
5: Hát kifáradni nem fáradtak ki a rendőrök, így a sétálásba.
1: Kegyetlen jó a sztori. Na jó, hát valahogy hát így ne. Most ezen is filoztam közben, hogy itt beszéltünk az elején arról, hogy van olyan, hogy megbüntetnek gyorshajtókat a járdán, mert hogy a gyalogosokat, hogy itt a gyorsúszásért sem lehetett volna nagyon lecsukni.
2: Szerintem ő nem tudta azt a sebességet hozni még a vízben se.
1: Jaj, de kár, hogy ennek a reggelnek vége lesz. 3:40 van, és szépen lassan el kell köszönnünk, mert ami viszont jó hír jön, Tomi.
2: Igen, mindenképpen. Ugye ilyenkor jár a hála és a köszönet, csak ezt általában ugye úgy szoktuk megtenni, hogy a kollégák nem hallják. De most itt van Andi, most szemtől szépet, szembe köszönjük meg
1: szépet
2: neki.
1: Kell mondanod.
2: Akkor várjál, akkor valami nagyon. Köszönjük szépen, hogy a ma reggelünket is
5: hazudik, és ezért nem.
1: Hogy a ma reggelünket is begyalulta.
2: Nem, beragyogta, ezt akartam mondani. Begyalulta. Igen, a ma reggelünket is beragyogta, a férfiakat pedig verbálisan gyalulja. Hitta le, Randi?
1: A galambok réme. Igen. Aki nem tudja, mi van, hallgassa vissza tegnap itt Spotify-ról. Így van, nagyon sokan segítenek nekünk, hogy ez a műsor ilyen legyen, és a mai napon például itt volt velünk Niki is.
2: Köszönjük a social segítséget, köszönjük a fantasztikus zenéket Zimmerer Tominak, aki tehát keveri a koktélt 10-től egészen 2-ig.
1: Még egyszer a közreműködést Solymos Ákosnak, Kiber

0: Igen, ez ilyen párcserés, mint némelyik 18-as karikás buli.
1: ADR jobban, a legjobban.
2: Biztos nem jössz be?
0: Mert lányok cserélődnek mellette. Igen, úgyhogy engem most két napig nélkülözni kell, sokak örömére, még többek bánatára. Reméljük.
1: Elmorzsolunk egy könycseppet.
2: Hiányozni fogsz. Mi viszont Andival jövünk 6 után, nem sokkal. Köszi mindenkinek, szép napot nektek, sziasztok.
0: Buenos morgen!
3: Buenos morgen! Minden

0: Gyalagedi lobby non-stop, yo.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
1: Ez reklám volt.
3: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter. Elzászban a mai napon megkezdődik a szüret. Ismét lesz Jamboree a Tulipános Ház kertjében Tatabányán. Jönnek a részletek, a mikrofon mögött itt Taller Andrea. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfő este élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a következő két nap még kritikus lesz. A legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. Jelezte, szerda estétől kezdődhet vízszintemelkedés, mert most is esik az eső az osztrák és német vízgyűjtő területeken. A következő hétre 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és addig már a fenék küszöb építésével is haladnak majd a szakemberek, így ha minden jól megy, akkor el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. A franciaországi Elzászban rekordkorán már a mai napon megkezdődik a szüret valamennyi szőlőfajta esetében a magas hőmérsékleti epizódok sorozata miatt, közölte az Elzászi Szőlőtermesztők Szövetsége. A becsült termés Elzászban idén 804 ezer hektoliter, jelezte Marie-Noël Loire, az Elzászi Mezőgazdasági Kamara borászati tanácsadója július végén. Az idei év rendkívül szokatlan, kivételes időjárással, hangsúlyozta, a hőmérséklet ugyanis árnyékban elérte a 44 Celsius fokot. A termés azonban idén egészségesnek ígérkezik. Augusztus 20-án Oroszlányban is lesznek programok, délelőtt 9 óra 30-kor ünnepi képviselőtestületi ülés lesz az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatalban, 11 órakor kenyérszentelés és koszorúzás a milleniumi emlékműnél, 18 órakor pedig a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán Malek Andrea és a Győri Friends Big Band lép fel, majd 20 órától Berecki Zoltán és zenekara ad nagy koncertet. A program ingyenás. Ismét lesz Jamboree a Tulipános Ház kertjében Tatabányán, augusztus 22-én 19 órától Nagy Krisztina egy színes zenés műsorral várja az érdeklődőket. Az est különlegessége, hogy a műsor egész ideje alatt lehetőség van beszállni a jammelésbe. A kapunyítás 17 órától lesz, a program ingyenás.
0: Időjárás.
1: Ma a nap első felében zömében napos időben lesz részünk, majd délután megnövekszik a felhőzet, de a térségbe csapadékot nem jósolnak, 20 és 23 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Buenos morgen! Több energia, mint egy harmadik kávé, és kicsit veszélyesebb is.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Én például, ha nem találok valamit, akkor végig gondolom, hogy hova tenném. És ilyenkor rendre megtalálom, mert hogy hülye vagyok, de legalább kiszámítható.
2: Tehát, ó, értem. Ez egy, egyébként olyan rossz vagyok, de használható. Tehát a hülye vagyok, de kiszámítható. Egészen hát, jodan lenne.
1: Az még hagyjál, de el is tudnám úgy énekelni, mint annó a mehet.
2: Na, az meg tuti. Csoki? Na, a Csoki eljött erről is eszembe, már az a baj. Elvittél egy olyan irányba.
1: Értékelem.
2: Egy olyan irányba, gondoltam. Na, de hogy...
1: Ilyenges
2: hogy...
1: Csoki nyáron, ahogy is jó, nem? Mondjuk ne akarnál elszapogatni.
2: Úgy féltem. De én kezdtem, szóval igazából...
1: Bizony, tátott szájjal.
2: Igen,
1: oda.
2: Besétáltam, igen. Na, hogy én a legtöbbször nem hagyok el dolgokat, de hogyha elhagyom, akkor nagyon. Tehát ott akkor lehetsz akármennyire kiszámítható. A legutóbb tudod, mit hagytam el úgy, hogy azóta sincs meg?
1: Hát én nem tudom, valamelyik exedet, de nem. Tehát,
2: azt hagyjuk, az a pincében volt, és ott maradt.
1: Ja.
2: Hát ez más kérdés.
1: Hát ki, hol tartja?
2: Egy fülhallgató vagy fejhallgató elosztót. De ezt úgy képzeld el, hogy az nagy. Itt van benne egy ilyen, tehát hogy ez például ja, itt olyat, az, aha. Tehát hogy csak a hallgató kedvéért mekkora ez, tehát mint egy vajtartó doboz.
1: Hát ez nagyobb, mint egy vaj.
2: Nagyobb, mint egy vaj. Valózzák konnektorba dugós ízés.
1: Doboz.
2: Fogalmam nincs, hol van.
1: Hát mondjuk az azért gáz, mert azért ennek van értéke. Tehát nem az van, hogy tényleg egy műanyag ételhordót nem találsz.
2: De elmondom, hogy miért gáz. Azért gáz, mert el akartam adni, és jött a vevő. Azóta sincs meg. El kellett küldenem, hogy bocs, nincs meg. Szerinted mennyire néz hülyének? Tényleg, először várattam fél óráig, még kerestem. Majd mondta, hogy bocs, nincs meg.
1: De ezt tényleg paralátod.
2: Tehát, hogy nekem ilyenek vannak az életemben.
1: Magadat fosztottad meg pénztől.
2: Hát is, meg őt egy...
1: mondjuk megházasodtál akkor is, de...
2: Kész, teljesen kész.
1: Bocs, nem,
2: a házasság az csak hoz pénzt.
1: Tényleg?
2: Nem.
1: Csak gondoltam rád, megpróbálod hát.
2: Én igazán megpróbáltam, tényleg.
3: Szia, jó reggel.
1: Tényleg egészen kisibultnak tűz.
3: Aha, csak tűnök. De amúgy nem vagyok az.
1: Mindegy, a látszat az. Látszat néha csaj.
2: Légy szíves, hagyd meg minket ebben az illúzióban. Jó. Hármunk közül te jártál legutóbb Olaszországban.
3: Igen.
2: Igen. Voltál strandon?
3: Nem.
1: Jó, akkor köszönjük szépen, Andra, tovább. Majd értesítjük
2: kérd a napodat.
3: Majd szeptemberben.
2: Oké, okay. Voltál olyan helyen, ahol...
1: Aha, volt víz.
2: Ne, az most akkor máshol nem
1: megyünk. Láttam már vizet.
2: Ahova magad vittél ételt? Tehát nem ott vásároltál, hanem csomagoltál.
3: Fú...
2: Mondjuk ott azért Milánóban sok minden van, és ja, nem ott ettetek, el. Hanem
3: ja,
2: volt
3: persze,
2: egy kis szendó.
3: Hát nem szendó volt nálunk, hanem ilyen kis croissant vettük a boltba, és akkor vittük magunkkal, hogy ha éhesek lennénk, akkor úgy be tudjuk kapni.
1: Okay. Azt hittem, hogy... Ezt légy szíves, vágd majd ki, jó? Effektorral.
2: Mindenképpen intézem neked, sőt, telefonra is, hogy otthon is tud hallgatni.
1: De azt hittem egyébként, hogy jégkrémes dobozban pörkölt. Az a másik igazán magyaros, meg a rántott szeletes szendvics, ugye, szigorúan alufóliába csomagolva.
2: Mit szóltál volna, hogyha mondjuk odaértek a Milánói Dómhoz, és ott ki van írva, hogy szigorúan tilos bevinni ételt? Mi a reakciód?
3: Hát semmi, megeszem előtte.
2: Megeszed? Tényleg ez? Nekem biztos, hogy az, hogy ledugom a táskámnak a legaljára, és rápakolok 8 dolgot, hogy hát ha nem bukok le.
3: Hát ha nem buksz le.
2: Én biztos, hogy
3: meg dugdossam. Lehet próbálni amúgy, de...
1: Hát most egy dómnál még meg is érted.
2: Hát én nem próbáltatok még moziba úgy bemenni, mint aki beszart, mert a két farzsebetekben van fél-fél liter kóla.
1: Ja, azt...
3: Én a táskámba szoktam lakni.
1: De attól miért mész be úgy, mint aki azt hittem, hogy izé...
2: Hát meg kell tartani, hogy ne boruljon ki.
1: Hogy... Ja. Azt hittem, máshova dugtad.
2: Bignek első zseb, hátul kóla.
1: Nem, ilyet még nem próbáltam.
2: Tényleg semmi ilyesmi.
1: Nem, na. Mi kicsi amit vittünk be, nem nagyot.
2: Nuggets, chicken nuggets, hogy
3: ja,
2: hagymakarika, azt rá tudod húzni. Na, mert hogy... Nem tudom, nem, tényleg már nem tudom.
1: Na jó, de ha belegondoltok Magyarországon azért, nem tudom manapság mi van, de régebben a strandokon azért előszeretettel láttál olyan családokat, akik hozták ki a hatalmas nagy hűtőtáskát, benne kismillió szendvics,
2: de szerintem
1: meg az otthonról
3: most is van olyan.
1: Víz, ugye? Tehát biztos igen. Vagyok benne.
2: De szerintetek ez nem jó? Nem? De szerintetek ciki, hogyha valaki hűtőtáskával megy egy strandra? Nekem az ugye a része a partinak, tehát hogy máshol nyilván az lenne, tehát hogy egy moziba a hűtőtáskával érkezel, azért néznék. Vagy egy étterembe, hogy köszönöm, inni nem kérek, mert hoztam, az is fura. De a strandon a hűtőtáska az ott otthon van, nem?
3: Bár figyelj, most ami nekünk van, ugye repi ajándék ez a kis hűtőtáska, az szerintem a moziba is bevihető.
1: Az becsületre csempészni.
3: Abba be tudod a rántott húsi szendvicset rakni.
1: Tehát, hogy tényleg befér.
2: Vannak olyan közegek, ahol azért ezen megakadna az ember, de nekem nekem egy strand az nem ilyen. Nem, minden esetre nem. Most Olaszországban ezen nyilván sokan fel vannak háborodva, és ellenőrzik a dolgot. Itt azt mondják, hogy a legtöbben egyébként megpróbálják elrejteni a táskájuknak a legaljába a dolgot, tehát megpróbálják becsempészni. Illetve hát az nekem egy nagy kérdésem, hogy vajon hogyan lehet ezt ellenőrizni? Tehát, hogy Magyarországon én ezt csak úgy tudom elképzelni, hogy jön az úszómester a kis sípjával, és tudjátok, aki rátszól, hogy ne fröcskölj, meg hol az úszósapkád, meg ilyenek, rátfütyül fél centiről, hogy ne harapj!
1: Mit teszel?
3: Fújj! Ja, köpött ki. Hát de honnan tudja az, hogy a szendvicset nem a büfében vettem?
1: Én szerintem is ott, amikor bevész, ott, akkor igen. Nyilván meg kell mutatni a táskát, igen.
3: Igen.
1: De ha ügyes vagy, és vannak benne ilyen rejtek, zsebek, meg nem tudom, ilyenek kialakítva, akkor lehet, hogy be tudod csempészni. Csak kérdés, hogy ér ez ennyit?
3: Hát figyelj, a törölközőbe belecsavarod.
2: Hát vagy lehet, hogy gettósítani
3: kéne. Mondjuk akkor gáz, ha szétszedetik veled, de alapjáraton meg be tudod csomagolni. Hát meg lehet,
2: vagy a napteljes flakonba bele.
3: Mit?
2: A vizet? Hát a szendvicset.
3: Ja, a szendvicset.
1: Láttad már akkora napteljes flakont?
2: Mint a te szendvicset? Nem,
1: akkor nincs.
2: Nem. Jó, de hogy lehet, hogy úgy kéne csinálni, mint a dohányzásra kijelölt helyet, hogy lenne egy ilyen otthonról hozott szendvics fogyasztóhely, ahol egy kisétálsz a strand elé, kicsit megszégyenülve, és ott megeheted az otthonról hozott szendvicset.
3: És nézed, hogy sorban állnak az emberek, és vártak a kajára.
1: Már gyerekek, kedvenc ilyenem, ha már ezt is szóba hoztad, pont egyszer egy magyar strandon láttam dohányzásra kijelölt hely, és az úgy volt kialakítva, hogy az épületnek egy ilyen, hát oldalsó része, de nagyjából is egészben 3,5 méterre volt a strandolóktól, tehát hogy körülbelül olyan volt, mintha Balatonba kijelölnének egy olyat, hogy ide belepisi lehetsz, ide már nem.
2: Ja, figyelj, hát nekem a kedvenc ilyenem, amikor ugye betiltották Magyarországon a klubokban való dohányzást, és láttam, azt hiszem egy debreceni diszkó vagy kocsma csinálta meg azt, hogy kivágott a falon 3 lyukat, 2 kisebbet, 1 nagyobbat, és kidughattad a fejed meg a 2 kezed, és akkor dohányozhattál bentről, hogy a fejed meg a kezeid kint voltak.
3: Kreatív, nem?
1: Az mi az ilyen bakós glóri volt?
2: Igen, pontosan. Nagyon érzed. Ha más is kidughatsz. Ha mersz. Hoztam 3 helyet, ami szerintem ilyen sarkalatos. És minden helyről egy valamit tiltsunk ki, jó? Tehát ne így, hogy a házikaját nem szabad a strandra vinni, hanem mintha a szervizset nem lehetne. Mit tiltsunk ki a moziból?
3: Hát én a gyors kaját kitiltanám.
2: Tényleg? Ne viessen be a hamburgert. Pedig ez tök jó.
1: Szardíniát, mert büdös.
2: Sokkal kevésbé zavarok szerintem egy hamburgerrel, mondjuk lehet, hogy megkívánják. Ez sokkal kevésbé zavarok, mint az, aki ott ropogtatja, nem tudom én miért, a nachoszt.
3: Nem, nem feltétlenül, mert azt a hamburgert ki kell csomagolni, meg ugye hát annak is van egy illata. Jó, tehát ha mellettem ülsz, és ott rákcsálod a hagymás hamburgeredet, akkor nem biztos, hogy annyira örülök neki.
2: És hogyha
1: hát smárolni nem fogtak, akkor az biztos.
3: Hát nem.
2: Titanic süllyedés pillanatában megjön a futár, hogy hozta a pizzámat, az zavarna titeket? Az gond? Vagy az úgy még belefér? Nekünk a legdurvább, amit bevittünk, az egyszer kókuszdió volt, és nagyon zavarta a nézőket, amikor feltörtük. Pedig olyan jó volt amúgy, onnantól, hogy föl volt törő, onnantól már jó volt.
1: Igen, bármi olyan, mert melyik az a kaja, amivel nagyon lehet zörögni. A konzervet ne vigyél, mert elkezdem azt kinyitni.
3: Chips,
1: igen, na a chips, például akkor az. Ja.
2: Chips vagy negró, ilyen kis cukorkák, ilyen savanyú cukorkák.
3: Na, azt a színházból tétanám ki. Okay. Ezeket a csörgőbörgös.
2: Figyelj, ezt 3-ra rávághatjuk. Repülőgép, 1, 2, 3, fasírtos szendvics, nem?
3: Fasírtos szendvics. Ki viszod amúgy most?
2: Hát nagyon sokan, ahogyan
1: ezek
2: én szagoltam.
1: Ezek szerint a rédül család.
3: Jó, hát akkor ne utazzunk együtt egy repülőt.
2: Anglia felé nagyon sok fasírtos szendvics repül. Munkahely, innen kitiltanátok valamit? Én a brokkolis melegíthető ételeket.
1: Mi van a brokkolival?
2: A szag, amikor valami melegíted.
1: Ja, azt hittem, hogy ért valami gyerekkori trauma.
3: De a hal is ilyen
1: amúgy
3: egyébként. Tehát hal? Ha halat melegítesz, akkor az is ugye terjed azért.
1: Én tudom, hogy tök főzeléket, mert annak nem illata van, hanem szaga.
2: Szaga, aha, az ilyen szagos ételeket. De egyébként van az a típus, nem? Aki így megmelegíti az ebédjét, és akkor úgy körülötte a rossz hangulat fog el mindenkit.
1: Hát mondom, bárki, akinél tök főzelék van például. Aki a tök főzeléket szereti, jó ember nem lehet.
2: Mi van, Andi?
3: Nem tudom, csak hogy mondta, hogy rossz hangulat kerülgeti. Én értem, csak hát ettől függetlenül akkor is meg kell melegíteni ezt az ételt. Most arról nem tehetsz, hogy esetleg a halnak így terjed az illata. Vagy mondjuk a brokkoli, mert neked nem tetszik a brokkoli.
2: Én amúgy szeretem a brokkolit, csak hogy a
1: szagának. Csak melegítsék
2: minden
1: meg
2: esetre, hogyha valaki behozza és megmelegíti, akkor egy dolgot lehet vele tenni.
4: Tökönrúgás, szemenszúrás.
2: Ez a megoldás.
1: Legyen ez a végszó. A aztán Kristóf is írt, nem csörbökés, inkább csak szomorú jelenség. Hétvégén egy büfében leült mellénk egy fiatal pár, elővették a telefonjukat, és körülbelül 20-25 percig, amíg megitták az üdítőket, konkrétan nem szóltak egymáshoz, csak ment a doom scrolling. Na, gyerekek,
3: na, ilyen is van,
1: ma is tanultam egy kifejezést. Értem, hogy mire írod. Grátisban a háttérben sétált egy nő, aki kutyakocsiban tolt egy kutyát.
2: Az jó, a kutyakocsi, az olyan, mint egy babakocsi nálunk, is van egy ilyen, aki kirakja a pincsét kakilni, aztán megtörli a pincsi fenekét, és visszarakja a kutyakocsiba.
1: De ez akkor nem is kutyasétáltatás.
2: Nem, ez kutyakocsisztatás.
3: Hát dehogy nem, mert a levegőn van a kutya, de van olyan kutya, aminek azért veszik meg ezt, mert hogy már nem tud sétálni.
2: Például a lábatlan tacskó.
3: Általában. Hát,
1: az gurul.
3: Úristen. Aj, Istenem. Azt így görgetik, nem így előre.
1: De ő a kutya kutatón, akkor törzs vendég.
3: Aj, Istenem.
2: Hát igen, a rövidebb.
1: Orosz.
3: Kanyarodjunk vissza,
1: azt
3: szerintem.
1: Azt megértem. De azt, amikor puszta ilyen Kristóf írná meg, hogy milyennek tűnt ez a kutya, tehát hogy szüksége volt rá, vagy pedig csak ez a igazi ilyen trendi dolog. Mert azért azt is el tudom képzelni, hogy vannak olyan kutyatulajdonosok, leginkább hölgyek.
2: Ne feledjön el a kutya.
1: Igen, akik ilyen kényeztetésből.
3: Ja, van olyan is, persze.
2: Hát meg van, a Tom és Jerryben volt a gördeszkás Tacsi. Az amúgy tök cuki volt. Aki annyira túlette magát, hogy ugye csak én gördeszken tudta magát hajtani lábaival.
3: Jaj, tényleg. Igen.
1: Az vicce, mondjuk én ilyen amerikai boldogokat tudok így elképzelni.
2: Ja, de ez, amit mond, ez a görgeted és nem dumálsz a másikkal, ráadásul hát randi helyzetben. Amúgy álszent lennék, hogyha azt mondanám, hogy nincs ilyen néha otthon, tehát hogy ilyen agyleszhívás, hogy ülünk egymás mellett a feleségemmel, és csak úgy görgetünk, de...
3: Hát, de ti egy pár vagytok, ti már régóta együtt vagytok, tehát ott azért igen, előfordul ilyen. De ha mondjuk nem otthon vagytok, hanem elmentek valahova, és leültök egy étterembe, akkor is nyilván vannak ilyenek?
2: Nem, ott nincsenek, meg sokszor így magunkra szólunk, tehát hogy le is fordítjuk a telefon, bár egyébként arra rájöttem, hogy tök jól lehet a mellettem a kanapén ülő feleségemmel csetelni, hogyha úgy van, tehát hogy ott megnyitom az ablakot, és akkor dumálunk is, meg görgetek
3: is. Meg csak szólalni, tudod.
2: Hát milyen, annó én üzentem ki az öcsémnek SMS-ben a 33-10-essel, még szerintem, hogy hozzon már be valamit.
1: Jó, hát volt, hogy én is poénból szóltam a Dávidnak, vagy írtam neki egy fiam. Kész a vacsora, ezt írtam belőle 5 méterre, tudod, kint voltam a konyhában.
2: Poénból, persze.
1: Poénból, hát mert éppen kockult a gyerek, aztán gondoltam, akkor így nem zargatom, hanem írok neki.
2: Nem, teljesen korrekt. Amúgy, ami mi nagyon jól tudunk kommunikálni, csak egy irányú a dolog, hogy van ilyen baba monitor a gyerekszobában, és ugye azt mindig halljuk, ami ott történik a másik szobában is.
1: És nem vicceltétek meg még soha a másikat, hogy valamilyen ijesztő hangon szóltok bele?
2: Ez nem rossz.
3: Na, jó van.
0: Petro, játszunk egy játékot.
2: 30 másodpercet.
1: Figyelj, jöhetsz hozzánk aludni, ha egyszer eljátszott.
3: Figyelj, fel lehet dobni a párkapcsolatot egy ilyen.
2: Csak egyszerűen fogod és bejátszol egyet, hogy... Azért felkapod a fejet, hogy mi van a gyerekkel, nem?
1: Vagy valamelyik effektet, valamelyik.
2: Mit játszol?
1: Csajnak bármelyik mondatát.
2: Nem, azt nem merem bejátszani.
3: Le tudjuk kapni.
2: Ezt nem, erre ugrás van. De egyébként lehet, hogy akkor már valami ilyesmit, hogy...
3: Amúgy nekem esett tégla a fejemre.
2: Ezek a fontos dolgok, nem? Most Kitty, azóta egyébként jól vagy?
3: Amúgy nekem esett tégla a fejemre.
2: Meddig tart a csíny kategória, hol kezdődik a büntény, mit szabad, mit nem? Voltak-e olyan csínytevéseink, amik adott esetben így visszatekintve nem voltak annyira felelősségteljesek, mint amennyire akkor tűntek? Vagy lehet, hogy ezen nem is gondolkodtunk.
1: Igen, mert azért gyerekként, meg hát pláne kamaszként, kicsit azért másképp jár az embernek
2: tehát
1: az
2: igen,
1: agya.
2: Tehát nem tudom, megvan-e például az a tömegkarambol az M7-esen 15 évvel ezelőttről? Hát, jó viccnek tűnt.
1: Hirtelen elrántani a kormány tapa elől.
2: Olyan mókásnak tűnt, de...
1: Nem volt az.
2: Na, tehát hogy beszélünk majd gyerekcsínyekről, biztos, hogy mindenkinek van a tarsójában egy smás. Onnantól indulunk, hogy a sótartónak meglazítod a tetejét az ebédnél, és akkor a melletted ülő ráborítja. Még mindig tudsz ezen mosolyogni, nem?
1: Tehát jó,
2: mindig
1: igen. Jó.
2: És eljutunk egészen odáig, hogy ez a francia vízipisztollyal fröcsköl és vízbe löködi a turistákat.
1: Én egyébként ezen már, mondjuk a vízbe lök, és ez nem feltétlenül, de a vízipisztolyos, az szerintem kifejezetten vicces.
2: Az a kérdés, hogy gyerekcsínyről van szó, vagy bűncselekményről, illetve nyugodtan mondjátok majd azt is, hogyha gyerekkorotokban ezek közül bármelyiket elkövettétek, vagy eszetekbe jut saját gyerekkori gondolat.
1: Én áldott jó gyerek volt.
2: Tojásdobálás Halloween-kor, minden koszos lesz, de nincsen maradandó sérülés a házban, amit megdobáltál, vagy autóban.
3: Hát az nyilván még az a Amerikában. Csínybe fél, szerintem. Még belefér a csínybe. Hát, bár elég kellemetlen lehet.
1: Nagyon kellemetlen, igen. Én nem örülnék egy ilyennek.
3: Hát nem, de most ennek örülnél, hogy össze-vissza lögdösnek a vízbe az utcán, meg vízipisztolyoznak?
2: Nyilván
3: hát
2: egyébként attól is függ, hogy milyen tojás, mert Fabergével egészen más a történet.
3: Azt mondtad, hogy nem okozott maradandó kárt.
2: De jó, igen, igen. Azt írják, hogy ez Magyarországon klasszikus csíny, amíg nem okoz kárt. Tehát, hogy itt abban van megszabva, hogyha valamit megharcol, eltör, betör. Oké. Becsöngetés és elszaladás. Nem tudom, ti laktok kertesben, hogy volt-e ilyen, hogy valaki becsöngetett, elfutott, ebből mi van?
1: Nem, de gyerekként ezt csináltuk.
2: Te ezt csináltad?
3: Igen. Aha.
2: És milyen vicces volt, nem, mikor kijöttek, mint a telefonbetyárkodás. Egy kicsit az olyan.
3: Na, azt is csináltuk, igen.
2: Ezt csináltuk telefonfülkéből a betyárkodást, igen. És voltak a rossz viccektől, a kis lakás cseréje nagyobbrától, a minden, minden volt. Nem, ez sem bűncselekmény, kivéve, hogyha zaklatsz. Gondolom, hogy nem zaklattál.
1: Nem,
2: az... csak már mondjuk a futásod alapjáraton egy zaklatásnak minősül, szerintem az.
1: Aki... ez merénylet a vizuális közízlés ellen.
2: Okay. Autó becsomagolása fóliával vagy post-it cetlikkel, ilyet már láttunk sokat egyébként, hogy valakinek becsomagolják az autóját, nem sérül a jármű.
3: Hát ez is csíny, szerintem.
1: Ilyet évekkel ezelőtt eljátszottak a kézisek.
2: De ez tök vicces,
1: hogy az egyik, csapattársnak a kocsiját posztitekkel végig ragasztották.
2: És mit szólt? Az enyémben annyi a kossz, hogy nem ragadna meg rajta a posztit.
3: Ja, hát igen.
1: Figyelj, láttam fotón, nagyon jól nézett ki, szerintem így egy év utában el lehet árulni, hogy a Szőlősi Balázsnak az Audiát ragasztották. De azért nagyon kitartó munka volt, két-három csapattársi végig ragaszgatta.
2: Igen. Az mennyi meló. Én olyat láttam, hogy berakták két fa közé, tehát megemelte a csapat, és berakta az autót két fa közé, egy ilyen kisebb autót. Az is nagyon szórakoztató. Aztán iskolai tűzjelző megnyomása. Nincs tűz.
1: Hát azért az már nem annyira
3: az,
1: gyerek csíny kategória.
3: Igen, mert az ugye alapjáraton tilos is.
2: Igen, rendőrségi ügy lehet, mert veszélyhelyzetet idéz elő. Sínekre vagy úttestre kihelyezett apró tárgyak viccből.
1: De na, az nagyon nem vicc. Na, ez szerintem az a bűncselekmény
2: kategória. Ti soha nem csináltatok olyat, hogy vonatsínre raktatok 10 forintost?
1: De. Én csináltam. Ja, azt hittem, hogy ilyen nagy kövekre gondolsz, mert 10 forintost oda raksz, az egy dolog, de...
3: Nem, azt olyat mi is csináltunk, igen. 5 forintot, igen, és hogy kilapítja. És
2: senki ne csinálja utána. De igen, egyébként ez is súlyos rendőrségi ügy lehet, mint kiderült, tehát hogy itt már ülhettem volna egyet. Na most figyeljetek, ez mindig előfordul. Nálunk Budaörsön mindig, szerintem amúgy itt is. Roland, szerintem ebben te bűnös vagy, én ezt kimondom. Bevásárlókocsi eltolása és otthagyása az utcán.
1: Én mindig visszatolom.
2: De volt valami sztorid?
1: Persze, egyszer élni, még gimisként éjszakai foszitornát szerveztünk, és akkor hát úgy gondoltuk, hogy azért, hát most érted, bárdosos voltam, Tesco közel volt, hát valamibe el kellett tolni azért, hogy vettünk ugye enni, inni valót, úgyhogy hát azt ugye elvittük, és akkor jött az igazgató, és megkérdezte, hogy mit beszéltetek meg a boldon, ezt mikorra viszitek vissza? Én így nyeltem egyet, na reggel hétre.
2: Szép mentés. Amúgy az a négy páros kocsi meg a Lidl-ös, ami most a műfüveden van a kert szélén, az akkor mindet ilyed?
1: Hát természetesen vettem. Okay. Temurról rendeltem.
2: Lift megállítása minden emeleten.
3: Hát ez csíny kategória, de marha idegesítő.
1: Jó, hát igen, szerintem. De hogyha
2: az, ami ebből ki, tehát ami ebből kialakul Andiban, abból lesz a bűncselekmény, nem?
1: Igen, úgyhogy azt a konzekvenciát levonhatjuk, hogy lehet egyébként ilyen csinyeket tenni, mert tényleg vicces, de csak akkor, hogyha Andi nincs a közelben.
2: Ez egy tipikusan olyan történet, amikor azt mondom, hogy a rendőrmunka nagyon durva és veszélyes.
3: Igen, egy őivet kergettek, aki ugye emberekre támadt.
2: Durvul a pálya, egyre nehezebb feladatok. Mindkeres a rendőrség.
1: Hol?
3: Budapesten, az első kerületben.
1: Hát azért ez egy veszélyes hely.
2: Hát ez amúgy nem számítasz rá, hogy egy őv támadás ért. Tehát azt most lehet hallani, hogy a dolmányos varjak azok nagyon kemények, meg nagyon támadnak, de hogy egy őv rád esik, az hogy nem számítasz rá.
1: A Budán sétálgatsz így szépen békésen, és akkor egyszer csak
3: második
1: jön.
3: Kerület.
2: Második kerület?
1: Attól még ugyanúgy Buda. És mi a helyzet az egerész őivekkel? Ezt tudja valaki?
2: Hát ez nagyon durva.
3: Hát őket el kell fogni. Mert...
2: Na, hát az egerész őivek kapcsán én elkezdtem kutatni. Na, lényeg a lényeg, hogy utána néztem az interneten, és most kapaszkodjon mindenki. Senki ne csinálja utánunk, de így van. Hogyan kell 5 lépésben őivöt fogni?
3: Na.
2: Ilyen is van.
1: Egy, detektálod az őivöt. Azok te egy őiv.
2: Egész jó
3: vagy.
1: Öt, mindegy, szóval az állatot. 2. Óvatosan megközelíted az állatot.
2: Az óvatos jó, igen.
1: Igen. Hogy lesz ebből 5 lépés, basszus?
2: Szóval, hogyha jelentnek a hivatalos lépések.
1: 3. Felkészülsz az állat elfogására. 4. Óvatosan, de nagyon magabiztosan és határozottan, ám de az állat jólétére való tekintettel is. Nem tudom, ezt nem jól ebből a mondatból. Megfogod, 5. Elviszed. Kész.
3: Ez az, hogy fogod meg?
2: Titka?
1: Jó, hát most azért a módszertanban nem menjünk bele, arra nincs idő.
2: Jó, akkor te is olyan vagy, mint aki az atomtámadást papíron túléli, tehát hogy tudod azt, hogy elő kell venni a... Volt ilyen oktatás a katonaságon állítólag, hogy a szekrényből elő kell venni a vonalzót, és azzal be kell mérni, hogy mekkora gomba, és abból tudod, hogy milyen messze van az atomtámadás. Nyilván ezeket csinálod, hogyha robban ott a gomba tőle. Nem, figyelj, Roland, tehát keres egy övekben gazdag rétet. Tehát, hogy először kell a terep, de akkor mondjuk azt, hogy itt megnézed az áldozatot, tehát kinézed magadnak az elkapandót.
1: Tehát egy övezetet.
3: Az elkapandót!
2: Eddig jó vagy. Hát nincsen meg a... Nem vagyok ilyen ornitológus típus, tehát hogy...
1: Ha nem ő lesz, hanem rigó, akkor rigó.
2: Oké. Okay. Ezután...
3: Ezt mondjuk lehet könnyebben elfogod.
2: Fogd meg a kezedben egy egeret, és a bokor takarásából tartsd az öjf felé, lehetőleg mozgasd.
3: Szegény, szerintem az mozog magától is. Az nincs ott, hogy halott egeret fogjál, vagy...
1: Mert mindig van nálad egy egér, ugye?
3: Persze.
2: Hát arra az esetre, ha őjjel mész, hát csak viszel magadra egy egeret.
3: A táskám van, egy dobozban mindig van.
2: Ha már őjjel fogni mész, meg vannak ezek a patkánycsapdák, csak ki tud brázni belőle valamit egy rendőr. Oké, most jön egyik legjobb. Amikor a ragadozó lecsap a zsákmányra, hirtelen engedd el a rágcsálót, és hálóval kapd el a madarat.
3: Mert háló is van nálad.
2: Két kérdés, igen.
3: Egér is, meg háló.
2: Honnan van háló? Meg a hirtelen engedd el, utána néztem, vízszintes repülés közben 30-60-nal megy, de hogyha lecsap az áldozatra, jön 50-80-nal jön. Hirtelen engedd el az egeret, és kapd el a hálóval.
1: És ha ezt meg tudod tenni, akkor olyan reflexeid vannak, hogy hihetetlen pályafutás előtt állsz.
2: És még két lépés. Óvatosan helyezd el az övet vagy övöt a korábban előkészített övtartóba. Majd öt, add le a hivatalos személynek.
1: Akciós övtartót keresünk megvételre, ha van.
2: Így kell.
3: Mondjuk
2: így kell
3: a budapestieknek ott kéne a második kerületben, mert hát látjátok ott azért. De egyébként ezt is, őt is hálóval fogták be. Azt nem tudom honnan szere. Hát lehet a rendőrkocsiban volt háló.
2: Amúgy itt kiderült a sztoriból, hogy ez a szerencsétlen madár, én úgy látom amúgy, hogy első kerület, de mindegy, több lényegtelen.
3: Van, második.
2: Hogy,
3: mert itt van, hogy a második kerületi rendőrkapitányság rendőrei.
1: Nem, hát az első kerületen fölhívták a rendőröket, hogy
3: ja, igen, hogy kéne igen, befogni. Az zavart meg, hogy a második...
1: Nincs szabad kapacitásunk.
3: Várjál, igen, azért, mert a második kerületi rendőrkapitányság van ideírva, de ugye igen, igazad van, az első kerületben volt a hársorok között.
2: Maradj Öjve!
1: A kedvenc tévőszágál filmem az Öjve vagy Halva?
2: Igen. És akkor várjál, az van, hogy egyébként kiderült, hogy a madárral nincsen minden rendben, tehát hogy nem véletlen mennek ki járókelőknek ez az öv, ugyanis utóbb kiderült, hogy szürke hályog miatt tévesztett irányt, tehát gyakorlatilag ez egy vaksi öv volt, hogy csak vadászni akart, lehet, hogy ment a pocokra, vagy nem tudom én mire, de helyette Józsit találta el, mert rosszul látott.
3: A pocok feje volt Józsinak.
1: Tehát egy látássérült öv volt szegényke.
2: Uh-huh. Igen, és igen. Az mekkora emberség, nem, hogy a rendőrök befogták, tehát hogy...
3: Hát azért... mit csináljanak vele, lőjék le?
2: Hát ne, nyilván ne, csak hogy, tehát, hogy azért, hogyha kapsz egy ilyen feladatot rendőrként, hogy kapjál el egy övet, azért úgy átgondolod az addigi tudásodat.
3: Meg az egész életedet.
2: Az életedet mihez nyúljál.
3: Miért akartam érezni?
2: Keresek-e én ennyit?
1: Ja, és szerintem elkérték pocokfejű Józsinak a telefonszámát is, hogyha legközelebb ilyen van, akkor be tudják vetni, mert akkor állja csak az övét.
3: Tényleg, akkor egér helyett jó lesz.
1: Ő lesz a csali.
3: A Józsi.
2: Nem az az első, hogy ilyenkor fölhívod a hangát, hogy küldjön már valakit, aki ilyet tud. Tehát, hogy azért nem te próbálkozol vele, nem?
3: Hát figyelj, most mire ők kiérnek, lehet, hogy a madár már elrepült volna valahova, és akkor ugye, ha nem találják meg, akkor ugye több embert megtámadott volna. Hát tehát oké, hogy nem akarattal tette.
1: A Bodzoli nem érti elhez, ő vadállatbefogó.
2: De próbáltál valaha már madarat megfogni? Mert én amúgy igen.
3: Próbáltam, igen.
2: Hát
3: persze,
2: ez a teljes
3: lehetetlenség. A lakásba.
2: Igen.
1: Igen, egyszer hozzánk így kéményen keresztül esett be, de ezt már elmeséltem.
3: Már háromszor, négyszer is.
2: Nem baj, addig már hátra bőlünk, de mondjad.
3: Meghallgatjuk negyedjére is Roland mesét.
2: Te, és nem úgy volt, hogy a fürdőszobában csináltatok neki Kelloggsból?
1: Nem.
2: Csapdát.
1: Igen, udalmas vagyok, tudom. Otthon is mindig megkapom.
3: De ez az egy madaros sztoria van, érted? És ezt mesélni.
1: Madara téma akkor.
3: Minden hónapban elmesélni.
1: De igen, hát most miért hozzátok? Hányszor nem be van? Tudjuk meg. Jó, ti ilyen állati család vagytok. Tiszta
3: észre. Ja, várj, akkor háromszor tényleg.
1: Na, hát azért mondom.
3: Most esetleg.
2: Igen, a fóka madár, mert akkor...
1: Meg a pingvén. Egyszer olyan mozahozott egy fókát.
2: Meg volt az, amikor a pingvén bejött a teraszon.
1: De az csak eltévedt, az a szomszédnál lakottam úgy.
2: Mondom, nem vagyok katolikus.
1: Mi a baj?
3: A pókának mondjuk örülnék. Az, de nem az ott.
2: Vannak ezek a, igen, vannak ezek a levezetőrök.
3: Annak is örülnék, az is cuki. Igen.
1: Tényleg egy törpeapácával lekerült.
3: Lunával ott totyognának, aranyosak lennének.
2: Bier rendőrsz mindenhova.
1: Így van. Na jó van. Kicsit kiszusszanunk. Nem tudom beszélni.
2: Szerező évtartót.
3: Kiszusszanunk.
2: Mi kiszusszanunk. De Roland, kérlek, ígérd meg, hogy mikor beindítod a zenét nekünk, azért elmondod a sztorit, mert
1: adás szívesen hallanak. Papadjára is meghallgatjátok.
4: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, de rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keresd rá most a jegymester felületén! A jegymester felületén! A te nyarad, a te erődöd! A te erődöd! Ismét vár mindenkit a Mikes Kelemen Középiskola. Szakmai végzettséggel 2 év alatt megszerezhető érettségi, nappali, esti és levelező tagozat, többféle érettségire épülő szakma. További információk 70-68-48-604 vagy mikes-tébánya.edu.hu. Keresd minket a Facebookon is! Ez reklám volt! Nem is

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Buenos morgen mindenkinek, 8:30 van, Azi énekelni Esztel pillecukorral a szájába, jönnek a hörcsök-görcsök, itt van Andi és Roland, megtömjük a szánkat.
2: Igen, szevasztok, buenos morgen. Az van, hogy egyébként nagyon vicces, így tegnap pörgettem az adásmenetet, ugye ezt általában Ádi szokta írni, és akkor látom, hogy erre a rovatra annyi van írva, hörcsök-tömés.
3: Hörcsök-tömés, igen, azt én is, azon én is felnevettem.
2: Hát mondom, akkor ez így remek lesz.
1: Hát ez jön, mert ugye hát rádiósok között azért van ilyen vita, meg beszélgetés, hogy kinek a legnagyobb a szája. Mi most ezt le is teszteljük adásban egy különleges módon. Itt van egy rakat pillecukor, amit egyébként ti szerettek?
3: Hát régen szerettem, de most már nem bírnám megenni.
2: Jó. Én ugye nem nagyon eszem cukrosat egy pár hónapja. Aha.
3: Igen, én se.
2: Úgyhogy ez így izgalmas lesz. 31 darab pillecukor ez így fejenként. Hát nem azt mondom, hogy gigantikus, mert itt a Tomi, a grafikusunk, aki most operatőr szerepkörben van, ő azt mondta, hogy hát azért van, létezik ebből gyerekekért nagy is, hát persze, abból kettő se fér a szánkba.
1: Jó, egyébként mindeközben Instagramon és TikTokon is fönt vagyunk live-ban, tehát nézni is lehet, bár szerintem akusztikailag is nagy élmény lesz itt a rádióban, hogy mi történik majd. Én tőled melyiket szerettem? Az amerikait, ezt a marshmallow, amikor úgy csinálják, hogy tábortűzön megpörkölik, és aztán egy kocka vagy egy és csoki, meg két keksz közé ezt így beolvasztják. Az úgy tényleg jó.
2: Akkor jövő héten tábortüzet gyűjtünk a stúdióba.
3: Igen.
1: Egyébként benne vagyok. Van itt pár éghető dolog. Na, mi legyen a technika? És közben itt tippelgessünk mi is egy kört, hogy szerintetek ki lesz a legjobb. Én azt gondolom, hogy Roland fog a legjobban teljesíteni.
2: Én Andira tippelek.
3: Én is Rolandra tippeltem volna.
1: Jó, igen. Akkor ketten Rolandot mondjuk. Itt Tomi mutogatott rám, hogy biztos én, de nekem szerintem kisebb a szám, mint nektek.
2: Niki is rám
1: tippel. Niki is Rolandra tippel.
2: Úgy tetszik, nekem van a legnagyobb fejem, az tény, de...
3: Hát vagy a legnagyobb szád.
2: Az meglátjuk. Na, meghatároztuk a sorrendet, ugye háromféle pillecukor van elénk téve, van egy ilyen kétszínű rózsaszín fehér, van egy ilyen egyszínű ilyen színes, meg van szívecske is, ez nagyon cuki.
1: Ja, úgy sziasztok, hogy... szerintem a huncut hangú Andinak van a legnagyobb szája. Jó van, Tibi rád szavaz. Oké, okay. És mi a sorrend, amit meghatároztunk?
2: Mondom, a két színűvel kezdünk, előbb mondtam, mert ne, figyelsz rám, látod?
1: Jó, és mi a
2: utána
1: sorrend,
2: a színes...
1: ami... Azt mond inkább, hogy mi a sorrend, amiben megesszük.
2: Na jó, van, kezdjük, jó?
3: Ádi, csak tömd az árba.
1: Jó, jobb lesz,
2: nem
1: lesz,
2: szabad
1: hogy csendben vagyok.
2: Jó?
1: Ja, tehát benne kell,
3: nem szabad, igen.
1: Ez nem lesz nehéz, annyira nem tűnik finomnak, tehát egy. Mi a taktikátok? Én oldalra küldtem.
3: Én is.
2: Egyelőre. Hát hova küldjem szerintem?
3: De amúgy közben olvad a szánkban, úgyhogy szerintem...
2: Ja, hogy menjünk? Holrombatunk olyan, vagy
1: de akkor jöhet a kettes? Uh-huh. Ezt mindig mondjuk majd? Aha. Második? Rádióban ez az egyik legszórakoztatóbb. Képzel, valaki ül a dugóban és hallja, hogy cuppogunk.
2: Mm-hmm. Nagyon jó volt.
1: Nagyon. Három?
3: De folyik ki a szádon oldalt a nyál.
1: Az enyém, még nem. Ez jó jel? Merjem. Három. Mm-hmm. Jövő héttől új műsorvezetőkkel. Ne próbáljátok ki otthon, gyerekek. Négy. Mert a négy. Hogy vagytok?
2: Na, persze. Mm-hmm.
1: A színváltásnál megállunk majd négy.
3: Nagyon, nekem öt van.
2: Andi, belehúzták, kis terhetetlen, moho.
1: Én egyelőre
2: moho, jó,
1: egy oldalra tomom.
2: Tényleg?
1: Eltűntek az ékezetek.
3: Hát nekem lehet, hogy a sületkés már nem fog a számba félni.
1: Várja, és akkor az
2: hát
1: utolsó.
2: Hát az egyszerű.
1: Ebből hat volt összesen? Valaki számolta, én elvesztem. Hat, ugye, Andi?
3: Uh-huh.
1: Jó. Ben van a hatodik.
3: Akkor a nagyjal megyünk tovább, nem?
1: Na most akkor mindannyian úgy nézünk, Roland még egy kicsit nyomog.
2: De gyerekek, ez nagyon jó. Tényleg, nagyon, na, ez eszméletlen jó
3: egy
2: élmény.
3: Után nem fogunk tudni beszélni.
2: Most is alig.
1: Most nézünk ki úgy szerintem, mint a klasszik hörcsög.
2: Igen.
1: Mert még erre rányomunk, jött a sárga.
2: Jó, sárgázzunk.
1: Amikor nem hallom.
3: Szóval.
2: Jó, most mindegy, még egy ebből.
1: Nehogy hányottatott sorsú rádiósok legyünk. Meg egy sárga.
2: Nyangot?
1: Új részeket találok a számon, így alulra is lehet nyomni. Nekem ki...
2: Te menj elved alá?
1: Nem, itt ahova benyomják azt a szilikont a csajok. Alulra ki lehet peckelni ilyen cukorral is. Helye? Mutatom. Ez mennyi eddig, 9?
2: 9-re járunk.
1: És 31-et hoztatok? Nem, ez van.
2: Baszki, ez van. Betűz.
1: Andi, ezt mondom. 10-nél tartok. Ilyen, amikor a kultúra bejön a rádiózásba. Na, no.
3: Nekem ennyi volt.
1: 10-nél kiszállt Andi. Bocs, ti. 11 jön.
3: De tudjátok miért? Mert nekem benne van a piercing is a szám, vagy a nyelvembe.
1: De hát az előny.
3: De nyomja az egészet.
1: Ja, de neked a beleakad és akkor lúghat.
4: Gyerünk rólam.
1: Andi Dunaj.
3: De várjatok, de mennyi 12-nél tartotok, vagy 11 szegény? Rolandnak a feje, úristen szegény, már nagyon szenved. Ádi amúgy tényleg jól nyomja.
1: Forrás rádió.
3: Még beszélni is tud. Roland már beszélni is tud.
1: Csak slágerek. Micsus kisüc.
3: Mondd, hogy Moszkvics.
1: Na, még én megyek. 12.
3: De Roland már nem bír beszélni. Tehát ne is erőltes szerintem. Még egyet toljál be. Nem tudsz? 12? De ne rákcsáljad. Ha rákcsáltam volna, akkor én is el tudtam.
1: Nem tudom, hogy mit mondasz, hogy onnan tudja szólni.
3: Na, 13. Tényleg, na, azt mondja, hogy kicsi szája van. 13, 14. Úristen, betömte az egészet. Na, Roland? Na, nem már megfulladt itt. Így nem tudunk mesterségesen se lélegeztetni.
2: Szerintem a kékbána az ugye nagyon nagy állat.
3: Na, még a szívecskéből. Még egy szívet, és akkor megnyered, Ádi. Na, jól van, akkor ezt megbeszéltétek, mert... Na.
1: Ah, de jó érzés, hallod? De megeszed?
4: Ne csináld.
3: De miért? Ne edd.
1: Roland, ilyen cukorsokat fog kapni. Jó, kedves...
3: Nagyon jól nézel ki.
1: Kedves kollégák, nem ettük meg az összes pillecukrot, majd viszünk belőle.
3: Igen, a szívecskésből megmaradt majdnem az egész.
1: A szívecskésből megmaradt. Azt hiszem, hogy akkor sikerült betesztelnünk ezt a kört is. Roland nagyon... De miért eszed meg? Ízlik? Tényleg lenyeled?
2: Nem, most már nem.
1: Most már végigviszed, jó. Megvárjuk adásban?
3: Nem szereti pazarolni az ételt.
2: Mindom.
1: Ja, én is meg fogom később majd enni, csak szépen lassan.
3: Fúj. Azt már csak nem eszed meg.
1: Nem, teljesen kizárt. Jó, akkor azt leteszteltük, hogy kinek a legnagyobb a szája, de ebben a rovatban majd még hozunk ilyen kulturális csodákat. Mindenféle dolgokat szeretnénk tesztelni a stúdióban, amiket egyébként rádió stúdióban nem nagyon szoktak csinálni, és ehhez gyűjtünk tőletek is ötleteket, tehát SMS-ben, Viberen nyugodtan írjátok meg. Roland, gratulálok neked is, gratulálok Andinak is. Kapsz levegőt?
2: Hát most már lenyeltem a nagy részét, talán 2-3 maradt így a számba.
1: 0, 20, mennyi, 20, 20,
2: 20, 20, 20. 15-ig mentél, én 14-ig.
1: Igen.
2: Hát ez brutál, gyerekek, szóval tényleg. Itt fogok a fejemben pörögni ennyi cukortól.
1: Olyan lesz, mint a kávésok után az emberek. Maradok, amigo, 3:49-kor. Buenos morgen mindenkinek.
3: Jó reggelt, most már tudunk beszélni is.
1: Hál' Isten, azért megkönnyebbül ilyenkor az ember, nem?
2: Egészen stassz ez így, nem gondoljátok? Hát, tömjük be újra ezt a pillecukat, Andi, sokkal izgibb volt.
1: Mered vállalni a híreket úgy, hogy minden rossz hírnél kettőt, minden jó hírnél egyet? És akkor úgy folytatod.
3: És akkor úgy folytatom?
1: Aha.
3: De jó, ez egy jó.
1: Kicsit földobod magadnak a bulit.
3: Játszok.
1: Szerintem van taktika. Tehát, hogy én azon kezdtem gondolkozni, hogy tudjátok, vannak ezek a versenyek, hogy mit tudom én, virsli evőverseny, csili evőverseny, stb. Hogy szerintem, aki mondjuk pillecukorevő bajnok, mert tudja, hogy van ilyen, az valahogyan tudja tömöríteni. Mert ugye mi csak tömtük, de biztosan valahogy ezt, ha nem is rágod össze, valahogy lehet zsufítani.
3: Hát lehet, de mondjuk annak meg ugye nincs... Tehát ez úgy jó, hogyha megmarad egészbe, és akkor ha úgy be tudsz tömni mondjuk nem tudom, egy 20-at a szádba, akkor az már teljesítmény. De ha mondjuk így összenyomogatod, hát akkor persze, hogy... De ha. Amúgy nehéz volt.
2: Gyerekek, rákerestem, hogy pillecukor Guinness rekord mit fog kidobni, és hát ilyen szájba tömőset nem találtam, még lehet, hogy van olyan is, majd azért még keresek.
1: Mert hova tömték?
2: De... Kupika, most lebuktam, hogy mire kerestem rá. Nem, nem erről van szó, hanem hogy rekord pillecukor evés.
3: Ja, evés.
2: És 5 perc leforgása alatt egy nem is tudom, 24 éves srác, most a nevét nem látom, összesen 255 darab pillecukrot fogyasztott el.
1: Nyugodjon békében.
3: Úristen.
1: Fúj, de gusztustalan.
3: Fú, és ott mekkora cukorsokkot kaphatod már?
2: Az biztos. A nőknél pedig egy
1: van női kategória.
2: Származó, van, igen, igen, igen, egy Mérlendből származó hölgy tartja a rekordot, miután 140 darabot tudott megenni a versenyen 5 perc alatt.
1: Azt a rohadt. Hát ilyen és ehhez hasonló kihívásokkal próbálkozunk, és utána hogyha legközelebb valahova megyünk állásinterjúra, akkor ezt a videót el kell titkolni? Tehát ez olyan, amit takargassunk?
3: Vagy ez belefér? Vegyétek le a jelölést róla, tudod, hogy valaki meglássa.
2: Ezt CV-ben is csatolni kell, tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindenképpen.
1: 9 óra múlt 3,5 perccel, Buenos Morgan, mindenkinek jó reggelt, Roland.
2: Jó reggelt, Buenos Morgan. Várjál, bocsánat, csak közben itt már teljesen tényleg ilyen cukorsokkot érzek.
1: Kérem valami popdal, jó? Addig gondolkozzam, míg én kérdezek.
2: Gyere el, Tarzan, kérlek, mesd meg a szívem.
1: Érdemes volt gondolkodni. Azt kell, hogy mondjam. Tehát ezt nem csak
2: a
1: úgy összecsaptad.
2: A bunga. A zunga, a bunga, a zunga.
1: Jó, Rolandnak minden reggel van valami kattanása, és ezt orvos még nem kezelte ki, hogyha van valaki, aki vállalná, az jöjjön. És hát volt már csumidázós napja, ma pedig a 90-es évek popslágereiből válogat. Én szeretnék egy olyan napot kérni, amikor szétsipálókat hozol. Viharként tombol már a Messi távol. Jó reggel!
2: De a Messi az futballozik. My name is Tarzan, Tarzan, ki segít, ha baj van. A végén kiderül, hogy fejből tudom ezt az egész dalt.
1: Hú, hát hogy milyen zenék szólatnak nálatok otthon?
2: Na, ilyenek egyébként nem.
1: Hál' Isten. Én azt akartam kérdezni, hogy miért nyelted le a pillecukrokat? Tehát, hogy ugye behoztuk a szemetest, megbeszéltük, hogy kiköpés. Tényleg arról szól a dolog, hogy ennyire nem szeretsz pazarolni, ami nagyon tiszteletreméltó, vagy nagyon hiányzott a cukor már így a fogyókúra során, és gondoltad, hogy egynyeléssel bepótolod, amit kihagytál.
2: Fú, tehát bepótolod, több havi adagot. Nem, hát úgy voltam vele, hogy ez mégse elegáns, meg egyrészt pazarlás, másrészt meg ez mégse lett volna elegáns, itt nekiállok, érted, kamera előtt köpködni, meg mit tudom én, úgyhogy nem, most ezt egyszer így kibírtam.
1: Most leparasztoztál?
2: Meg Andit is, de ezt most inkább hagyjuk. Nem, én úgy éreztem, hogy én ezt inkább kihagynám. Most az egyszer ezt így benyelem szó szerint, aztán mondom, most megint úgyse fogok semmiféle cukrot enni, de most éreztem is, hogy egy kicsit így megütött, azért is
1: fagytam le.
2: Nem, hogy pörgök, hanem ilyen fura. Tehát ilyen hirtelen ilyen nagy terhelés volt a szervezetemnek. Úgyhogy, de egyébként akár azt is mondhatnám, hogy my name is Tarzan, Tarzan, a szívem oly bátor, csak pörgök, ahogyan a ventilátor.
1: Ez kész.
2: De most már úgy érzed, hogy semmiben nincsen hiányom, csak elszakadt ma éjjel a liánom.
1: Csak is fölfelé. 3:30 perccel Buenos Morgan mindenkinek utoljára a mai napon.
2: Így van, úgyhogy most már tényleg ki lehet bírni. Hidd el, katona dolog. Hát jobb, ha feladod.
1: Ballag a katona.
2: Ha a szerelem eltalál, az soha se fáj.
1: És van benned egy olyan érzés, mintha én tudnám folytatni szerintem, vagy legalábbis úgy hagyod fönn a hangsúlyt, hogy hát, de aztán befejezett, hál' Isten, mert...
2: Nem, hogy a hallgatók, hogy dúdolják, énekeljék magukban.
1: Figyelj, mondj már még egyet, de úgy, hogy állj meg a felénél, és megnézzük, hogy tudom befejezni.
2: Na jó, de várja, maradjon akkor, maradjon mondjuk UFO, vagy mi az,
1: mire szeretnél? Legyen egy UFO, én nem tudom a szövegeket, és megnézem, hogy hogyan folytatnám a sort, amit elkezdesz.
2: Jó, ma éjszaka éjszakon.
1: Fáznak a kínpadon.
2: Becsapós, mert egyébként nem rímel rá.
1: Yeah.
2: Utána folytatódik úgy, hogy szabad a szerelem, baby.
1: Ja, ez az a baby. Az is egy nagy kérdés nekem, hogy amikor ezek a dalok születtek, ők, tehát ezt jónak gondolták?
2: Ezt az emberek is jónak érezték, mondjuk az UFO-nál eladta a két csaj. Igaz, hogy nem ők énekeltek, de az más kérdés.
1: De beragadt a dolog, aha. És lehetne gyerekverzió, és ez lenne az UFO-ka.
2: UFO-ka? És egy fóka lenne, ezért ott a vállat.
1: De ilyen zöld fóka.
2: Zöld fóka. De miért pont zöld?
1: Hát mert ugye, hát az UFO az zöld, meg a rettegés fóka.
2: Hát vagy hogyha megnézzük a mostani állapotokat, akkor pufóka.
1: Pufóka, tényleg! A pufóka fókát te nézted? Borzasztóra.
2: Nem, ez nincs meg. Én csak annyit tudok, hogy dom, digi dom, a szívem nem adom.
1: Oké. Okay. Nóri, küldjük haza a Rolandot. Add rá, tudod, azt a kaváltot, amit fordítva szokták, és hátul kell rá csomót rakni. És holnap reggel enged ki. Majd. Jó.
2: Tehát azért pislogok most így nézek nagyon furcsán, azért is, mert hogy benyomtam azt a rohadt sok pillecukrot. Meg közben 90-es évek retrodalait nézgetem. De hogy a part az ugyanaz. Tudjuk jól, a szerelempart csak minket vár.
1: Drága hallgatók, Rolandról azt kell tudni, és aztán mindjárt elengedem, hogy egyszerűen a gesztikulációja, az artikulációja, mindene így felgyorsult, de másodpercenként máshol van a keze, néha a haját simogatja, néha mutat vele valamit, néha az ajtó felé kap, közben a feje és négy irányba. Tehát, hogy én ennyire koncentráltan még nem láttalak soha, meg tudnám most csinálni egy 4-5 feladatot egy időben.
2: Hát most igen, most nagyon pörgök, tényleg, tehát, hogy meg gyors is vagyok, úgyhogy most tényleg elmondhatnám, hogy a kempingágyamon Balatonszárszón összebújhatunk több mint 100-szor.
1: Dom, digi, dom,
2: a szívem nem a dob.
1: Tudom, hogy még csak 18-a van, de nem akarod kiutalni a fizukat?
2: És kérnél utána egy ilyen maratoni szabadságot, egy húzamban az összeset, ami bent van.
1: Most mindenre igen a válasz, Rolandnál, jó van? Holnap is izgalmas napunk lesz, még bármit, nem tudom, így egy ilyen bepörgött közlekedési hírblokkot akarsz még tartani, hogyha valaki most autózik, akkor mire figyeljen, vagy engedjelek el most már a tényleg?

0: tovább lesz, mint valaha. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat.
1: What's up? It's Armin van Buuren.
2: And this is Timmy Trumpet.
1: And you're listening to our brand new single. Anita.
2: On your favorite station,
0: Forrás Rádió.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
3: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
2: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
3: Most!
2: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
4: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
5: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinformirad a tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! 100 000 köbméter vizet vezetnek át a mizserfai tározóból a maconkai tározóba a vízügyi szakemberek. 6 év után ismét kimutatták a nyugat-nílusi vírust Hollandiában. Az esztergomi Szent István napok 5 napon át várja a látogatókat. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A vízügyi szakemberek hétfőn megkezdték a mizserfai tározóból 100 000 köbméter víz átvezetését a Zagyván keresztül a maconkai tározóba, mintegy 15 000 ember ivóvízellátásának biztosítása érdekében. A Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság a közösségi oldalán hétfőn azt írta, a maconkai tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ezzel egy olyan kritikus szintet ért el a vízállás, ami veszélyezteti a térségben élő nagyjából 15 000 ember ivóvízellátásának biztonságát. Azt írták, a Zagyvából talajvízdúsításos technológiával történő vízkivitel, illetve vízpótlás keretében 100 000 köbméter vizet terveznek átadni a maconkai tározón keresztül a Bátony terenyei vízműnek, amellyel várhatóan további 30 napon keresztül nagy biztonsággal kielégíthető annak napi vízigénye. Nyugat-nílusi vírus okozta fertőzést mutattak ki egy holland véradónál. 6 év óta ez az első ilyen eset az országban, közölte a Holland Közegészségügyi Intézet hétfőn. Az Utrecht tartományban élő donor a hatóságok szerint feltehetően Hollandiában fertőződött meg a vírussal, mivel a közelmúltban nem járt külföldön. A Közegészségügyi Intézet közölte, hogy a vírust egy lóban és egy madárban is kimutatták Hollandiában különböző helyszíneken, ami arra utalhat, hogy a vírust hordozó szúnyogok aktívak az országban. Az ügynökség azt tanácsolta az embereknek, hogy viseljenek hosszú ujjú ruhát, használjanak szúnyogriasztót, valamint szúnyoghálókkal tartsák távol a rovarokat. Hozzátették, Hollandiában csekély a kockázata annak, hogy valaki nyugat-nílusi vírussal fertőződjék meg. Az esztergomi Szent István napok augusztus 19-e és 23-a között 5 napon át várja a látogatókat az Erzsébet parkban. Koncertek, színpadi előadások, családi programok, szabadtéri mozi, látványos sók, gasztronómiai finomságok és kézműves vásár gondoskodik arról, hogy minden korosztály megtalálja a kedvenc programját. Színpadra lép többek között a Bikini, a Budapest Bár, a Csík zenekar, Keresztes Ildikó, a Kormorán, Varga Miklós és a Band, a Grund, Víg Színházi Fiú zenekar, valamint a Dívák is. Minden program ingyenes. Látogatható. És végül sport. 2 ezüst és 3 bronzérmet nyertek a magyar versenyzők a Szegedi Egyetemi Kajakkenu Világbajnokság első napján. A Hazai Sportági Szövetség tudósítása szerint hétfőn a sprint számok napján kenuban Rumi Gergő és a Zagyvari Borka Matkovics Lili Sára páros lett második. Női C1-ben Kispatka Imola harmadikként ért célba, a kajakos magyar Emma pedig 2 bronzérmet is szerzett, az egyéni mellett párosban debreceni Lorával állhatott dobogóra. A 200 méteres számokban a délelőtti elő- és középfutamokból minden magyar bejutott a délutáni döntőkbe. A Szegedi Egyetemi Világbajnokság ma az 1000 méteres távküzdelmeivel folytatódik.
0: Időjárás.
1: Ma a délelőtti kora délutáni órákban zömében napos idő lesz, majd később szépen lassan beborul az ég, de csapadékra nem kell számítani az előrejelzések szerint. 20 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy
0: ajánlom.
2: Műsor, ami olyan, mint egy idegesítő szomszéd. Hangos és

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: A csillagok közül érkező UFO-kkal kapcsolatban hivatalos híreket mond Rédl Ádám.
2: Így van, hivatalos információk érkeztek. Képzeld el, felnyitottam a telefonomat a zenék alatt, és az első találat az pont ez volt, hogy beteljesül a jóslat, jönnek a VB alatt az UFO-k, és mivel tudjuk, hogy a Facebook meg a Meta nem hallgat le minket, ezért nyilván az UFO-k műve, hogy ez a cikk ide keveredett, úgyhogy erről most nagyon fontos beszámolnom. Ugyan ezen a meccsen nem jelentek meg, amit jósoltak a brazil skóton, de a brit UFO kutató Mark Christopher Lee szerint az idegenek az idei foci VB-n fognak felbukkanni, már korábban is megjelentek futballstadionoknál, és nem csak ő bizonyítja ezt, hanem a vak bolgár misztikus Baba Vanga is, aki szintén, ne neves, ezek tények, azt jósolta, 2026 végén egy hatalmas globális összejövetele lesz a találkozó. Itt vannak a tények. 1954 Firenze, megcáfolhatatlan egy Fiorentina meccsen, 10 000 szurkoló látta a szivar és tojás alakú ezüstös tárgyakat. Stadion felett. 2018, szerintem... Oroszország. Még azt hiszem, te még bizonytalan vagy. A világbajnokság alatt az eget közvetlenül az ottani stadion felett lepte el egy UFO, ami megvilágította. 2023 Mexikó, korong alakú tárgyak lebegtek az FC Juárez Bravo stadionja felett. A minta letagadhatatlan. Szóval a VB-n felbukkannak a földön kívüliek.
1: Ez kettő hozzáfűzni valóm lenne. Egy, szerintem tényleg itt vannak a foci VB-n az UFO-k, és az egyikük Lionel Messi néven futballozik is, nem is akárhogyan, mert hogy ő nem ember, az fix. Kettő, szerintem erről kérdezzük meg Andit is, hogy látott-e már szivar és tojás alakú dolgokat.
2: Tárgyakat az égen?
1: Igen, maga előtt.
2: Maga előtt. Jó, én csak annyi, hogyha még vannak hitetlenek köztetek, a forrásom a Bors.
1: Tudományos szaklap, kérem szépen.
2: Na. Szerintem ebben mi nagyon más véleményen leszünk. Ugye az a lényeg, Andi, hogy nem csókoltál meg senkit, de a párod...
1: Soha az életben!
2: ez a kiinduló
3: pont. Ez a kiinduló pont, jó.
2: Igen. De a párod mégis féltékeny rád, mert flörtölsz, írogatsz, lájkolsz, kacér vagy.
1: Kacér.
2: És most nem csak rád értelmezzük ezt, akár Rolandra is, akár rám is. Az a kérdés, hogy azért tud kapcsolatokat mérgezni az úgynevezett mikromegcsalás is, hogy megcsalás-e akár az érzelmi szintű dolog, hogyha már ebből tovább lépünk egyet, vagy hol van a határ, és mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Egyre népszerűbb az, hogy már sok helyen a mikromegcsalások semmi. Szerintem itt két véglet leszünk, legalábbis én azt érzem, Rolanddal két oldalra állunk, és akkor teszem majd igazságot.
1: Azt több, két oldalra állunk, és te leszel középen.
3: Jó, hát igen.
1: Háromra. Az egy másik műsor. Na, egyébként igen, biztos vagyok benne, hogy azért mi ezt különbözően kezeljük. Ha már azt mondtad, hogy az érzelmi rész, onnantól már egyébként valid, hogy megcsalás.
2: Na jó, akkor induljunk az elejéről. Tehát akkor induljunk onnan, hogy csak ilyen tényleg ezek az apróságok. Mondtam itt három kategóriát, bővíthetjük majd. De akkor kezdjük talán azzal, hogy flörtölés. Belefér-e, hogy mondjuk rámosolyogsz a pultosra, vagy mondjuk amikor én azt mondom a kávézóba, hogy kérek egy smoothie-t, és visszakérdez, hogy úgy érted, egy puszit, akkor azt így meg lehet-e mosolyogni, vagy el kell határolódni, mert ott van melletted a feleséged. Hogy kell ezt kezelni?
3: Hát ha ott van melletted a feleséged, akkor inkább ne.
1: Akkor ne annyira mosolyogj vissza, de semmiképpen ne hagyj tényleg puszit a pultos lány.
2: De mondjad azt a lány felé, hogy fúj.
3: Nem.
2: Nem. Mondjad, ezt úgy értettem.
1: Ha fiú, akkor mondhatod.
2: Oké. De hogy szabad-e? Szabad-e flörtölni? Pizzafutár. Rákacsinthatsz-e?
1: Az életben nem találkoztam még olyan pizzafutárral, akire rákacsintottam volna. Andi,
3: én igen.
1: Na.
3: És találkoztam olyan futárral.
1: És rákacsintottál?
3: Nem.
2: De akartál. Tök nehéz volt visszafogni.
3: Akartam, csak hát elég leélt fejem volt egyébként, meg otthonos ruhában voltam, szóval...
1: Miért nem mondtad, hogy várj egy percet, mindjárt jövök. Berohansz, megkapsz valami szexit, és abban veszed át a pizzát.
3: Annyira nem akartam ebbe belemenni.
2: És mi a helyzet azzal, amikor már mondjuk ilyen közös programok is vannak kettesben, és akkor én itt fogok átlépni a határon szerintem.
1: Mármint, hogy mondjuk lánybaráttal?
2: Tegyük azt a lánybaráttal, és kettesben elmentek mondjuk moziba.
3: Hát szerintem abban nincs semmi, ha moziba mész, nem?
1: Hát szerintem, si közös programban egyébként semmi rossz nincsen. Nekem van nagyon jó lánybarátom, és szoktam vele rendszeresen találkozni.
2: Na, én itt már határon vagyok.
1: Hát az nem tudom. Én azt gondolom, hogy ez abszolút nem a megcsalás. Hát a barát az barát.
3: Hát igen, meg hogyha most a zirogatással nincs baj, tehát hogy akkor is a barátod, hogyha találkozol vele és elmész mondjuk kávézni vagy moziba. Tehát, hogy a barát az barát. Marad.
2: Oké.
1: Okay, bár ugye szokták ezt mondani, hogy a barát az barát, akkor is, ha beteszi, de hát ugye az már egy más kategória.
2: Mi van akkor, változik a képlet, hogyha a barát ex?
3: Hát
1: akkor már igen.
3: Igen, az már az olyan.
2: Miért?
1: Merex, hát pont ezért.
3: Mert igen, mert volt köztetek kapcsolat.
1: Igen, bár ugye itt is tegyük hozzá, hogy ha az a kapcsolat az lezárult, akkor az valamiért nyilván véget ért, és engem például sose zavart, hogyha bárki, akár az én exeim, vagy akár a feleségem, tehát hogyha bárki tartotta a kapcsolatot az exével, vagy beszélgetett vele, vagy volt olyan, hogy találkozott is vele, tehát hogy én ebből sose csináltam problémát, mert én mondjuk úgy álltam hozzá, hogy ez a kapcsolat az valamiért véget ért, az valamiért párkapcsolatként nem működött, tehát hogy vélhetően az nem fog újra kezdődni. És én meg úgy vagyok, tudod, a bizalommal, hogy a bizalom az olyan, mint a terhesség. Hogy vagy van, vagy nincs. Olyan nincs, hogy félig terhes. Tehát olyan sincs, hogy félig bízom valakiben.
3: Nem tudom, nekem ez már nagyon a határon van egyébként. Tehát, hogy én azért nem biztos, középen, hogy örülnék neki. Történhetnek meg szerintem balesetek.
2: Az a nagyon nagy csapda szerintem, hogy az idő megszépíti a dolgokat. És hogyha pont a te kapcsolatodban a feleségeddel, vagy a pároddal van egy nehezebb időszak.
3: Igen.
2: És akkor eszedbe jut, hogy de vele ez nem volt probléma. Nem azon fogsz gondolkozni, hogy amúgy mik voltak a gondok, hanem belemenekülsz.
3: Igen, ezzel egyetértek.
1: Igen, van realitása annak, amit mondtok, tehát, hogy tudom, de én ezzel együtt úgy vagyok vele, hogy én akkor is megbízom a másikban. Tudod? Tehát aztán nyilván, ha okot ad rá, hogy ne, az már egy másik
2: nekem
1: helyzet.
2: Én abban egyetértek veled, Roland, hogy valamiért vége lett, tehát nekem annyira nem gáz, hogyha ott van, csak nem kettesben. Tehát, hogy én ezt bővíteni. Igen. De például Roland, téged zavarna-e, hogyha valamelyik exeddel összejönne a feleséged? Megállt, figyelj! Nem figyelt ide!
1: Még kellett gondolnom, hogy...
2: Nézte a monitort, már láttam, tök máshol van az agya, és egy pillanatra Roland így...
1: Már most azt gondolkozom, hogy melyik exemmel tudom.
2: Oké, okay. Behoztad az érzelmi vonalat. Teljesen jogos. Abban egyetértünk, hogy onnantól, hogyha már lelki értelemben megcsalás van, az már megcsalás?
1: Uh-huh. Igen.
2: Tehát ebben mindannyian egyetértünk.
1: Igen.
3: Igen.
1: Az érzel... Tehát, hogy...
3: Az sokkal rosszabb az érzelmi megcsalás szerintem.
1: Mint a puszta testiség.
2: Uh-huh. Nem, mert szerintem itt van a nagyon necces pont, hogyha férfi-lány kapcsolat van, vagy férfi-nő kapcsolat van, akkor nem tudod, hogy hol jön el az a pont, hogy akár nálad, akár a másiknál ez így átkapcsol, és nem tudom, hogy ezt tudod-e felfogni, hogy a másiknál átkapcsolt-e, vagy sem, abból, hogy mondjuk nálad nem.
1: Aha. Hát nem biztos, hogy mindig levágod. Mm. Tehát attól függ, hogy a másik ennek hangot ad, nem ad hangot, hogy viselkedik, de van olyan, hogy a viselkedése sem egyértelmű, tehát hogy abból sem tudsz 100%-os következtetést levonni. Ez egy nehéz téma amúgy.
2: Mert nekem tegnap tökre bejött az, amikor így hirtelen dobáltam, és akkor csak el kellett dönteni, hogy bejött-e vagy nem, vagy nektek elfogadható vagy nem, úgyhogy most is dobálok néhányat, és nézzük meg, hogy az oké vagy nem oké.
1: Jó.
2: Az exed minden fotóját belájkolod. Nekem nem.
3: Hát fura. Minden
2: vagy a legtöbb.
1: Hát fura. Szerintem egyetlen exemnek se lájkolgatom a fotóit.
2: Én egyébként van olyan is, akit letiltottam, tehát nem követem direkt ezért.
3: Hogy ne lájkolgass a képet.
2: Nem, hogy ne lájkolgasson, csak hogy fel se jöjjön. Önmérséklet. Mi, te nem szoktatok véletlen lájkolni?
1: Jó.
2: Én szoktam.
3: De persze. Igen.
1: De szoktunk, Petra, szoktunk. Ha ez segít, akkor persze. Akkor simán.
2: Köszönöm. Roland, köszönöm. Akkor belefér, nem? Nekem nem.
3: Hát ez fura. Vagy nem? De nem. Ez
2: nem.
3: Olyan...
2: Inkább nem.
1: Nekem a lájkolással nincsen
3: hát
1: bajom.
3: Hát attól függ, hogy milyen helyzetben van az ex. Most akkor az abban a helyzetben van, hogy barátok vagyunk?
1: Vagy csak úgy lájkolgatom?
3: Vagy csak úgy lájkolgatom, mert nem mindegy.
2: És melyik fér bele?
3: Hát ha barátok vagyunk akkor még belefér. Mindig, akkor szerintem belefér.
1: Akkor bele.
3: Hogyha nem vagyunk már barátok, akkor meg úgy váltunk el, akkor szerintem nem.
1: Nekem azért... akkor is belefér, de fura.
2: Minden másodikat, nem?
1: Azért tartsál némi önmérséklet.
2: Okay. Következő. Minden este ugyanazzal a kollégával csetelsz, de a párod nem tud róla. Nekem nem.
1: Hát Hát attól függ, hogy miről csetelsz.
3: Hát de miről csetelsz? Hát Ádi, azért ezek nem olyan, mert most ha csak azt írod neki, hogy mit tudom én.
2: De minden este, akkor már van valami, nem fogsz minden este a mit tudom én, atomreaktorban dolgozol a nukleáris robbanásokról csetelni.
3: Na jó, de mondjuk most mit tudom én, láttad-e a mit tudom én milyen meccset, ha azt írod neki? Érted? Vagy nem tudom, hogy ilyen semleges.
2: Este? Az belefér minden este?
3: Hát mit tudom én, eszedbe jutott valami, amit aznap nem beszéltetek meg. Ha most sokat beszélgetsz egy kollégáddal, és ismered már nagyon jól, akkor igazából
1: ezzel nekem sincs bajom.
3: Ha olyan témákról beszélgettek, ha nem azt írod neki, hogy mit tudom, jó éjszakát, szexi bébi, akkor érted, akkor nyilván nem.
2: De most Andi, miért mondod el, amit itt tegnap küldözgettél? Azt hittem, ez nem publik.
1: Én is akartam mondani.
2: Neked is írtam?
1: Nekem ebből miért hagytok ki?
2: Ja, akkor jó.
1: Nekem legalább te küldjed, Ádi. Ami úgysem fogja.
2: Fotózzam ki. Elmented valaki számát direkt más néven. Nem.
1: Nem.
3: Hát nem, az is.
1: Az is már olyan sumákságra utal, igen.
3: Hát kivéve, ha azt írod, hogy nevet fel.
1: Ja, az más.
2: Szexi bébi nevet fel. Megint a baltás, a sokkolóval.
1: De én sokszor azzal is bajban vagyok, hogy elmentem az igazi nevén, és nem emlékszem, hogy ki volt az illető. Tehát nem, hogy még álnéven elmentem, én meg se találnám. Tehát nekem ez a probléma.
3: Az a jó, amikor több olyan nevű van, mint mondjuk Peti. És akkor elnevezed úgy, hogy Peti, és nem tudod, hogy melyik Peti, melyik.
1: Jaj, várjál, nekem volt olyan, hogy az egész nevük ugyanaz volt.
3: És úristen, na hát
1: az két totál, az egyik azt hiszem egy biztosítós volt, a másik meg egy autószerelő, és egy fölhívtam az egyik, és elkezdtem neki mondani, és elkezdett röhögni, és mondta, hogy figyelj, én nem az vagyok. Ja, bocs!
2: Hát igen, ez tök szar lehet, amikor Roland egyszer csak kap Petitől egy SMS-t, hogy szexi vagy, és nem tudja, hogy a biztosítós vagy az autószerelő az, akinek bejön.
1: De ugye?
2: Ja.
1: Akkor kezdem én. Jó.
2: A félig angollal, csak hogy készüljek a nyelvérzőkkel.
1: Ja, legyen akkor az, jó. Mert az ilyen bemelegítésnek lesz csak jó. That's fly, who are? Az légy, aki vagy.
2: Banyek. Bocs, erről eszembe jut egy történet a vidéki diszkóban, és ez nem egy vicc, ezt a Galambos Andris barátom hallotta, hogy a DJ úgy konferálta föl a dalt, hogy most pedig következik az Are You Ready to Fly? Azaz, te vagy a légy! És annyira tetszik. Elnézést a magyarul beszélőktől, vagy csak magyarul beszélőktől.
1: Keveset tanult angolul.
2: Na, figyelj, mi a különbség a WC és a koporsó között?
1: Nem tudom.
2: Semmi. Ha menni kell, hát menni kell.
1: Jaj. Oké. Ilyen melegben annak a jó, akinek kisbabája van. Tudod miért?
2: Mm-mm.
1: Hát mert az oázis.
2: Azt a rohadt. Ez fizikailag okoz fájdalmat. Tök jó. Mi lesz a kecske és a kacsa kereszteződéséből? Vagy keresztezéséből? Ezt imádom.
1: Nem tudom.
2: McDonald's.
1: Ez jó volt.
2: Jó, nem?
1: Medve miatt költöztették el ugyanis a borsodi gyerektábort. Mondjuk én fordítva sem tudtam volna képzelni, hogy borsodi gyerekek miatt költöztették el a medvét.
3: Ja, végül is, igen.
2: Remélem, ott a környéken is nézik. Na most ki látta a medvét? Ez itt ugye egy nagy kérdés, mert ugye nem feltétlenül hiszünk el minden medve bejelentést bárkinek. Tehát, hogyha tényleg egy ilyen kis borsodi kis kocsmában néhányan felkeltottak, hogy jaj, mackó, akkor lehet, hogy egyszerűs a dolog, de egyre több vadállat az, ami mostanában megszállja az emberek által lakott területeket, és egyébként gondolom, Roland, te se örülnél, hogyha olyan focitáborba menne Dávid, ahol medvét láttak egy nappal korábban a kapuban.
1: Hát nem.
3: Bár... focizni.
1: Nézd. Legalább meg lenne a srácok motivációja arra, hogy tényleg fussanak izomból.
2: Hát az mondjuk lehet.
3: Biztos.
2: Figyelj, igazából semmi esélyed a medvével szemben, ezt már többször megvizsgáltuk, de...
1: És ha fejbe lövöd labdával?
2: Az elején még
3: akkor
2: azt,
3: egy picit kizökkentheted.
2: Az elején még azt hittem, hogy megvagy, hogy fejbe lövöd. De amikor hozzátetted, hogy labdával, akkor szerintem csak felbosszantod annyi a dolgot, hogy legyen nálad egy lassabb. Ha egy lassabb van, akkor már nyertél.
3: Ez lefoglalja a medvét, amíg te...
1: Amíg megeszik.
2: Hát igazából szerintem nagyobb esélyed van, hogyha lerúgod valamelyik csapattársadat, akit nem bírsz. Nesze, Maci, egyé.
1: Azért örülök, hogy nem voltunk soha csapattársak semmiben. Hát csak itt közösen műsort vezetünk.
2: Meg kell találni a leggyengébben. Igen. Hát ezt lehet csinálni. Egyébként az van most, hogy egyre több medvetámadás Bogács közelében is láttak, nem annyira rég, de én is tapasztalom, hogy egyre több vadállat jön le közénk.
3: Azt hittem, hogy te is láttál medvét.
2: Azt még nem.
1: Az még hagyján, hogy lejön közénk. Egyébként még autót is vezet.
2: A Vízzenevirág Fesztiválon voltam olyan állapotban, hogy láthattam volna medvét, de még ott sem. Nem jött.
3: Ott csak rókát láttál.
2: De annyira... Ne. Ez rókamentes móka. Nem tudom mióta. Hát nagyon régen óta. Na, de hogy az van, hogy...
1: Erről szól enóta.
2: Hogy tényleg jönnek a vadállatok. Tehát itt ugye vaddisznó ment a wellness medencébe, akkor vaddisznókat Budaörsön is láttam, nem is egyet. Nálunk ott a Bikás Parknál éjszaka rókák jelennek meg. Tehát, hogy valamiért ezek az állatkák... Ja, a kedvencem Budapest belvárosában szarvast kergettek.
3: Jó,
2: tehát, hogy valamiért ezek a vadállatok lejönnek a pusztából, és úgy érzik, hogy nekik is inkább a beton és a város nyújtott a komfort szükséges.
3: De hát nem hiszem, hogy ezért jönnek, szerintem táplálékért jönnek elsősorban.
2: Hát de miért nincs ott kajájuk, nincs ott levél?
1: Hát tudod, erre szokták mondani, hogy nem ők jönnek a mi területünkre, mi mentünk az ő területükre.
2: Nem, az enyém, én megvettem. Igen. Mutassa a papírját.
3: Ez ilyen, tudod, ez ilyen indiánok, amerikaiak.
1: Igen, típusú, hajrá Amerika.
3: Típusú harc.
1: Ki volt ott előbb,
3: igen.
2: Na jó, de nem. Tehát,
1: az indiános filmekben is az indiánok ellen szurkoltál. Milyen ember vagy?
2: Nem ellenük Amerikának.
1: Volt csak bezárták.
3: Nem ellenük Amerikának.
2: Volt szerintem már Amerikában. Milyen jó a fánkjuk. Krispy Kreme donut. Na jó. De tényleg, hogyha... Jó, ezért az Old Shatteren bírtam, meg a Winnetouékat, de az már elmúlt. Én meg jártam indián táborban, ugye a belvárosban, tehát hogy azt is megéltem.
3: Az se hozta meg a kedvét ahhoz, hogy őket támogassa, tudod.
2: De tényleg, szerintetek tényleg kaja miatt jönnek?
1: Hát persze.
2: De hát igen. Van ott kaja az erdőben.
1: Mivel hát, akarnak barátkozni, arra
2: mit,
1: gondolsz?
2: Mit teszik meg a belvárosban? Hát az erdőben van mak, a városban csak szemét van.
3: De figyelj, most mondd már meg őszintén, az erdőbe, ahol nincsenek emberek, hát miért jönnének ide, hogy embereket közé jöjjenek?
2: Hát mert egyszerűen...
3: Csak a kajáért, másért nem.
1: Szociális lények, mi
2: szocializálódni.
1: Biztos?
2: Miért van az, hogyha az őzre rávillogsz, dudálsz, látja a kocsidat, akkor megáll és bámul bele, hogy... Miért nem megy odébb reflexből?
1: Azért, mert nem tudja, mi az.
3: Mert hirtelen megijed és lemerevedik.
1: Lefagy.
2: Hát ilyen ne legyen, hogy hirtelen merevedsz, ha megijedsz, mert... Rolandnak bajai lennének ebben.
1: Hú, a hirtelen merevedéssel nincsen baj. Csak ne reflektorfénybe.
2: Jaj, na mindegy, tehát jönnek a vadállatok. Minden esetre ilyen esetekben én mindig azt szoktam mondani, hogy minél jobban fel vagyunk készülve az állatokból, annál jobbak vagyunk, szóval hoztam nektek egy vadonatúj kvízt, én csináltam. Egyszerű lesz, igaz, hamis, és a hallgatók ugyanúgy játszhatnak velünk. Meglátjuk, hogy Roland megtartja a teremtés koronája pozíciót az állatvilágban, tehát hogy még mindig ő ért a legjobban az állatokhoz, az majd nem sokára kiderül. Andi, egy kis segítség itt az elején neked, hogy...
1: Szerintem a kékbána az ugye nagyon nagy állat.
2: Ebből indulunk ki.
1: Én megmaradok ezen a szinten.
3: De ezt is mondtad, nem?
1: És igazam volt,
2: hazudott,
1: vagy nem?
2: Hazudott, vagy nem?
1: Na.
2: Oké, kezdjük a medvével. Igaz vagy hamis? Mondhatjátok ugyanazt is. A barna medve akár 50 km/h sebességgel is tud futni.
3: Igen.
2: 50. Tehát egy városban annyival tud menni, mint a kocsik.
1: A barna medve... Nagy szükség állat. Esetén kellően gyors tud lenni.
2: Ajaj, most végig ilyen szakértőre veszed? Szóvivő, az állatok szóvivője?
1: Igen.
2: Igen, jó. Tökéletes. Igazatok van. Megyek tovább.
1: Köszönöm, én innen visszavonulok.
2: A pingvinek kizárólag a déli sarkon élnek.
3: A csúcson kell abba hagyni.
2: Meg igaz, az állat. Hamis?
1: Nem, mert én láttam már az állatkertben is.
2: Megadom. Andi, meg se kérdezlek, annyira meggyőző az érvelése. Itt egyébként a melegebb éghajlaton élő pingvinekre gondoltak, a Galapagos szigeteken, de azért Roland...
1: Nem gondolok.
3: Csak az állatkerték.
2: Van még nagyon sok érdekes. A zsiráfnak ugyanannyi nyakcsigolyája van, mint az embernek.
3: Szerintem nem.
2: Több vagy kevesebb? Lehet-e már zsiráfot hajolni? Lehet, hogy csak egy van neki. Tudja görbíteni a nyakát?
1: De így se esik le a feje. Az a lényeg. Na? Bármennyi is van neki, funkcionálisan jól működik.
2: Jól ki van találva ez az állat, nem?
1: Ez egy jó tervezett állat.
2: Na?
3: Ó, Istenem.
2: Ugyanannyi, vagy nem?
3: Nem ugyanannyi.
2: Roland?
1: Hasonló mennyiségű.
2: Jé, de annyira próbál nyerni.
1: Én mondtam, hogy ilyen babavangásra veszem, tehát, hogy ez a bele is lehet látni az igazságot, meg nem
2: jó,
1: is.
2: Jó, Rolandnak van közelebb az igazsághoz, képzétek el, ugyanannyi nyakcsigolyánk van, mind a kettőnknek 7.
1: Na látod.
2: Mm. Ez a különbség, nem, ez a hasonlóság közted, Roland és a zsiráf között. Tehát, hogyha bárki kérdezi,
3: csak
2: akkor...
3: Csak mi nem tudunk olyan mélyre hajolni, mint ő.
2: Igen.
1: Hát pedig azért rád lenne igény, na mindegy.
2: Jó, megállok. Meg kell ijeszteni a Rolandot, hogy meglegyen a merevedés. Hú! A kenguru hátrafelé nem tud ugrani.
3: Jézusom.
2: Láttatok-e már te kengurut tolatni?
3: Nem láttam még tolatni amúgy. Hátrafelé. Nem.
1: De ha tud is, miért ugrál? Hát nem hülye. A kenguru egy okos állat.
2: Na de bemegy egy szűk csőbe, hogy jön ki?
1: Nem megy be, mert okos állat. Nem
2: kihúzzák, kihúzzák. Más kenguruk kihúzzák.
1: Jön a Robert Gida, azt kihúzza.
2: Igen. Tényleg van ilyen jelenet, nem csak ott a micimackot húzzák.
1: Ott a micimackot,
3: igen. A micimackot szorul be a nyuszinak.
2: Csacsi fiú. Na, szóval...
3: Szóval nem.
2: Tud, nem? Nem tud?
3: Tudom. Nem tudom.
1: Mi legalábbis
3: nem. Én még nem láttam visszafelé ugráló.
1: Na, én sem.
3: Kengurut, de akkor maradj.
2: Képzeljétek el, nem tud, igaz?
1: Na,
2: jó, tök menő, nem?
1: Nagyon jók vagyunk.
2: Oké. A csiga képes akár 3 évig is aludni.
1: Nekem volt olyan haverom, aki ezek szerint csiga volt.
2: Nyálkás volt?
1: Ezt nem tudom, jó csúszott. Na, hogy aludt legalább
2: tud,
1: ennyit.
2: Tud 3 évig aludni egy csiga?
3: Egy húzamban.
2: Nem, hát, blokkokban.
3: Nem, úgy, nem, most ez egy ilyen költői kérdés.
1: Alaposan fejbe vered biztos.
3: Szerintem nem.
2: Nem? Képzeljétek el, tud.
1: Na, ugye?
3: Jézusom.
2: Ekkora jó állat.
3: Lennék csiga.
2: Na figyelj, rólad jön egy elefántos, amivel te jó
1: mindig
2: vagy.
1: Mindig nedves lennél, és lassan mennél el?
3: Hát én az alvásra gondoltam, de végül is ilyen szempontból se lehet rossz.
2: Verjed csigözni, milyen himnős.
3: Na, hát akkor...
1: És mindjárt egyben, hogy ne válogass.
2: Az elefánt az egyetlen emlős, amelyik nem tud ugrani.
3: Ez hát igaz. Szerintem nem tud ugrani.
1: Ezt tudom, hogy igaz.
3: Amellett, hogy egy nagyon nagy állat.
1: Én, mint elefánt szakértő, ezt tudom, hogy igaz.
2: Jó, szép megfejtés, tényleg nem tud ugrani. A denevér teljesen vak.
3: Hülyén is néznek ki, amúgy
1: nem tud ugrani. Hopp, ormányod meg így lóbálná a levegőbe. Csapkodna
2: le. És azt képzeld el, berakod egy ugrálóvárba az elefántot, csak úgy áll.
1: Azt mondod nekem, milyen hülye vagy. Ugráljál már.
2: Kifizettünk. Ki van fizetve? Szórakoz, nem azért jöttünk.
1: Dumbo, mit csinálsz? Elrontod a bulit.
2: Dumbo tud úgy csinálni.
1: Bérácska, hogy hisztizik, már menne. Mindjárt lejár az idő, ugráljál.
2: Az meg csak ott áll.
1: Ennyi.
2: Dumbo tud úgy csinálni, mint a ugrának. Kicsit repül, kicsit leszáll. Na.
1: Ja, tényleg. De száll virágról, virágra, vagy mi? Az egyébként lejjvel.
2: Nem, a denevér teljesen vak. Igaz vagy hamis?
3: Hamis.
1: Hát nem lát annyira jól, de nem feltétlenül mondanám rá, hogy 100%-ig vak.
2: A denevérek érdeklődelmi szövetségének.
1: Mondjuk úgy, hogy látás szempontjából hátrányosabb helyzetű.
2: Tényleg. Egyébként jól lát, meglepően jól lát.
1: Csak, na, ugye azért mondom, kikérem magamnak.
2: Kell az ultrang.
1: A Denevér Szövetség nevében.
2: Kell az ultrang.
1: Az elnök a Batman.
2: Bocsánat, még egy elefántos eszembe jutott, tudjátok, hogy az elefántok az emberi arcot kifejezetten cukinak látják?
1: Hát az enyémet nem csak
2: de hogy ilyen aranyosnak látnak minket az állatok.
3: Akkor tartsa elefántot, és akkor legalább egy valaki van, aki cukinak talál.
2: És nem fog kiugrálni a kertből.
1: És nem fog ugrálni. Csak így átsétál, nem fogja átugrani, felrombolja.
2: Hát evolúció szempontból nincs rá sok szüksége, hogy tudjon. Ja, de... Vízbe se tud ugrani, csak beesik. Na jó, én azt látom, hogy ma valahogy az emberek sokkal könnyebben vesznek fel nagy összegeket, mint ahogyan korábban erről gondolkodtak.
1: Egyrészt igen, tehát én is azt gondolom, hogy az eszetlenül nagy hitel az hülyeség. Másrészt, ha abba belegondoltok, hogy emberek mikre vesznek fel hiteleket, mert nem feltétlenül csak és kizárólag ingatlanra. Mit tudom én is szeretnék eljutni Bora Borára, mert hogy a világ legszebb helye, lehet, hogy a büdös életben nem fogok eljutni. Tehát hogy azért azzal együtt lehet élni, hogy nem mész elnyaralni, úgymond, tehát nem Bora Borára mész, hanem csak Spanyolországba, csak értsétek idézőjel,
3: hát,
1: vagy Olaszországba.
3: Csak a, nem
1: vagy csak a Balatonra. Vagy csak.
3: Bár egyébként már hasonló árban van a Balaton is, mint hogyha elmennék Spanyolországba, tehát hogy vicc. De hogy igen, tehát hogy egy kicsit kisebb túrára elmennék.
2: Úgy hallottam, hogy a Velencei tó nagyon hamar nagyon olcsó lesz. Víz nincs.
3: Nincs, igen.
2: De vannak ott tájházak, meg...
3: Igen. De egyébként egy ilyet is meg lehet csinálni. Például mi tavaly Hollókön voltunk, és teljesen jó volt. 4 napot voltunk. Lehet olyan helyeket is találni, mondjuk a Tiszatónál, ahol fürdeni is lehet, meg mondjuk egy kicsit kulturálódni is lehet, mondjuk körbenézni a környéken, vagy akár a Balaton. Hát, igen.
2: Vagy a Velencei tó az új Szahara.
1: Igen, vagy ugye itt bokot az új Maldív, ugye ezt szokták mondani itt ugye a bokodi tónálos tégeket.
3: Vagy meg kell találni egy másik országban ugyanazt, mert én most például én nagyon szeretnék úszni a disznókkal a Bahamákon, de most találtam olyat, hogy Görögországban is van, képzeljétek el, ott is lehet úszni a disznókkal, úgyhogy...
2: Úszni a disznókkal?
3: Igen, a vízben ott úszkálnak a disznók, de, és oda jönnek hozzá közel, meg lehet őket simogatni.
2: De állj!
1: Ez egy híres partszakasz a Bahamákon.
2: Disznó alapból támad, de most
3: ezek nem támadnak, ezek meg, igen, ezek meg
2: környén bedobok pár disznót a tóba, akkor az jó? Disznó is van,
3: a disznónak biztos jó, de hát...
1: Üzennénk a környeieknek, ha meglátjátok a tóparton, azonnal hívjátok a rendőrséget.
3: Zárjátok el a disznókat.
0: Buenos morgen! Minden

0: Piros Lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
2: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
3: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
4: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
5: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a
1: ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: állunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Egyszer egy futópadon mezitláb lefutottam több mint 5 kilométert, és utána egy hétig alig tudtam járni. Nézzek rátok, jó? Második. Az egyik legkomolyabb rádiós díjamat a hiperaktív húgyhólyag szindróma kapcsán kaptam. És a harmadik. Gyerekkoromban, húsvétkor egy hétig volt nyulam, de elvették, mert véletlenül ráültem. Kövér gyerek voltam amúgy, ezt csak mondom.
2: Hiperaktív húgyhólyag.
3: Ilyen nincs, ne idegesítsél. Hát én a másodikra szavazok.
2: Hát én is.
3: Ez annyira
1: hiperaktív húgyhólyag.
2: Igen.
3: Úgy látszik, ha nem megyed nekünk.
1: Képzeljétek el, nekem megvan, mi csak aranypiszoár díjnak neveztük utána.
3: Ne, de most
1: hiperaktív húgyhólyag szindróma díjat kaptam.
3: Ezt nem hiszem el.
1: Rádiókat bíztak meg azzal, hogy népszerűsítsék a témát, és prevenciós interjút kellett csinálni a témában, és én nyertem azt hiszem majdnem 500 000 forintot, annak egy részét a rádiónak, egy részét magamnak. Ezzel a témával, mert én csináltam a legjobb vizelési rendellenesség beszélgetést. Ez a legkomolyabb rádiós kitüntetésem az Emmyhez képest, meg a Oscar, meg ezek mehetnek a fiókba.
2: Mondjuk,
1: nem irigyled?
2: De, abszolút, figyelj! Új célokat tűzök ki magam elé.
1: Kéne egy aranypiszoárdi?
2: Erre lehet pályázni, mert a céggel elindulnánk, tehát, hogy így szerintem érdemes.
1: Én csak vigyázz, hogy nehogy korán neveznek.
2: Vagy esetleg valami aranyeres nincs.
1: Fiúk előre az aranyért.
2: Mondjuk egyébként abból úgy gondolkodhattunk volna.
3: Igen, hogy ez elkapkod... annyira elmebeteg, hogy ez biztos, hogy igaz.
2: Igen, tehát, hogy ekkora hülyeséget kitalálni is nehéz.
3: Igen.
1: Szóval igen, egy aranypiszoárdias rádiós előtök szemben csak.
3: Na de várjál, akkor most a másik kettőből találjuk már ki.
1: Melyik volt?
3: Melyik lehet az,
2: ami... Mi volt a nyulalak?
1: A lapos nyuszi meg a talpszét futás.
3: Mezitláb. A nyuszi is akkor.
2: Ne, a futásos a kamu.
1: Futásos a kamu?
2: Aha.
1: Nem, képzeljétek el, sose ültem nyúlra. Ne haragudjatok, hogy össze kell törni hát a képet azért. Magamról. Van, eddig nem állunk túl jól.
3: Nem.
1: Én meg azt hittem tök könnyű.
2: Eddig senkinek nincs pontja.
1: Nekem meg meséltem
2: kéne. Már nem is lehet, tehát hogy ő ezt a mai napot nulla ponttal zárja.
1: Hát nekem meg meséltem kéne pisilni, úgyhogy folytassátok gyorsan, légy szíves.
3: Tini koromban egy nap alatt 9-szer megnéztem a Több mint testőr című filmet. Tanultam balettozni. Meg tudom érinteni a nyelvemmel az orrom hegyét.
1: Az nagyon nehéz. Én nem. Te meg tudod, Roland?
2: Nem.
1: Jó. A balett...
2: Andi orra hegyét meg tud, nem csak nem örülne neki.
3: Hát ez igen.
1: Most miért? Valamiért egy ilyen tehenet vizionáltam. Tehát, hogy nem ilyen nyelvhegyel megérintős láttam magam előtt, hanem ilyen... Ilyet. Jó.
2: Ha ez igaz, akkor nagyon sok férfi ember fog most ránk írni.
1: Igen. Tudjuk, milyen hosszú az a film? Tehát belefér amúgy fizikailag?
2: Nincs 2 óra szerintem a Több mint testőr.
1: És 9-et mondtál?
2: Meg láttam már.
1: Igen. Aki mondjuk 9-szer megnézi egy nap, az azt jelenti, hogy 18 órán
2: át. Az nagyon sok.
1: De szerintem igaz lesz, ilyet nem talál ki.
2: A balett nekem, lehet egy orbitális baromságot mondok, de nekem rémlik, hogy lehet, hogy tényleg tanult balettozni.
1: Andi, itt van az energiaitalom, nyalj már meg, légy szíves, hogy... És kérlek, hogy spicben gyere el ideig.
2: Én Andi nyelvéről sok mindent el tudok képzelni.
1: Én ezt nem, figyelj, én ezt fogom megjelölni. Szerintem balettozott, az biztos, mert ez vicces lesz. Szerintem a nyelve nem ér el az óráig.
2: Jó, akkor én meg megjelölöm a Több mint testőröset.
1: Na?
3: Adinak volt igaza.
1: Igen!
3: De régen meg tudtam csinálni. Most már nem tudom.
1: De mi?
3: Régen meg tudtam csinálni. Nem, a piercing miatt már nem tudom. De előtte meg tudtam csinálni.
1: És hiányzik?
3: Nem.
1: Mi ez az élethelyzet, amikor meg kell nyalnod az orrod? Hát van olyan, hogy mondjuk a hab az orrodra kerül a kávéból.
3: Nem, azért hát...
2: Első randi. Mi? Na az nem red flag, hogyha egy csaj lenyalja a saját orráról a habot. Az
1: de csak
2: nagyon
1: nem is említ
2: flag.
1: Meg semmit, nem? Várj, ezt megmutatom anyának. Mutasd még egyszer, videózom.
2: És akkor anyuka egyből visszaír, hogy vedd feleségül, csak van nagybetűvel.
1: Ő egy nej.
2: Jó, van, hát megint nulla ponttal zártam. Meg Andi is, ugye meg Ádinak tovább nőtt az előnye.
1: Ahogy lassan lehet tőlem pontokat vásárolni még.
2: Pontokat gyűjtött, köszönjük, nem. Tehát mi vagyunk ezek a típusok az Andival.
1: Jó, már fogy a hiperaktív húgyhólyag szindróma díjból a pénzem, úgyhogy szükségem lesz pótlásra. De mondtam, hogy igen, Andi a kisállattartás azért, én meg a vizelettartáshoz. Tehát mindenkinek megvan a saját területe.
2: Én meg a kitartáshoz.
3: Ja, igen.
1: No.
3: Kitartás az egy kitartottsághoz.
2: Hát az élet lényege a kitartás, vagy a kitartott, igen.
1: Azt mondjátok el, hogy hogy hogyan álltok a... bocsánat. Hogyan álltok a lifehackekhez? Roland már mondta reggel, hogy ő nem túl ügyes ezekben. Andi, rólad feltételezem, hogy azért egyet sem kipróbáltál már.
2: De ilyen. Ügyes vagy. Ha a nyelved nem is ér el az orrod végéig, sajnos, de,
3: most már
2: de biztos ügyes vagy vele.
3: Vannak más speciális képességeim.
1: Na ez, oh, pont ez érdekel. És ezek, akkor Roland is hátradőlt.
2: És akkor így van, ezeket várjuk akkor a férfi hallgatókkal együtt.
1: De hogy van-e olyan, mit tudom én, TikTok, vagy bármilyen videó, amiben láttál egy trükköt, és ennek hatására mondjuk kipróbáltad magad is, és bevált, mit tudom én, gyorsabban tudsz így mosogatni, vagy hamarabb takarítod a lakást, vagy bármi.
3: Nem, én szeretem ezeket nézegetni, de én azt gondolom, vagyis hát én úgy emlékszem, hogy még egyet se próbáltam ki.
1: Tényleg?
3: Szerintem nem.
2: Mondjuk ez másfajta videók kapcsán is lehet, hogy elmondható. Szeretném nézegetni, de még egyet se próbáltam.
1: Akkor vannak azok a lifehackek, amik ilyen népi bölcsességekből erednek, és tök jól működnek. Például nem tudom, próbáltátok-e, a tojás ugye, hogyha rögtön hideg vízzel leküldöd, akkor utána sokkal jobban hámozható. Tehát, hogy nem ragadnak rá a tojáshéjak.
3: Nem tudom, anyu mindig hagyja kihűlni, úgyhogy igazából mi mindig úgy.
2: Mindig az asszony pucolja a tojást, nem én.
1: Jó, oké. Okay.
2: Ez az én
1: lifehacked.
2: Ez az én lifehacked.
1: Te lifehacked, hogy csinálj meg ő. Hozom nektek a párokat, és majd megnézzük azt, hogy szerintetek melyik működhet, és melyik kizárt, hogy működjön.
2: Na,
1: jó?
2: Kíváncsi vagyok.
1: Először egy viszonylag egyszerűvel nyissunk is, bemelegítés, jó? A fogyasztóba tett farmer felfrissül, és eltűnik belőle a szag. Tehát, hogyha berakod a jéghűtőbe, akkor ott megtisztul a farmer. A másik, a jeges vízbe tett italos üveg gyorsabban lehűl, hogyha sót is szórsz bele.
2: Utóbbi.
3: Az most melyikre kell, hogy melyik működik?
1: Melyik működik, melyik nem?
2: Szerintem a második.
3: Szerintem az első.
1: Tehát szerinted a szag eltűnik a farmerből, hogyha berakod a mélyhűtőbe?
3: Nem tudom, a másik is hülyeségnek tűnik.
2: Andi, irány haza, aztán akkor gyorsan dob be, mind a kettőnkön farmer van, én is kipróbálom, jó?
1: Ebben az esetben Rolandnak volt igaza, ugye a só az meggyorsítja a jégnek az olvadását, és a hűlést is fokozza.
2: Ha a büdös farmert bedobjuk, akkor a fagyasztó is büdös.
1: Büdös lesz a fagyasztó nagyjából. Andi, te ennyit érsz el vele, látszik, hogy sosem büdös a farmered.
3: Meg sose tettem még be a fagyasztóba.
2: Vagy nincs fagyasztója, tudod.
1: Én raktam már pólót hűtőbe. Egyébként azért, hogy hideg legyen. Tehát, hogy ez tök jó érzés, de hideg pólót felvenni.
2: Ki gondolta volna, hogy azért raktad be?
1: Jól megleptél
2: minket most.
3: Igen.
1: Titkok, figyelj. Teljesen kitárulkozom ma reggel. Okay.
3: Két hűtőjük van, az egyiket erre használják, a másikat az
2: életélelemre.
1: Az egyik a ruhahűtőnk, igen. Ez azt is szoktam néha, hogy elmegyek az Oceanba bevásárolni, és közben bedobom a farmeromat a hűtőbe, hogy már hogy az Oceanban, hogy mire végzek, addigra jó hideg legyen a gatya.
2: Tehát, hogyha látjátok a Rédlent egy szál boxerben vásárolgatni, akkor semmi jog, csak épp hűti a farmerjét.
1: Mindennapos egyébként néha a boxert is, akkor két ilyen Mirelit pizzát fogok magam elé és mögé. Csak néhány szájjal berakni a dinnyét a kosárba. Igen.
2: De az a jó, hogyha én ezt kipróbálnám, nekem elég lenne a 22-es is, tudod, tehát nem kéne a nagy pizza.
1: Vannak ott ilyen nyalókák meg jégkrémek, ha gondolod. Alufólia a router antennája mögé az a wifi jelet erősebbé teszi. Kis hajtogatsz kicsit, nem tudsz oda rakod. Okay. Vagy a banánszárát folpakkal körbetekerve tovább friss marad.
2: Utóbbi.
3: Folpakkal?
1: Szintén ez az alufólia. Tehát, hogy mind a kettőt most ezzel közelítettük meg.
3: Hát szerintem az utóbbi.
1: Tehát szerinted, akkor mind a kettőtök szerint igaz az, hogy a banán... Állítólag igazatok van, soha nem próbáltam, nem tudom, ti hogy vagytok vele.
2: Nem, de az, hogy én itt a wifi köré tekergessek alufóliát, hát az nagyon
3: kertességnek hangzik. Mint a jelekben, tudjátok, amikor
2: az nekem is az jutott eszembe, igen.
1: Ti a banánt hűtőben tartjátok, hogy nem, mert ebben van két ilyen csapat, akik nagyon elvetemülten hűtősök, meg akik nem, én nagyon hűtős vagyok.
2: Én nem, mi kint a Konyhaszigeten van egy ilyen szigorúan rose gold gyümölcs kosarunk.
1: Rozé, oké, nálad?
3: Hát én itt is, ott is szoktam tartani. Ha tudom, hogy kicsit később fogom felhasználni, akkor beszoktam tenni a hűtőbe.
1: De nekem az a tapasztalatom, hogy ha a hűtőbe rakod, akkor a héja megbarnul, viszont bent friss marad.
3: Igen.
1: Ha meg kint tartod, akkor meg belül barnul meg.
3: Ez igaz.
1: Csak egy tanács, ha gondolod, igen. Egy lifehack, hogy kérd meg a nejet, hogy rakja be a hűtőbe.
3: Hát várja, a banános Joe, az úgyis azért megeszi a banán.
2: Úgyis, de nem várjuk meg, hogy megbarnul. Igen,
1: banános
2: tehát,
1: Joe?
2: Én szeretek banánt tenni, igen, meg nálunk az egész család eszi a banánt.
1: Ja. Jó, egy mondat effektpadra.
2: Az nálunk... Amúgy állandó a... Mi mindig veszünk banánt.
1: Jó.
2: Kell a banán. Andit is meg szoktam kínálni néha a banánommal.
3: Csak sose kérek bele.
1: És ez kívülről barna, vagy belülről fonyat?
3: Alu alufóliát, majd ízét tekerünk folpakot
4: a végére.
3: Aztán meglátjuk.
1: Banánköztársaság.
4: Addi úgyis azt mondta, hogy ügyes a nyelve, úgyhogy...
1: Ezt most leleplezem, mert ettől én megőrülök. Állítólag működik, de ezt most leleplezem. Képzeljétek el, azt írták, hogy a fokhagymával bedörzsölt ujjal ki lehet szedni a tojássárgáját a fehérjéből. Tehát, hogyha bedörzsölöd az ujjadat fokhagymával, akkor így meg tudod fogni, és állítólag ez működik.
3: Ha szétvágom, akkor is ki tudom venni belőle. Vagy most ezt nem értem.
1: Hát nem, hanem, hogy a föltöröd nyersen tojást. És összefoghagymázod az ujjad, így állítólag így meg tudod fogni három ujjal a sárgáját, és ki tudod venni. Kizárt.
3: Azt én is ki tudom. Azt úgy is ki tudod venni.
1: Hogy?
4: Meg tudod fogni a sárgáját?
3: Hát így meg tudod fogni. Persze.
1: Mi vagy te?
3: Tojássárgát? Miért ne tudnád megfogni? Ha szépen megmarad, akkor így fogod, így belenyúlsz, és így ki tudod venni a tojássárgáját.
2: Neked, te...
3: Tartsak bemutatom?
1: Amúgy ezt megnézném.
2: Andinak nem csak a nyelve ügyes, hanem a keze is.
1: Már amikor kinyalja a sárgáját a tyúkból.
4: Andi jól bánik a tojásokkal.
3: Adi.
1: Na, de hogy oké, rendben, ez szerintem nem működhet. Ez tudja, hogy nem működhet. Mindegy, hozok másik kettőt, ezt muszáj volt lelepleznem. Nekem csak a sárgájával csak az megy, amikor az üres flakont megnyomod, abból ugye kiszorul a levegő, és akkor rárakod, és akkor beszippantja a sárgáját. Az működik, de kézzel. Nagyon nem vagy semmi, Andi. Jó. Hozom akkor a párost. Tehát fogpiszkálót a lábas fedője alá téve nem fut ki a tej. Vagy szódabikarbónával meg lehet fehéríteni a fogakat pár hét alatt, hogyha nincs fogkrémed.
3: Az igaz.
2: Szerintem
3: a szódabikarbónát.
2: Teszem hozzá, hogy egyébként azt is el tudom képzelni.
3: Elsőt még várja, föl se fogtam. Mi
2: várjál,
3: van a
2: mert a hab, gyerekek, azt tudom, hogy a hab, ha akadályba ütközik, megáll. Tehát, hogyha a leves elkezd forni, hogyha a hab akadályba ütközik, az megáll és visszamegy, tényleg. Próbáld ki, öntöd ki a kólát, vagy valamit, ami habozik,
1: mulatózzene lenne, ha habozik a kóla.
4: Habozik a kóla.
2: Igen, szóval, hogy markod meg a tojás sárgáját. Na, szóval, hogy oda teszed az ujjad így a pohár tetejére,

0: Ki? Inkább állítsuk meg fogpiszkálóval veszélyes habokat.
1: Tényleg, a hab, ha akadályba ütközik, visszamegy.
0: Nagyon durva egyébként.
1: Tényleg. Itt... Most úgy néz rá, nem hisz nekem.
0: Fény, jövő héten hozunk egy tojást, meg egy habot, és megnézzük,
2: ja,
0: hogy...
2: Igen,
1: én habot fogok megállítani egy ujjal, te meg tojássárgát markolászni a kezeddel.
0: Esküszöm, mózesi magaslatokba emelkedsz.
2: Mert ezt meg lehet csinálni, hát én így szoktam szétválasztani is a tojást. Jó, vagy tényleg? Ha úgy van, akkor kikapom, érted, ha belemegy a sárgát.
1: Csak úgy kikapod egy mozdulattal? Bárkinek a tojását?
0: Őszintén kíváncsi vagyok erre az egészre.
3: Buenos Morgan!

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, napsütés, élmények. Irány, Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
2: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Az Axis Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán.
3: Első alkalom augusztus 29-én.
2: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Fakivágás miatt ideiglenes útzárás várható Esztergomban. A francia miniszterelnök több mint 100 millió eurós újjáépítési programot jelentett be az erdőtüzek által sújtott megyéknek. Olaszország partjainál egyre több delfint figyelnek meg. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. Megkezdik az esztergomi önkormányzat fenntartásában lévő Honvéd utca 60-as szám előtti nyugati ostorfa kivágását. A nagy kiterjedésű gyökérnyak korhadása miatt fennálló fokozott balesetveszély miatt van erre szükség. A munkavégzés tervezett ideje augusztus 19-én a 8 és 11 óra közötti időintervallum. Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre a munkavégzés időpontja módosulhat. A kivitelezés során az érintett útszakaszt részlegesen, ideiglenesen lezárják. A munkálatok elvégzése hanghatással jár. Kérik a lakosság megértését és türelmét. Sébastien Lecornu francia kormányfő 12 millió eurós segélyt, valamint egy 100 millió eurós kormányzati intézkedés csomagot jelentett be hétfőn az újjáépítéshez a nyári tűzvészek által súlyosan sújtott két délnyugati megye, Gironde és Land számára. A leégett épületek újjáépítése érdekében a kormányfő azt ígérte, hogy az építési engedélyeket egy hónapon belül vagy még gyorsabban kiadják. Azok a vállalkozások, amelyeknek a telephelye leégett, teljes mentességet élveznek minden adó alól, míg a katasztrófa által sújtott vagy evakuált zónában található vállalkozások a társadalombiztosítási járulékok alól mentesülnek. Augusztus 20-án Szent István napi mise és megemlékezés lesz Táton délelőtt 9 órától a római katolikus templomban. Beszédet mond Enyedi Márton, a Táti helytörténeti értékmentő alapítvány elnöke, közreműködik a Táti német nemzetiségi asszonykórus, a Táti férfi kórus és Müller László. A tenger felmelegedése okozhatja, hogy Velencéből Szardíniáig egyre több delfin merészkedik az olaszországi partokhoz, nyilatkozott Madeleine Yehoda biológus, a Tétis tengerkutató intézet szakértője a Corriere della Serra napilapnak hétfőn. A Canal Grande csatornájába augusztus 13-ától visszaköltözött a helyiek által Mimmo névre keresztelt delfin, aki már tavaly nyár óta gyakori látogatója Velence kanálisainak. Idén nyáron Lampedusa partjainál is több delfint figyeltek meg, amiként Szardínia sziget, valamint az Adriai tengernél is. Madeleine Yehoda hangsúlyozta, hogy a szokások pontos felméréséhez több év megfigyelés szükséges, de az a benyomásuk, hogy valami változóban van, a tengervíz hőmérsékletének emelkedése befolyásolja a cetek mozgását.
0: Időjárás.
1: Ma a délelőtti kora délutáni órákban zömében napos idő lesz, majd később szépen lassan beborul az ég, de csapadékra nem kell számítani az előrejelzések szerint. 20 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Buenos Morgen! Minden hétköznap reggel a Forrás Rádióban!

0: Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Olyan gyorsan indult a mai nap, egyébként idefele jövett rend volt, de a szembe oldalon már állt a kamionsor, tehát lesznek híreid, amit majd mondhatsz. Annyi csak, hogy a tehenek ma megint kint voltak, és hát nem tudom, mondhatom azt, van olyan, hogy szürkén tarka? Tehát ilyen szürkés, én még nem láttam ennyire szürke tehenet.
2: Figyelj!
1: Az volt felül.
2: Tehénológiailag,
3: ha van ilyen szó, nincs.
1: Hát a múzeológusok foglalkoznak ezzel, de...
2: az is biztos. Eléggé hülye vagyok. Tehát, hogy a Gálisván lakótelepen relatíve kevés tehén jött velem szembe gyerekkoromban. Igen.
1: Na jó, akkor most ezt elmondom.
2: De amúgy meglepődtem volna, ha jön.
1: Én mindig ilyen kómásan mentem gimibe, gimis koromban, és volt egy olyan élményem Budaörsön.
2: De aztán leszoktál.
1: Budaörsön a lakótelepen. Körülbelül 300 méterre volt gyaloga az iskola, 500 méterre busszal, de én busszal jártam. És megálltam minden reggel, és megültem ott a buszmegállóban, egy megállóra volt a suli, és ott vártam mindig, de ilyen hullakómás a reggel. És egyszer csak annyit látok, hogy nézek előre, és ott a két 10 emeletes között áll egy teve. És így mondom, hogy basszus, jött a busz, felszálltam, izé, hogy én most ennyire nem aludtam ki magam. Mi van? Teve, Budaörsön, 10 emeletesek között. Izé. Délután láttam meg, hogy ott van a vándorcirkusz hátul, de hogy amíg én odáig eljutottam, hogy ez volt.
2: Ugye, ez milyen élmény? Azért ez egy pár dolgot megmagyaráz, tehát egy párszor már elárultad, hogy kövér kisgyerek voltál, busszal jártál az 500 méterre lévő iskolába.
1: Ja, na. Fogadásból megcsináltam egyébként azt, hogy hogyan lett...
2: Sétáltál 500 méter?
1: Nem, azért hülye nem vagyok. Tehát ettem csípős paprikát 200 forintért, meg ilyeneket csináltam. Milyen villanykerítés nem nyaltam meg, de az is volt egy szőlős magnumért.
2: De volt, aki ezt bevállalta?
1: Nem, meg aztán kiderült, hogy nincs is szőlős magnum, tehát becsapás volt a fogadás, az makaó volt, pedig az milyen finom volt. Na, de az a lényeg, hogy megcsináltam azt egyszer fogadásból, hogy hogyan lehet a legkevesebb sétával eljutni otthonról az iskolába, és ezt ugye úgy kellett, hogy az akkor 40-es buszra föl kellett szállni, el kellett menni a végállomásra, a Móricra, tehát Budapestre be, és ott meg kellett oldani, hogy ne szállítson le a buszsofőr, amikor átfordul, és akkor visszafele ugye úgy már az iskola előtt tesz le a busz.
2: Hát, ez, és ezt te tényleg eljátszottad?
1: Persze. Azt hiszem a végállomás, a budaörsi végállomástól 2-re volt a suli, és végigmentem és körbe, hogy meglegyen a legkevesebb méterrel az iskola.
2: Jó van, azért ez pár dolgot megmagyaráz így a későbbiekre nézve.
1: Na és akkor itt van a vonatok mágusa, a Panna. Most csak annyit láttam itt elsőre, hogy átért Pilisvörösvárra, hogy mi azt nem tudtam, de aztán visszagörgettem. Ő már nagyon-nagyon korán írt nekünk. Jó reggelt, Buenos Morgan! A 2049-es számú Z72-es Esztergomból 5.30, ezt úgy kéne mondani, mint a Pali, Esztergomból 5.35 órakor ajtóhiba miatt lassan fizetési időhatárt késik. Ez mit, mi ez?
2: A fizetési időhatár, az van egy olyan...
1: Hogy fizetnek vissza jegyedből?
2: Igen, hogy a felét visszatérítik. Ez a, nem is tudom, írd meg, Panna, mennyi ez a fél óra, vagy egy óra, vagy én nem tudom pontosan mennyi, nagyon ritkán
1: vonatozom. És azt
2: írt, vonatozom,
1: hogy dorogállomáson áll, de akkor innentől, hogy Panna azt írt, hogy átért Pilisvörösvárra, ez igazából nem is jó hír, hanem rossz hír, mert akkor mégse fizetnek vissza. Tehát egy idő után szurkolsz, hogy késünk annyit, hogy fizessenek?
2: Talán fél óra, de most erre nem mernék megesküdni, és akkor azt hiszem, hogy a jegyár 50%-át térítik vissza. Amikor ezt így elindította, már rögtön így az első egy-két napban brutál összegeket kellett nekik fizetni.
1: De nem is baj, mert ugye nem kell nekik a pénz, hát ott mire költenék, úgyis minden van, minden jó. Maradjon az embereknél.
2: Ennyi, tehát hogy gyakorlatilag fölösleges lenne bármit is fejleszteni, ugye?
1: Ír is.
2: Aha. Na, akkor mindjárt megtudjuk a részleteket. Mondom, aki gyakran vonatozik, az ez biztos tudja fejből.
1: Én, 20 perc.
2: Én 20 perc akkor, na. Na hát, hogyha... Azért korrekt.
1: Jó, de most mennyi egy-egy? Kb. Ilyen, azt hiszem, ilyen 1000 valamennyit fizettem én a sima jegyemért.
2: Hát attól függ, hogy mennyit mész vele. Látod? Tehát figyelj, okosság, nem, itt fejemben
1: nem
2: van.
1: Nem vitatkozom, van. Egyszerűen nem lehet vitatkozni. Tehát annak a felét visszakapott 20 perc késésért, hogyha mondjuk tőled kések egy órát így a műsorból, te elfogadod, hogy 725 forintot leteszek az asztalodra, és azt mondom, hogy Roland, ez van.
2: Jó, akkor
1: simán. Működik. Akkor simán. Működik, dolgozzatok így. Szerintem legyen az, hogyha valaki ezt megkapja, emiatt késik a munkahelyéről, akkor a nyereség felét ezt a főnöknek az asztalára tegye le.
2: Teljesen, az egy korrekt dolog. Várjál, mert akkor mindjárt számolok.
1: Én az egészet.
2: Hogyha 20 percért fizetsz 725-öt, akkor az azt jelenti, hogy egy óra késésért fizetsz 3x 725-öt, 2175 forintot.
1: Rossz a
2: számítás. Az tök jó, nem, minden nap késél egy órát, az havonta nekem már egy egész jó gáz. Balázsi lesz. Értem, így pluszba.
1: Nem, rossz a számítás, mert akkor, ha én 20 percet kések, akkor is a jegy felét adják vissza, meg akkor is, hogyha 2 órát késem. Tehát nem fog nőni az összeg attól, hogy én egy nap többet kések.
2: De én jobban matekozom, mint a MÁV.
1: Ja, ez mondjuk jogos, simán megvezethetők, ez tény. Én azt szeretném, hogy akkor lépjünk elő azzal a kezdeményezéssel, hogyha én az M1-esen 20 percnél többet kések, akkor a benzinem felét fizessék vissza.
2: Ez egyébként
1: az lenne a jó deal, nem?
2: Hallod? Hát szerintem, ha ezt sikerülne átvinned, hogy egy ilyet hozzanak, ünnepelne téged mindenki. Hát a közútkezelő az biztos nem, de egyébként azon kívül mindenki.
1: És még csak az se kell, hogy pénzben. Töltsék vissza Benyában. Nekem az úgy teljesen jó.
2: Teljesen, abszolút.
1: Jó, megint reformáltam, ingyen volt, szívesen. Itt az ideje annak, hogy akkor térjünk rá az agyunkra. Egy kicsit. Kicsit fejtegessük, hogy mennyire vagyunk IQ-sok.
2: IQ-sok?
1: Aha.
2: Te IQ-s vagy?
1: A Rolandot már kérdeztem, ő nagyon IQ-s, én kevésbé vagyok IQ-s, de ő hivatalos helyen nézette, én meg csak Vágó Istvánnal az ország nagy felmérésében. Andi, te valaha nekiugrottál ilyen felmérésnek?
4: Nem, én se tudom.
1: Jó.
4: De amúgy kíváncsi lennék rá egyébként.
1: De mert most az van, hogy sokan ugye nem hisznek ezekben a tesztekben, bár egyébként szerintem elég jók, de az van, hogy van, aki rá stresszel, meg azt mondja, hogy nem pont azon a napon csinálták, amikor jó lett volna mérni. Viszont képzeljétek el, hogy most teszt nélkül meg tudjuk állapítani, hogy mennyire vagyunk intelligensek, illetve a hallgatóink mennyire azok, mert összeszedtek 10 olyan rejtett tulajdonságot, amiről eddig nem biztos, hogy tudtuk, de a legtöbb magas intelligenciájú embernek ismerve.
4: Én csak annyiról tudok, hogy állítólag aki káromkodik, sokat káromkodik, az valószínűleg intelligens, mert
1: nem ugye
4: változatos.
2: Te ezzel vigasztalod magad, ugye, Andi?
4: Igen, akkor egy szuper intelligens.
2: Ez igaz, akkor te extra intelligens vagy, igen.
1: Ez nincsen a szempontok között.
2: Amúgy ezt én is hallottam már.
1: Tényleg?
2: Tényleg.
1: De abba benne kell legyen, nem valami,
2: hogy... is nagyon intelligens volt.
1: Tehát akkor ízesen kell, nem?
4: Lehet, tőle örökölted, nem?
1: Benne kell lennie ebben a nyelvi leleménynek. Tehát nem lehet az, hogy csak minden kötőszava az, hanem kell, nem, hogy legyen benne valami fondorlat.
4: Hát gondolom az a változatosságra is vonatkozik. Tehát ilyen mucsi félére gondoljál.
2: Igen, szerintem, amikor valaki olyan szépen mi? Tud.
1: Úgy, amikor kiadod az S betűket belőle?
2: Szépen szórakoztatóan. Na, jó. Mondjuk jó, akkor menjünk végig sorba.
1: És akkor vizsgálhatjuk magunkat, meg a hallgatók is vizsgálhatják magukat, miközben ezt nézzük.
2: Igen, akkor tessék így pipálni akkor. Az első, hogy éjjeli baglyok nagyon gyakran. A magas intelligenciájú emberek között feltűnően sok az olyan, aki este és éjszaka aktívabb. Ez nálam egyébként nagyjából pipa, én a legrosszabb típus vagyok. Tehát aki sokáig marad fönn, aztán hát reggel meg ugye korán kell, hogy keljen.
1: Amúgy tök érdekes. Itt vagyunk hárman a reggeli műsorban, úgyhogy gyárilag mind a hárman éjjeli baglyok vagyunk.
4: Igen.
2: Na, ez az. Ez megmagyarázza a műsort.
4: Ezért nézzünk ki.
1: Én azt vettem észre egyébként, hogy még akkor is, hogyha átneveled magadat valamelyikről valamelyikre, akkor is a szívedben, a lelkedben és a testedben te a másik maradsz. Tehát valakinek ez fekszik, valakinek az fekszik, és én soha nem leszek rigó típus annak ellenére, hogy most korán kelek.
4: Én nem tudom átnevelni magam. Próbáltam, senki. De nem megy. Tehát, hogy az a baj, hogy én próbálok néha összejön, nagyon néha, hogy én 8 órakor lefeküdjek, max 9-kor, de akkor is általában
2: akkor
4: forgolódom.
2: Is yeah.
4: Na mindegy, szóval szóval nem megy.
1: Igen, de
4: nem,
1: ez...
4: a 10 óra az, ami 10-11, és az a baj, hogy utána meg azon stresszelek, hogy már csak 3 órán van aludni, és az
1: igen,
4: nem
1: de
4: jó.
1: Ez kb. Olyan, mintha bagolynak azt mondanád, hogy csipegessen magvakat a teraszon az etetőnkből, tehát hát, hogy ezt igen. Így nem lehet. Egy darabig próbálkozhat vele, de...
2: Akkor második, sokat álmodoznak. És ez az, ugye elbambulnak, ez nem mindig figyelmetlenség, hanem ők gyakran gondolkodnak párhuzamosan több dolgon, és fejben problémákat oldanak meg, avagy éppenséggel ötletelnek. Szerintem ez is igaz ránk.
1: De ez bizonytalan, mert lehet hülyén bambulni, meg lehet intelligensen bambulni. Tehát, hogy attól, hogy valaki bambul, attól még nem biztos, hogy IQ-s.
4: Mert szerintem nem tudsz intelligensen bambulni. Vagy
1: mutatom.
4: Hát nem tudom.
1: Ha kifolyik a nyálad bal oldalt, az azt jelenti, hogy jobb vagy fél tekéddel gondolkodsz, tehát intelligens vagy.
2: Ez olyan, mint hogy attól, hogy senki nem értek, még nem biztos, hogy művész vagy. Oké, okay. Magukban beszélnek. Ez rám abszolút igaz, gyerekek. Igen. Tehát, hogy már gyerekként is
1: ez most olyan, vagy voltam. Most nekünk mondod?
2: Hát az, ha figyelsz, az már csak a te bajod, érted? Tehát, hogy én úgy mondom, aztán aki odafigyel rá, odafigyel rá. Tehát eddig, nálam eddig háromból három, ez ugye furcsa dolog lehet az a magukban beszélés, de hogy állítólag a hangos gondolkodás segíthet rendszerezni az információkat, illetve fókuszálni is. Na, negyedik.
1: De várjál, most ez is valamit azért eláró rólad. Tehát elmondtad, hogy a harmadikra eddig az, de meg se kérdeztél minket.
2: Mert megyünk tovább, de nincs idő. Tehát,
5: mi az, hogy nincs idő? Hova
4: siet? Csak számolt, hogy mennyi igaz.
1: Szerintem Roland teljesíteni akar ma is.
2: Ennyi. Gyerekek, hát haladni kell. Termelni
1: csak gyorsan
2: kell.
1: Egy pillanatra. Tehát akkor te is néha gyorsan beszélsz hangosan?
4: Én szoktam,
1: magadba?
4: Igen.
1: Eldumálgat? Jó, én is eldumálgatok. Roland, mehetsz tovább.
2: Köszönjük szépen. Káosz uralkodik az asztalukon. Hát ha valaki néha ránéz az irodai asztalomra, akkor ez igaz nálam teljes mértékben. Én átlát, a zseni átlátja a káoszt.
4: Igen, ezt szokták mondani.
1: És átlátod más káoszát is, vagy csak a tiedet?
4: A másét utálom, én például.
1: Jó, nálatok a káosz rendberakására nem is törekedtek? Tehát az csak úgy van, és
4: szoktam,
1: próbáljátok
4: csak
1: rendszerezni.
4: Én szoktam rendet rakni, csak aztán utána ugyanolyan rendetlenség lesz egy óra múlva.
1: Tudjátok, mi az érdekes? Az asztalon nálam is oké, de hogy a számítógépes asztal, az tök sokat elárul valakiről, és az érdekel engem, mert nálam ott például többnyire rend van, ha megúszom a dolgokban, akkor nincs, most pont nincs, de hogy nálatok a számítógépes asztal úgy néz ki, hogy azon minden oda van hányva.
2: Nem, én ezt nem szeretem. Tehát,
1: ugye?
2: Úgy nem, az engem zavar. Igen, tehát ilyen hogy legyen rendszerezve mappákban.
1: Neked sincsenek kint a koreai képek, meg ilyenek.
4: Nincsenek.
1: Jó. Roland, akkor eddig nagyon intelligensek vagyunk?
2: Hasítunk, kérem szépen, abszolút hasítunk.
1: Nincs idő, folytasd.
2: Igen, olyasmik is érdeklik őket, amit mások észre sem vesznek. Tehát gyakran ilyen részleteken kezdenek el gondolkodni. Akkor várják, hogy szerintem anyám is az, mert ő nézett úgy mindig sorozatokat, meg filmeket, hogy olyan jó az a kanapé. Érted, de figyelsz a cselekményre, anyám meg kiszúrta, hogy milyen szép a háttérben a kanapé.
1: Erre kitalálom, melyik filmet néztétek, a fűrészt? mind néztetek? Miben tettetek
4: a kanapé van?
2: Nem, fogalmam. És nem ilyen castingos film volt fekete bőr kanapéval, jó? Tehát, hogy nem tudom. Valami sorozat volt egyébként, azt hiszem, tehát valami Barátok közt, vagy nem tudom.
1: Igen, de ez a részleteket figyeled, ez néha félre is tud vinni. Tehát néha olyan dolgokon kezdesz el gondolkozni, szerintem, amiken lehet, hogy nem kéne. Tehát jellemző amúgy, hogy elveszel ilyen apró dolgokban?
4: Hát azt szoktam, igen.
1: Figyeled?
2: Addi, hogy olyasmiken gondolkozik, amiket nem kéne, hát nőből van, persze, hogy jellemző.
1: Jó, most mielőtt kielemzem itt a dolgokat a stúdióban.
4: Ugye kapsz egy.
2: Tudom.
4: A héten már amúgy is túlzásba vitted.
1: Arra figyelj, hogy közben mondjál valami ízeset, hogy bizonyítsd az intelligenciádat, miközben
4: nem
1: megvered
4: tudok,
1: a rohadott élőadásban.
4: Csak 12 karikás van.
2: Andihoz meg a 42 is kevés
1: lett. Miközben a rohadott élőadásban itt szétvered, a közben bizonyítsd valahogy az IQ-t is. Az érdekelne engem, hogy most itt végignéztük magunkat, a hallgatók is végignézték magukat. Szerintetek ez az intelligenciáról mennyit mond el? Tehát, hogyha most gondoljatok a szerintetek legkevésbé intelligens emberre. Jó, akkor háromra mindenki a nevet. Megvan?
4: Én nem fogok mondani, nem. Jó, de nem akarok senkit meg
1: de rá gondoltatok? Tehát megvan a fejetekben a szerintetek legkevésbé intelligens ember.
2: Hát most pörgetem a Mónika Show szereplőket, így a fejemben van egy pár jelöltem.
1: De megijedtem, hogy mondasz egy nevet. Jó, na, hogy szerintetek rájuk ez a 10 dolog, ez tényleg nem igaz? Vagy a többségük? Mert oké, hogy most ránk azt mondjuk, hogy a többség igaz volt, de akkor a legkevésbé intelligens, mondjuk az éjjeli bagoly, ez nem sokat mond, álmodozás szerintetek ott nincs, magukban beszéd nincsen, szerintem van.
2: A részletek, tehát arra lehet, hogy nem az figyelnek lehet. Annyira, lehet, hogy nem is olvasnak amúgy,
4: ja,
2: tehát az simán...
1: Átgörgették a tesztet, úgyhogy nem tudják.
2: Kikapcsolt aggyal, hát tudnak létezni, mert sokan úgy élnek évtizedeket. Igen, egyébként van egy jó pár, ami szerintem a kevésbé intelligens emberekre nem igaz.
1: Jó, akkor valamit bebizonyítottunk, valamit nem, mindenképpen érdekes volt. Andi, akkor kikapcsolom a kamerát, és akkor mehet a pofor Rolandnak, jó?
4: Jó.
2: Vasárnap Európa Kupa döntő, nagyon sokan lesznek, nagyon-nagyon nagy hangulat lesz utána szurkolói buli, egyébként lesznek pompomlányok is, úgyhogy hihetetlen körítés lesz, így van, a Tiger Girls csapata fog bemutatkozni.
1: És ők amúgy léteznek már régebb óta, vagy mostanában így a nagy sikerem felbuzdulva jöttek létre?
2: Ők most alakultak, képzeld el.
1: És kikből vagy? Tehát csináltak ilyet már valaha?
2: Egyébként úgy tudom, hogy van, tehát, hogy van táncos amúgy a lányoknak, és most így megalakultak, úgyhogy...
1: Tigris lányok.
2: Igen, tigris lányok, úgyhogy pompon lányokat is lehet majd látni, lesz minden kölyapia, ami szemszájnak ingere.
1: Amúgy ugye ti vagytok a tigrisek, mi vagyunk a budai farkasok rév, és itt azon gondolkozom, hogy a tigris lányok mennyivel jobban hangzik, mint a farkas lányok.
2: Ugye? Hát figyelj, végül is...
1: Nem tudom miért, valami van benne.
2: Egy ilyen tájföldi tánccsoportot most így elképzeltek szerintem a hallgatóink.
1: Aj, de rossz. Buenos Morgan, itt az Andi, itt a Roland, dubajozni fogunk, és házi dubaj szakértőnk itt van, aki egyébként már lektorálta a cikket, tehát itt már kijavította, hogy ez nem is úgy van, meg nem is azon a strandon, meg az nem is igazi homok, meg AI, meg nem tudom. És Roland.
2: Hát azért nem erről van szó, hogy nem igazi homok, igazi az a homok.
1: Túloztam?
2: Némileg sarkítottam.
1: Akkor javíts.
2: Igen. Na, szóval megnyílt a világ első csak nőknek fenntartott strandja Dubajban, ahol többek között éjszakai strandolásra is lehetőség nyílik, és csak női személyzet van. Tehát, hogy odafigyeltek arra, hogy tényleg férfi azon a területen ne legyen. Egyébként ez a terület, ahol ez megnyílt, ez egy 300 méteres szakasz, az Al Mamzar Beach részeként. Ez Dubai és Sharjah között van egyébként. Tehát, hogy Dubajnak...
1: Tehát Dubajnál balra.
2: Dubajnál balra, így van. Hát attól fogok korna jössz, mert valamikor jobbra, tudod.
1: Ja.
2: Szóval Dubajtól egy kicsit éjszakra, Dubajnak az északi részén van, és pont azt mondta itt egyébként neked, Ádi, hogy itt betettek egy képet illusztrációként, hát nyilván beírták, hogy Dubai Beach, vélhetően így volt az újságíró, és betett egy teljesen más strandról képet, szóval ennek köze nincs az Al Mamzarhoz, mert ez egyébként egy jól észrevehetően a Jumeirah Beachnek egy része.
1: Ja, én is egyből levágtam.
4: Igen, persze, mindenki levágja rögtön.
1: Hát mert egyébként...
4: De amúgy meg miért nem írja hozzá?
2: Na ugye? Tehát, hogy simán.
4: Kidobja.
2: Mert aztán. Az Al Mamzar Beach-ről is lehet képeket találni.
1: Hát szóval... Úgy látom, Vas Julianna nem Dubajban nyaral.
2: Nem jár dubajozni.
1: Nem, igen. Valószínűleg ő a Velencei tavon.
2: Julia nem akar a földön járni, meg dubajozni.
1: Igen, tehát ő a Velencei tavon sétálgat tevékkel.
2: Ezt is tudjuk. Egyébként pedig ugye azt is lehet tudni nyilván, hogy ugye rengeteg muszlim él ott, és ott azért nagyon sokszor, jó magam többször jártam arra, tehát azért vannak ilyen személyes tapasztalataim, hogy például az ilyen wellness részlegen is van külön női rész, meg férfi rész.
1: Jó ötlete szerintünk a csak női strand. Engem sért?
4: Miért sért?
1: Hát mert ebben a PC világban most valakit megkülönböztetünk csak azért, mert nő meg férfi, nem áll.
4: Hát nem azért, szerintem ez nem azért jött létre egyrészt, hogy megkülönböztetés, hanem hogy szerintem kényelmesen érezhessék magukat a nők.
1: Mert amúgy kényelmetlenek vagyunk számotokra a strandon? Mert én azt gondolom, hogy... Na, mesélj. Azt gondolom, hogy pont azért jár egy csomó csaj strandra, mert ott vagyunk mi. Már hogy... A Roland, meg én.
4: Hát aki feltűnési viszketegségben szenvedő, biztos, hogy azért jár, hogy csorgassátok a nyálatokat, de én például nem azért járok strandra.
2: Most egy világ omlott össze bennünk.
1: De jobb az, hogyha egy kerítésen kívülről csorog be a nyálunk, de nem lehetünk bent?
4: Kerítés? Ja, mondjuk igen, azt nem tudjuk, hogy mennyire határolódik el ez a strand.
2: Hát tehát, gyanító hogy... azért az ottani viszonyokat ismerve, nem nagyon tűrnék meg, hogyha rédlándám, te ott próbálnál kukucskálni a kerítés mellett fölött, mert te meg fölötte is tudsz nekem az esélytelen.
1: És hogyha kívülről beúszom, hát az egész vizet csak nem zárják le.
4: Egy másik strandról oda elvezel.
2: Segítség, férfi!
1: Nekem volt ez az ötletem, hogy én azt csinálnám, csak az a baj, hogy Dubajban nem feltétlenül a pénzre mennek, mert az már van, hanem hogy azt csinálnám, hogy mondjuk eladnék minden nap 10 VIP jegyet. Uh-huh. És akkor 10 férfi bemehet. De minden nap csak a rohadt drágán. Azt nem adnád? Tehát, hogy azt ma a pénznek egy részét szétosztanák a bent lévő nők között. Még hát mindig úgy, olyan viszonylag tiszta a hely, de azért páran vannak.
4: Aha. De miért akarod ennyire, hogy bemenjenek oda férfiak? Nem kell.
1: Mert az nekem gyanús, hogyha csak nők vannak egy helyen.
4: Akkor ott csak biztos, hogy férfiaknak is.
1: Ti mit csináltok ott benn? Szövetkeztek?
2: Nem. Sok nők is helyen összezárva.
4: Világuralomra törünk.
2: Nem,
4: igen,
2: összeveztek általában. Sok nők is helyen összezárva, abból veszekedés lesz leginkább. Itt mondjuk nem biztos. Bár egyébként teszem hozzá, abszolút szubjektív vélemény, hogy szerintem a nők egymással sokkal kritikusabbak, tehát, hogy egy ilyen csak női strandon szerintem sokkal több ítélkezés van, mint amikor férfiak vannak ott.
1: Na, az tuti. Az tuti.
4: Egyébként, igen, de az nem szexuális töltetű, érted? Tehát akkor abból tudod, hogy amúgy vagy irigy rád, vagy csak simán kirevet, vagy nem tudom, kicikiz, de nincs az benne, hogy érted, hogy
1: és
4: ilyen...
1: ha valaki leszbikus, honnan tudod, hogy a melletted lévő
4: mondjuk
1: nem az?
4: Mondjuk az igaz. Nem tudom, de ők szerintem másképp viselkednek, vagy nem tudom, tehát nem látod rajta ezt a kiéhezett tekintetet.
2: Hát gyerekek, itt szerintem azért a vallás is kőkemény szerepet játszik. Én azért Dubajban láttam olyan helyi, tényleg mélyen vallásos hölgyeket strandolni, akiknek, hát ugye azért az ő fürdőruhájuk az nem az, amit mi fürdőruhának hívunk, mert hogy alapvetően ugye hordják a hijab, azt hiszem úgy nevezik ugye a fejükön, illetve ugye a burka. Na, a fürdőruha az nagyon hasonló a burkához, tehát igen. Egy ilyen egész testet takaró történetet kell elképzelni.
1: De én már magyar wellness fürdőben is láttam, én mindig sajnálom őket.
2: Hát igen, tehát hogy ez mi szemünkkel nézve nagyon különös.
1: De itt akkor
2: igen,
1: itt bemehetnek nélkül, ha csak nők vannak?
4: Szerintem igen, szerintem ezt azért hozták, hogy ők is kényelmesebben strandolhassanak. Azt nem tudom egyébként, de én ezt sejtem mögötte.
1: De mert akkor miért csak most? Tehát akkor ez tök fontos.
4: Hát ha ebből a szempontból van, akkor igen, akkor ez tényleg fontos.
2: Igen, eddig ez nem nagyon jutott eszükbe, hát eddig inkább rámentek arra, hogy ugye a turistáknak próbáljanak kedvezni. Lehet, hogy ez is olyan, mert lehet, hogy vannak olyan turista hölgyek, akik például egy átlagos strandra nem szívesen mennek le, mert mondjuk tényleg nem szeretik, ha vizslatják őket, vagy nem szeretik mutogatni magukat, itt viszont bátrabban, felszabadultabban mennek pihenni.
1: De amúgy, Andi, amit mondtál, hogy nem bámulnak minket szájtátva meg izé, ez minden strandélménynél előjön? Tehát, hogy ez olyan, ami a strandolásodban egy velejáró rossz, és tuti, hogy jön?
4: Nem feltétlenül jön, de azért gyakran előfordul.
1: És teszel valamit ellene? Tehát tegyük azt, mit tudom én, hogyha elmész egy lángosért, akkor fölveszel egy pólót, vagy körbetekered magad, vagy imádom ezeket a vízi szoknyák, vagy mi az, amit fölvesznek a fürdőruhára a nők. Tehát, hogy ilyeneket csinálsz, vagy egy búvár szemüveget, kopoltyút, valamit fölveszel?
4: Felszoktam venni, igen.
1: Keresztrejtvény újsággal takarod magad hátulról? Ott van, hogy füles?
4: Jó ötlet, de nem, felszoktam öltözni.
1: Te, hogy akkor ez szokott? Aha, értem.
2: Általában strandruhákat azért szoktak vinni a hölgyek, és akkor azt ilyenkor ugye magukra dobják.
4: Én kényelmetlenül érzem magam csak bikiniben.
1: Roland,
4: vagy fürdőruhában.
1: Mit szólnál egy olyan strandhoz, ahol csak férfiak vannak?
2: Hát ott kit nézel?
1: Viszont nem kell szégyenkezni soha.
4: Egymás sörösen nézitek.
1: Igen, tehát hogy ott nem kell behúzott hassal bemenni a vízbe.
2: Na, igen, ez mondjuk igaz, hogy ott akkor tényleg felszabadultabbak lehetnek a férfiak is. De hát kit stílrölsz, érted?
1: Nálunk jobban fogy a sör, nálatok mi a strandkaja?
4: Nem tudom, szerintem saláta. Nálunk is ugyanaz szokott lenni a lángos általában. Nem. Hát én legalábbis lángost, vagy nem tudom, mit szoktam enni.
2: Palacsintát
4: mindenképpen, akkor halat szoktam.
1: Ciki-e,
4: enni,
1: ha a csak férfi strandon fölfújok egy ilyen unikornis matracot?
2: Szerintem nem.
1: Tehát ez belefér.
2: Szerintem simán.
1: Tudnád okay. szeretni amúgy? Amúgy szerintem én nem, mert a...
2: Azt, ahogy te felfújod, azt nem biztos.
4: Vicces lenne.
2: Az unikornis matracot, igen. Vagy mert a flamingósat.
1: Nekem az a zavaró ebben, hogy itt ugye a család ki van iktatva. Tehát, hogyha te ott vagy, és van egy férjed, mert nyilván előfordulhat, hogy van, meg van egy gyereked, akkor ez már nem. Tehát akkor ilyen kis privát strandokat kéne létrehozni a családoknak.
2: Na jó, de ott van rengeteg nyilvános strand.
4: De szerintem ide a nők vihetik a gyerekeket.
1: Tehát, és a férj?
4: Hát az maradjon otthon. Vagy az menjen a rendes strandra, és akkor ott stírölheti a nőket, azt az asszony nem is látja.
2: Erről egyszer korábban talán már beszélgettünk. A világ első valódi arannyal borított utcáját is építik. Ez a Dubai Gold District negyedben, a Deirán belül lesz kialakítva, ahol elvileg tényleg a falak, az út, a minden valódi aranyból lesz, vagy arannyal lesz lehintve.
1: Tehát akkor valami hasonlót mondhatunk, mint az urológusnál, hogy amíg a nők a strandon vannak, addig férfiak előre az aranyér. Roland, te kaptál egy üzenetet, ami tovább indította a gondolataimat, mert itt a közelünkben is van olyan rendezvény, hanem is strand, ahol csak nők voltak.
2: Igen, egy bál, ahová csak hölgyeket hívtak. Az is egyébként klassz, de én azért továbbra is híve vagyok a koedukált dolgoknak.
1: Lehet, csak azon kezdtem el gondolkozni, hogy most akkor, hogyha elvonatkoztatunk a strandtól, akkor lehetnek-e olyan rendezvények, vagy olyan helyszínek, ahol jobb lenne, ha csak nők, vagy csak férfiak lennének? Szerintem egy bál amúgy pont nem ilyen, bár neked azt írták az üzenetben, hogy kifejezetten jó volt a hangulat, és mindenki imádta. Nem tudom, nekem a bálhoz, tehát egy bulit el tudok úgy képzelni, egy ilyen táncos mulatságot, hogy csak nők, és jobban élvezik, mert ugye nem nyomulnak rájuk, hogyha valaki ilyen helyzetben van. Egy bál az nekem, a ketten táncolunk, és ilyen tünci-bünci, oda kell férfi.
2: Igen.
1: Oda kell herceg.
2: Ahova kell, még az például vasárnap a szingli parti. Tehát én azt gondolom, hogyha jönnek a szingli hölgyek, akkor ők szingli urakra vágynak, nem?
1: Azt tuti.
2: Vagy ha a szinglihez nem is ragaszkodnak, de mondjuk általában urakra vágynak. Na egyébként lehet, nyilván ott majd.
1: Csináljunk majd olyan bulit, ahol az alapján lesz karszalag, hogy férfi vagy nő vagy. És akkor biztosra lehet tudni, kék karszalagban a férfiak.
2: Egy ilyen bulira Tájföldön nagy igény lenne. Itt azért még talán kevésbé.
1: De te például elmennél egy esküvőre, ahol csak férfiak vannak?
2: Nem, na de ahol csak nők?
1: Oda elmennél, mi? Aha, bemennél egy olyan boltba, ahol csak férfiak vannak? Szerintem a Barkácsbolt, én igen.
2: Hát ott azért kevés nő bukkan fel úgy általában, valóban.
1: Mondom ezt úgy, hogy egyébként a múltkor tapétázásról egy nagyon-nagyon okos, intelligens és profi szakmunkás nő tájékoztatott, és tök jó volt, de például oda lehet, hogy ezt csak a közhelyek mondatják, de például olyan cukrászdában, ahol csak nők vannak, bár nem mehetnék be, de például szívesen bemennék.
2: Belenyalnál mi?
1: Olyan masszázszalomba, ahol csak férfiak.
2: Nem járok masszázsszalomba.
1: Ja, én se, de egyébként tök érdekes ebből, én lehet, hogy azt választanám, mert ott erősebbek a kezek.
2: Amúgy, figyelj, nekem vannak ismerőseim, akik járnak rendszeresen masszíroztatni, és többektől hallottam már, hogy ők például kifejezetten szeretik, hogyha a férfiak masszírozzák őket.
1: Zavarna, hogyha itt a munkahelyen csak férfiak dolgoznának? Engem igen, amúgy.
2: Igen.
1: Ha csak nők, az hamar megszűnne munkahely, nem? Na, hogy a viták miatt.
2: Mondom, tehát, hogy sok nő összezárva a kis helyre, szerintem az egy nagyon veszélyes mutatvány.
1: És hogyha mit tudom én, csak rendőrnők lennének, azt azért úgy elfogadnánk.
2: Szerintem azt minden férfi elfogadná.
1: Igen. Csak férfi tűzoltók.
2: Hát azt a hölgyek fogadnák el.
1: Oké. Csak nő pankrátorok.
2: Ez egy érdekes felvetés volt.
1: Életszerű.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Életű látványtervel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
7: Bábolna és környéke, figyelem!
8: Augusztus 19-én, most szerdán, jön a nyár utolsó nagy szuperbulia a csodás környezetű Green csónakázó tónál. Az est házigazdája DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, aki a legjobb retro latin és dance zenékkel fogja tetőzni a hangulatot rengeteg óriás ajándékvilágító habruddal. Kapunyítás 21-kor, 23 óráig a Vodka Narancsból 2 darab, mindössze 1990 forint. Tehát most szerdán, buli van a tónál Bábolnán. Zárjuk együtt a szezont a szabad ég alatt egy felejthetetlen bulival. A belépő 22 óráig csak 2500 forint. Ottali!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Mostantól nem elég beugrani egy nyilvános mosdóba, képzeljétek el, hogyha WC papírt szeretnél, akkor előbb QR kódot kell szkennelned, és utána reklámot nézned, vagy fizetned a WC papírért. Jó, mi?
2: Reklámot nézni a WC papírért, ez azért...
3: Ez valamit valamiért, gyerekek, ez a modern cserekereskedelem, ugye?
2: Azért... De most várjál, mert most, hogyha rád jön a szapora, most komolyan, te azzal fogsz ott tökölni, hogy még QR kódot olvasol, és még megnézel egy reklámot.
3: De várjál, de nem ahhoz kell, hogy beengedjem, mert az necces lenne. Tehát, hogy tényleg már nagyon kell, és akkor még nézd meg egy-két felugró reklámot, mert hát az alatt garantáltan összecsinálod magad. Nem, hanem, hogy amikor a WC papír kell.
2: Ősz a WC-n.
3: Így van, és közben nézegeted.
2: Aha.
3: Engem inkább az érdekelne, tudjátok, hogy nyilván ott is van valaki értékesítő, aki megkeresi a partnereket, akiknek a reklámja megy, hogy nekik mit mondanak. Hogy akkor, és hol menne a reklám? Hát a nyilvános WC-ben.
1: Annyit kérnénk, hogy ne adjatok lesz a reklámokat, légy szíves. Legyenek azok mindenképpen minőségi tartalmak. De tényleg, tehát ez szerintem teljesen korrekt. Fogod, leülsz, megnézed a reklámot, kapod a WC papírt, boldog vagy. Kicsit egyébként engem arra emlékeztet, mert tegnap Nyerki Tomi kollégánk, a grafikus, mondta, hogy hát itt van vége a világnak. Tehát, hogy ő ebben nem hisz, hogy ilyen a világon ne legyen, de hogy kicsit arra emlékeztet, azt hiszem Romániában vezették be azt, hogy a busz megállóban van egy kamera, és hogyha megcsinálsz X fizikai gyakorlatot, tehát fekvő, támasz, felugrás, guggolás, stb., akkor kapsz egy buszjegyet. Tehát, hogy nem pénzzel fizetsz a buszért, hanem fizikai mozgással, testmozgással, és ezzel fejlődsz. Hát itt meg ez reklámmal fizetsz a papírért.
3: Na tudod, mi lenne necces, ha ezt itt átvennék, és ahhoz, hogy kinyíljon az ajtó előtte, még meg kell csinálnod, mit tudom én, 10 fekvő támasz.
2: Ja, igen.
3: Összeszorított seggel, tehát azért azt próbáld meg valahogy.
1: Na figyeljetek, készültem nektek, tehát ez mire elég?
3: Behozott egy csík WC papírt, az a jó, mert hány kocka? 6?
1: Várjál, ez 6 kocka,
2: hát ez
1: kérlek
2: miért?
1: Szépen.
2: Ez egy rendes adag.
3: Hát azért nem. Hát azért
1: én
3: nem.
1: Én is vagyok valahogy nem. Én a zsúfolós vagyok, vagy én sokat szeretek tépni. De hogy...
2: Ez pazarláshoz megy rá.
1: Hát figyelj, emlékeztek arra, amikor én képregények voltak WC-papíron, meg szudokók?
2: De figyelj, az sem mindegyem, hogy ez hány rétegű.
1: Hát ez igény,
2: mert ez csak két rétegű.
3: Hát ez vékony.
2: Ez vékony.
3: Ez semmi.
1: Mi, akkor most itt bevallottam országvilág előtt, hogy spúrok vagyunk, vagy azt, hogy rossz a szemem? Mely három inkább rétegűnek rossz... vettem. Jó, na, de hogy itt van hat...
3: Hát ez három rétegű. Ez olyan, három legfeljebb olyan réteg, mint a palacsinta. Tudod, a strandos palacsinta, ami általában ilyen nagyon vékony
1: na
3: tésztában
1: készült. Most ezt nézzétek, most a host nézzétek, légy szíves.
3: De nem csak minden, a host nézni.
2: Nem, azt a vastagságot is kell nézni.
3: Így van, tehát, hogy azért a hossz és a vastagság együtt adja ki, hogy mennyire lesz jó.
1: Na jó, de jelen esetben az a jó, a puha, nem?
3: Hát itt igen.
2: Itt igen, ebben az esetben.
1: De most nézzétek csak a host. Tehát ez kb. Egy alkalommal, ez egy pisilés?
3: Roland,
1: nekem mondjuk egy...
3: Nekem azért pisilésre nem kell ennyi.
1: Akcióhoz legalább kétszer ennyi kell.
3: Hát minimum, de lehet, hogy háromszor.
1: Kétszer-háromszor. Oké, csak azért mondom, mert ez pont 60 cm-nyi, amit hoztam. És
3: ennyit... érted?
1: Ennyit ad egy reklámért.
3: Egy reklámért, aha. Hát figyelj, tulajdonképpen akkor három reklámból már én meg vagyok, szóval köszönöm.
2: Na de várjál, mennyi ideig tartanak ezek a reklámok?
1: Na ezt se lehet tudni, lehet, hogy ilyen 4-5 perces telesopokat kell
3: végig. 20 perces telesopot, érted?
1: És addig kint várnak. Bocsánat, még nézem a reklámot.
2: Nem volt elég a WC papír, bocsi.
3: Az új felmosórony 2000, érted? Meg kell néznem az egészet, amíg a Gianni vagy Giulio, vagy hogy hívták az úri embert, aki ízé eladja. Na hát, szóval nem, három reklám, azt gondolom, hogy az még belefér. 2-3, annyit én egyébként simán kivárnék.
1: Van olyan reklám, amit WC-zés közben kifejezetten szívesen néznétek, és olyan, amit nem?
3: Hát akkor mindegy.
2: Igazából tényleg? Mindegy szerintem, nem?
3: Tehát, hogy én is így vagyok vele.
1: Ételreklámok jöhetnek?
3: Bármi. Tehát én bármilyen
2: mondjuk
3: reklámot megnézek.
2: Mondjuk az elég morbid. Ja. WC-zés közben ételreklámot nézni.
1: Ten a lady nénik sétálnak köténykében, kombinéban az óceán szélénben, a vízben, és megkönnyebbülnek, mehet?
3: Te figyelj, nekem még Ábel is jöhetne megkérdezni, hogy de miért?
2: Ja, kérdő.
3: Én is ugyanezt kérdezném, hogy de miért?
2: Igen.
1: Jó, oké, én benne vagyok. Legyenek el, mit tudom én, ilyen horrorfilm előzetesek, hogy ijesztőek legyenek, megkönnyítvén az elengedést.
3: Az elengedést. Jó, bírom a horrorokat, úgyhogy igen, az simán jöhet.
1: Egyébként voltak már korábban próbálkozások, Pekingben arcfelismerős WC-papír adagoló volt, és azt még hozzá kell tenni a teljes igazsághoz, hogyha nem akarsz reklámot nézni, akkor 0,5 yuant kell fizetni, ami nagyjából 5 forint 60 centinnyi WC-papírért, tehát hogy nem a világ vége, de Mi van akkor, ha A, nincs pénzed? Vagy amit kritizálnak a rendszerben, mi van akkor, ha lemerült a mobilod? Mert ugye nem úgy kell ezt elképzelni, hogy odaraknak egy QR kódot a kezedre, és ez rá van nyomtatva, azt a mobilról kell bemutatni, tehát akkor gyakorlatilag elveszted az esélyt, hogy WC-papírt szerez.
3: Hát, hogyha nincs nálad se pénz, se telefon, akkor mi van?
2: Hát azért telefon általában. Hát igen, a szarügy. Hát azért telefon. Bár mondjuk én a WC-ben nem szeretem elővenni a telefont.
3: Na jó, de ha mondjuk nyilvános WC, akkor nyilván ott mész valahova, tehát úton vagy, akkor azért sanszosan van nálad telefon.
2: Na de várjál, mert most értetted, hogy eleve kezdjük ott, hogy egy nyilvános WC-ről beszélünk, tehát nem ülsz rá.
1: Állj! Vagy megnézel 4 reklámot, kiszeded a papírt, körbe rakod az ülőkét, majd leülsz reklámot nézni.
2: És eltöltesz egy órát a WC-be. Na, és
3: akkor ott visz, várjál, ott viszont már necces, mert akkor várni kell. Tehát amíg azt az adagot kiadja, hogy körbe tudod rakni, azért közben, hogy steppelsz egy párat ott a toalett körül.
2: Ugye? Nem is olyan egyszerű ez.
1: Jó, látom magam előtt a jelenetet, hogy ezt Magyarországon bevezetik, mert szerintem nekünk úgy kéne nyitnunk, hogy a nyilvános WC-k egyáltalán legyenek nyitva.
2: Legyenek, igen. Tehát, meg hogy... legyenek. Tehát mi mindig erről beszélgetünk amúgy, amikor megyünk valahova, hogy kéne egy ilyen franchise, vagy valami, ahol...
3: Egy WC-pány franchise?
2: Igen. Hogy
3: mindig
2: legyen
3: erről
2: mindenhol.
3: Beszélgetek, jó társaság?
2: Nem, hát amikor éppen ránk jön a pizsgés, és nem tudunk hova menni, akkor mindig eszünkbe jut, hogy miért nincsen több nyilvános WC.
1: Figyelj, a hallgatók fantáziáját is beindítottuk, aztán itt írja Tamás, hogy azért a WC-papír mellé jöhetne nedves törlő is, de a 6 levél rossz minőségű papír egy reklámért, akkor vajon mennyit kell nézni egy nedves papírért?
3: Hát ez egy komplet agyam.
1: Nem csak az agyat folynak, igen.
2: Ez legyen kézni a saját papír. Amúgy igen, akkor legyen nálad papír zsebkendő, vagy valami, és akkor...
3: Tényleg, hát akkor meg lehet oldani reklámnézés nélkül.
1: Volt olyan kollégám, aki rádióból vitt haza WC-papírt, tehát hogy ilyenek is vannak. Azt nézem, szerintem hasonló megoldás Magyarországon is működne, írja Péter. Szóval lehet, hogy nektek beválna ez a dolog.
3: Nem tudom, mert figyelj, én nem idegenkedem tőle, tehát hogy én hajlandó vagyok reklámokat nézegetni, nekem ezzel nincsen bajom. A kérdés az, hogy vajon többen néznének a reklámot, mint ahányan fizetnének, érted? De biztos, hogy benne, hogy igen.
1: Tuti.
3: Mert nem, tehát az emberek sokan elvből nem fizetnének.
2: Hát meg főleg, hogyha azt nézzük, hogy aprót kell bedobni, ha nem működik tényleg ez a... PayPass-os fizetés.
3: Jó. Hát meg most egyébként tényleg ez van, tehát gyerekek, például most ugye hétvégén voltam Monoron, ugye Dávidék ott fociztak, és hát aztán később kiderült, hogy volt a pálya mellett is mosdó, csak addig nem mentünk el, és ahol leparkoltunk, az a városi úszodának volt a parkolója, és akkor ott lehetett elmenni, ott 200 forint volt. Tehát, hogy hát 200 forintért, de egyébként nagyon szép mosdókát
1: hát
3: adhattam meg.
1: Ott van a medence.
3: Neked egy rúgóra jár az agyad apámmal, mert ő is ugyanezt mondta. Na, és akkor jönjenek a szexi pasik. Nem magunkról beszélek természetesen.
2: Igen.
3: Igen.
1: Igen. Köszöndi.
3: Ez egy ilyen lesújtó igen volt.
1: Van erre egy gombom.
2: Júj.
3: Igen, tehát hogy ez egy ilyen, hát fitymáló volt, de
2: kicsit.
3: Nem jó értelemben.
2: Na, bocsánat, elnézést kérek.
1: Ilyen még nem volt, de csak őszintén rádiózunk. Ilyen rádiótörténeti esemény még nem volt, mert ugye szépségversenyt rendezünk itt az éterben, férfi szépségversenyt, és ilyenkor mit vár az ember, hogy van egy női zsűri, mondjuk benne ül Soma Mamagésa, ki ül még benne?
3: Ki az, akit el tudok képzelni ott?
1: Férfi szépségverő. Kéne valaki nagyon-nagyon szép nő, aki ilyen nagyon-nagyon-nagyon szépségideál, de nem túl okos.
3: Hát, de várj, kellene...
2: De most várj, mert ezt is hozzátett, hogy nem túl okos.
3: Akkor
2: most
3: nem merek mondani senki. Igen, nem, mindenképp kell egy volt szépség királynő, tehát, hogy valaki kell, aki volt már szépség királynő.
1: Kiszel Tünde. Mert ő nem volt? Jelen neki naptára van.
2: Én őt el tudnám képzelni egy
1: zsűriben, simán
2: zsűriben.
3: Nem. Én tudjátok, ki tudják, imádom a személyiségét, az Esztergályos Cili. Tehát, hogy ő azért úgy...
1: Eddig.
3: Ő úgy vinné a sót.
2: Hát meg ő fogyasztott is egy pár férfit, úgyhogy...
3: Hát, kell valaki, aki sír.
1: És ez milyen, hogy mondaná, hogy te olyan vagy, mint a negyedik férjem?
3: Kell valaki, aki sír, tehát az vagy a Lékai Kisrami, vagy a Tóth Gabi, vagy valaki, tehát vagy a Klaudia, nem mindenki, aki sír, mert mindenképpen kell egy, ugye? Nem tudom, nem jut eszembe. Én valami sportoló csajt is betennék amúgy. Ő mondjuk sanszos, hogy valami értelmiségi vonalat vinne.
1: Na és most ezzel szemben a zsűriben Roland és én.
3: Na, hát ezzel kell beérnetek. Kicsit se
2: igen,
3: vagyunk.
2: Mert amúgy én azon gondolkodtam, hogy oké, hogy mennek ezek a szavazások, és nyilván szavaznak férfiak is, de vagy hetero férfiak szavaznak-e ilyenekre? vajon? Hogy őket érdekli-e, hogy ki lesz az év legszebb férfia?
1: Hát szerintem van az, amiért érdekeljen, nem?
3: Ja. Meggyőzhetőek vagyunk, így van.
1: Forintosítható a dolog.
3: Üzennénk a szépségversenyek szervezőinek. Már kapott szavazatot Junkuk is.
2: Igen, de aztán ott van kommentben, hogy bocs, csak téves. Azért, hogy nehogy, nem, csak hogy nehogy szavazat maradt nélkül maradjon.
1: Jaj, szegény. Valaki megmagyarázta, azt hittem ennél derekasabban csak rányomsz majd, és akkor lesz rajta egy like, vagy nem tudom mi. Amúgy azt észrevetted, ezt nem beszéltük meg az előző rovatban, hogy egy férfi sem szavazott. Szerinted
2: hát
1: miért?
2: Nem.
1: De ugye hát ez volt a lényeg.
2: Ez volt a lényeg, hogy erre mondtam én kíváncsi, most hogy nem szavaznak a férfiak.
1: Itt valaki valakit megbök, akkor azt lehet tudni, hogy itt egy szavazás van. Tehát ez egy teljesen mindenféle háttérre gondolat nélkül, ez egy tiszta verseny.
3: Na hát, majd jövő héten, amikor a hölgyeket szavaztatjuk, akkor aztán akkor jönnek igen. A férfiak.
1: Ott szavazni fognak a nők is, az tuti.
2: De ez a durva, látjátok?
1: Meg lesznek kommentárok.
3: Az biztos, igen. Ez. Hogy néz ez ki? Különben is, milyen?
1: Menne le egyedül a boltba?
3: Ez az, bezzeg. Üzét, nokedlit meg nem tudsz szaggatni. Ugye majd kapjuk ezeket, kapjuk az éve. A műkörem, az megy, persze, mutogatni magát, hogy ne.
1: Hány gyereket nevelt fel, írd meg. Na?
3: Háj, fú, ezek, egy kereket se tud kicserélni.
2: Nagyon csúnyák ezek. Én biztos ki tudnék, ha hát nagyon megerőltetném.
1: Ki tudod cserélni, csak nem az autó.
3: Ez nem az a gumicsere, ja, igen, amire gondoltam, Mikám, nem az.
2: Én sem arra gondoltam.
3: Az már nagyobb baj.
2: Ugye? Én nem vagyok ennyire perverz, mint te.
3: Na, hát én a Forma 1-re céloztam. Na.
2: Szemben a delfinekkel, ugye?
3: Ja, hát...
1: Mit művelnek ezek a delfinek? Én mindig mondom, hogy azok gonosz állatok.
3: Hát igazából...
2: Nem gonoszak.
1: Cukik, de gonoszak, de.
3: A nem. Delfinek a víz alatt jó emberek, hát tudjuk, gyerekek, hát megmondta a Kozsó, az a bölcse.
1: Hát ez Kozsó nagyon megmondta.
3: Igen. A bölcs szamuráj. Na, mit hoztál nekünk, Andi?
2: Képzeljétek el, hogy a delfinek úgy szoktak betépni, hogy a gömbhalat...
3: Tehát hallod, a kokainos patkányokról is beszéltünk már, ugye, akik jazz hallgatnak, mint tudjuk.
2: Igen, a delfinek meg a gömbhalakkal tépnek be, állítólag.
1: Majd így együtt?
2: Igen, elkezdenek velük játszani, úgyhogy csak így finoman az orrukkal megbögdösik őket, és akkor kijön belőlük ez a toxin, ami amúgy mérgező, de hogy abban a tehát hogy annyira bökik csak meg őket, hogy csak pici mennyiségben jön ki, ami csak ugye ilyen bódult ilyen állapotot hoz.
3: Ezek a delfinek nagyon huncutak.
2: Igen. De egyébként amúgy ők nagyon fura lények, mert hogy ők az egyetlen olyan állatok, akik amúgy örömszerzés céljából is párosodnak. Tehát, hogy...
3: Az emberen kívül.
2: Most meg ez is kiderült, hogy amúgy önszántunkból akarnak betépni.
1: De mert amúgy most, hogyha itt tartunk, hát ugye vannak ezek a fuguszakácsok, akik ezeket a halakat igen. Készítik és állítják elő Japánban, és nekik nem tudom én, Andi, te biztos jobban tudod, de hogy ilyen brutál hosszú tanfolyam van, meg nagyon-nagyon alapos felkészülés, mert ugye úgy vannak ezek a halacskák megtervezve, hogyha a belső szerveik, amik ilyen halálmérgezőek mindegyik, az csak elvágódik és rákerül a halhúsra, akkor már az úgy öl. És ezt a húst, ezt ilyen nagyon előkelő, nagyon elit emberek nyersen fogyasztják, és nem készítheti el akárkit. Igen. Kvázi, mondjuk én amúgy sem merném megkóstolni, meg nem is vagyok egy nagy halas, de hogy mindig benne van a veszély, hogy mondjuk, mit tudom én, kicsit másnapos a fuguszakács. Jó, Japánban pont nem, mi?
3: Hát vagy legalábbis csak, hogy picit megpöckölte, aztán érted, betépett tőle, és akkor mi lesz a
2: igen, kaján? Meg hát ez is olyan furcsa, hogy ők ezt megtanulják. Nem, hanem hogy ezt meg kell tanulni, de ugye a tanulásnak az a lényege, hogy meg is kóstold. Na most hogy mered ezt megkóstolni egyáltalán?
1: Van-e hogy, már olyan, hogy akkor tesztelt, hogy a tied ugye az elég jó, vagy itt nem csinálod azt, mint Magyarország, hogy leesett a rántott hús, hopp, akkor még rámegy a tárcára, és kiviszed. Tehát a
2: perces szavásod.
1: Kicsit lejtett fogod, mert azt észre fogják venni, hogyha rossz. Tehát, hogy
3: kicsit ráment, nem baj az.
1: Elég egyeset ahhoz, hogy minden boruljon, jó? És akkor ezeket a halakat rákcsálják a delfinek, vagy szopogatják, vagy nem tudom.
2: Nem rákcsálják, hanem csak bögdösik őket.
3: De hogy labdáznának, így az orrukkal.
1: És akkor a kis halacska meg akkor kiköp egy kis mérget, és azt delfinbe?
2: Hát igen.
1: Így? Tehát így, így történik?
2: Beszívják, igen.
1: Tehát a kis halacska túléli az akciót? Ő csak a dealer?
2: Hát, szerintem igen, túlélheti, gondolom, csak nem biztos, hogy örül neki, hogy ide-oda taszigálják a delfinek.
1: És mit csinál egy beszívott delfin?
2: Azt hát nem, tudod, hogy... nem akarom tudni, hogy
3: szerintem a Kozsóval beszélget, ha tippel nem kéne.
1: Mennek körbe-körbe, húzkálnak, és ilyeneket mondanak, hogy
3: a... Szerintem a kék bána az ugye nagyon nagy állat.
1: Te is egy kicsit felfogusztál, Roland?
3: Igen, vagy lehet, hogy álmok futók dalokat énekelnek.
1: Hú, az kéne még.
0: Buenos morgen, minden hétköznap.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 2464-es vagy a 34305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
3: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
2: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
3: Most!
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
5: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
6: Ó, Roli, nyugi, a csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
7: Pontosan, plusz ha valaki még

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! A kormány több beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja, megkezdődött a tatai műfüves gruntpályák éves karbantartása, részleges foltfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taler Andreától hallják. A kormány több jelentős helyi tiltakozást kiváltó beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A döntés érinti többek között a Láng gépgyár, a Klub Aliga területét, Tihanyt, Sukorót, a Margit szigeti teniszstadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz jelenlegi terveit, írta a miniszter. A már kiadott építési engedélyeket ez önmagában nem érinti, de a kiemelt státuszból fakadó különleges szabályok megszűnnek, az önkormányzatok pedig visszakapják a jogaikat, fogalmazott Vitézi Dávid. Tatán augusztus 17-én megkezdődtek, és várhatóan 19-én szerdáig tartanak a műfüves gruntpályák éves karbantartási munkái a Bacsó Béla utcai lakótelepen és a Kazincbarcikai utcán. Ezekben a napokban többek között elvégzik a műfüvek cseréjét, a labdafogó hálókat újrafűzik, cserélik a kapuhálókat, lazítják a töltőanyagot, pótolják az oszlopkupakokat és különböző tisztítási munkákat is végeznek. A karbantartás befejezéséig a pályák nem használhatóak, augusztus 20-ától azonban már újra lehet sportolni a város két műfüves gruntpályáján. Augusztus 21-én pénteken egész napos hagyományőrző programmal várják az érdeklődőket az M&M Esztergomi Vár Múzeumában. Az időutazás az Árpád korba elnevezésű rendezvényen csatajátékok, korabeli katonai táborok, kézművesek, zenészek és interaktív programok idézik meg a magyar államalapítás korát. A programokon való részvétel ingyenes. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról. Bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be, napkelte előtt egy erősen fogyatkozó narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton, írta az MTI-hez elküldött hétfői közleményében a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A közlemény szerint a fogyatkozás 3 óra 24 perckor kezdődik, amikor a hold belép a föld félárnyékába. A látványosabb részleges szakasz 4 óra 33 perckor indul, ekkor a hold mintegy 12,5 fokos magasságban lesz a nyugati égbolton. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton.
0: Időjárás.
1: A kormány több jelentős helyi tiltakozást kiváltó beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A döntés érinti többek között a Láng gépgyár, a Klub Aliga területét, Tihanyt, Sukorót, a Margit szigeti teniszstadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz jelenlegi terveit, írta a miniszter. A már kiadott építési engedélyeket ez önmagában nem érinti, de a kiemelt státuszból fakadó különleges szabályok megszűnnek, az önkormányzatok pedig visszakapják a jogaikat, fogalmazott Vitézi Dávid. Tatán augusztus 17-én megkezdődtek, és várhatóan 19-én szerdáig tartanak a műfüves gruntpályák éves karbantartási munkái a Bacsó Béla utcai lakótelepen és a Kazincbarcikai utcán. Ezekben a napokban többek között elvégzik a műfüvek cseréjét, a labdafogó hálókat újrafűzik, cserélik a kapuhálókat, lazítják a töltőanyagot, pótolják az oszlopkupakokat és különböző tisztítási munkákat is végeznek. A karbantartás befejezéséig a pályák nem használhatóak, augusztus 20-ától azonban már újra lehet sportolni a város két műfüves gruntpályáján. Augusztus 21-én pénteken egész napos hagyományőrző programmal várják az érdeklődőket az M&M Esztergomi Vár Múzeumában. Az időutazás az Árpád korba elnevezésű rendezvényen csatajátékok, korabeli katonai táborok, kézművesek, zenészek és interaktív programok idézik meg a magyar államalapítás korát. A programokon való részvétel ingyenes. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról. Bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be, napkelte előtt egy erősen fogyatkozó narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton, írta az MTI-hez elküldött hétfői közleményében a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A közlemény szerint a fogyatkozás 3 óra 24 perckor kezdődik, amikor a hold belép a föld félárnyékába. A látványosabb részleges szakasz 4 óra 33 perckor indul, ekkor a hold mintegy 12,5 fokos magasságban lesz a nyugati égbolton. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Jelentem, felfrissült a levegő, és felfrissültem én is. Ho-ho. Buenos Morgan Key Cocktail beköszön, indítom az 5 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással és persze Bulvár Csokorral. Itt lesz Manuel és Valmar közös Topik Ízemenesszel, Pitbull és Jason Derulo pedig most kezd. Pre-Wise így a dal, hozom csak slágerek közt.

beszélt, négy dalt már hallottatok belőle, és ezen fogtok még többet is, mert hogy kevés duma és jó sok zene, mindezt Tamással, ebben az órában már jelentkezem Bulvár Csokorral, Títeni kerül majd terítékre, úgyhogy mindenképpen füleljetek, hogyha valami info hiányzik, tőlem most meg fogjátok kapni. Azt tuti, a szépség belülről fakad, az optimizmusból és az életbe vetett hitből. Rita Bárhoz, neki köszönjük a mai napi koktélos bölcsességet, ha szükséged van rá, akkor mindenképpen tedd a memóriába, aztán majd vedd elő. 0-20-94-8-94-8-5-ös a számom, ha van infód bármiről, dob nekem, ma a kérdésed van, na az is jöhet. David Vetta, Kim Petrasszal mindjárt érkezik Tyla, itt lesz egy Sonic dal, no meg ADL, kezd már is az Oh My God, hozom csak slágerek közt.

Greta és Kim Petras, a The Logical Song volt a tiétek. 3 évvel ezelőttről hoztam, koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. No meg délutántól felhős idővel. Úgy nézem, hogy 3 órától nem látjuk a napocskát, úgyhogy ha esetleg hiányozna, akkor még most fényképezzétek le, és akkor így emlékezetből elővesszük. Maximálisan 25 fokkal találkoztok ma felhős napos időszakokkal, és mint ahogy emlegettem, 3 órától borult idővel, egészen holnapig. Jó hír volt, nem volt jó hír, döntsd el te, én elmondtam. Titani, na róla érkeznek jó hírek is, meg nem is, a bulvárcsokorban. Ő, Alessandra mindjárt jön, Joelkor Rita órával Fastboy nótát is hozok. Itt pedig mutatom már is, hogy a kereskedelmi szünet után Néo mekkorát fog énekelni. Ilyen lesz a Let Me Love You!

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Alessandra, és persze, hogy a Nada Deep a tavalyi évből szállítottam neked. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Teheted? 3 évig. Ígértem neked bulvár csokrot. Nos, benne Tideni. Június végén a Siófoki plázson debütált Dobókata új, még egy kívánság című mozi filmjének előzetese. Na, ebben Tideni egy gátlástalan rossz fiút alakít. Na, úgy gondolom, hogy ez a szerep baromi jól is áll neki, mert hogy alapjába véve ez a rajongók legnagyobb örömére. A klipben végre maszk nélkül látható a rapper. Na, és hogy mennyire van jól, a Safety Pro ezt július 31-én le is tesztelhette a közönség, hiszen a Budapest Parkban baromi nagyot ment. Dani egyébként július közepén az Instán és egy internetes oldalon kinyitotta a szívét, sejtelmesen elárulta, kik voltak azok a kulcsfontosságú emberek, akik tartották benne a lelket a viharos időszakokban. Nos, ha megengeditek, én őket most nem sorolnám fel. Kukkoljátok meg! Tideni a bulvár csokorban, jön ő is mindjárt. Ed Sheeran is énekel, elhozza a kameráját és felvesz mindent, amit csak lehet. Sem Uzitól is kapunk egyet, és ha már Tideni, akkor a félek. Én nem, de ő hagy féljem. Csak slágerek közdobom!

Bencsi, és persze Robbie Williams, The Days zárta az első órát itt a Cocktailban. Hello! 5 órában kevés duma, jó sok zene. Andi a legfrissebbekkel, aztán Tate McRae, ilyen lesz a Tate Forte.

0: ezzel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Ismét vár mindenkit a Mikeskelemen Középiskola. Szakmai végzettséggel 2 év alatt megszerezhető érettségi, nappali, esti és levelező tagozat, többféle érettségire épülő szakma. További információk 70-68-48-604 vagy mikes-tébánya.edu.hu. Keresd minket a Facebookon is!
2: Bábolna és környéke, figyelem!
3: Augusztus 19-én, most szerdán, jön a nyár utolsó nagy szuperbulia a csodás környezetű Green csónakázó tónál. Az est házigazdája DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, aki a legjobb retro latin és dance zenékkel fogja tetőzni a hangulatot rengeteg óriás ajándékvilágító habruddal. Kapunyítás 21-kor, 23 óráig a Vodka Narancsból 2 darab, mindössze 1990 forint. Tehát most szerdán, Bóli van a tónál Bábolnán. Zárjuk együtt a szezont a szabad ég alatt egy felejthetetlen bulival. A belépő 22 óráig csak 2500 forint. Ottali!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 3 perc múlva 11 óra. Megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, rendkívüli állami támogatást kap a csemmező gazdaság a szárazság miatt. Komáromban is lesznek programok augusztus 20-án. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a

0: Az életi részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. Az indoklás szerint az online nyilvánosság megteremtése eredetileg a társadalmi kontroll kiteljesedését, valamint a jogi oktatás és tudományos kutatás támogatását célozta, de mindez aránytalan kockázattal jár az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére vonatkozóan. A kormány átültetni indítványozza az országgyűlésnek a magyar jogba a 2024-es Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvet, amelynek célja, hogy védelmet nyújtson a közéleti részvételt akadályozó, például újságírók és civilek megfélemlítésére alkalmazott stratégiai perekkel szemben. Az előterjesztés emellett pontosít több polgárjogi szabályt, megszüntet az Alkotmánybíróság által megállapított jogalkotási hiányosságokat, és beépíti a hazai jogba a hibás termékekért való felelősségre és a szavazat elsőbbségi részvényekre vonatkozó uniós jogi előírásokat. Több mint 3,8 milliárd korona rendkívüli támogatást nyújt a csehgazdáknak a prágai mezőgazdasági minisztérium. A tervezett segélycsomagról a tárca a mai napon közleményben adott tájékoztatást. A pénzt a gazdák a jövő év első felében kapnák meg. A nagy szárazság miatt az állattenyésztő csehgazdák az idén súlyos takarmányhiánnyal küzdenek, és a korábbi éveknél jóval alacsonyabbak a gabonát, kukoricát termelő vállalatok hozamai is. Több vállalkozó állatai eladására kényszerült. Augusztus 20-án Komárom több helyszínen is ünnepi programokkal várja a komáromiakat és az érdeklődőket. Városi megemlékezés, kulturális programok, nyárzáró délután és kézműves vásár is szerepel a kínálatban. Az ünnepi események 11 órakor Kopány Monostoron a Vezérek parkjában kezdődnek, ahol városi ünnepség keretében emlékeznek meg államalapító Szent István királyunkról. Ünnepi beszédet mond Cita János alpolgármester. 14 óra 30-tól Szőnyben folytatódik a programsorozat, a Petőfi Sándor művelődési ház rendezik meg a hagyományos Szent István napi ünnepséget. A délután további részében a kikapcsolódásé és a közösségi élményeké lesz a főszerep. 16 és 20 óra között a Generációk háza ad otthont a Komárom nyárzáró délutánnak és kézműves vásárnak, amely színes programokkal várja az érdeklődőket. 17 órakor pedig Észak-Komáromban a Szent István szobornál is megemlékezést tartanak nemzeti ünnepünk alkalmából.
1: Időjárás.
0: A folytatásban napos időre van kilátás, majd a délutáni órákban megnövekedhet a felhőzet, csapadékot a térségben nem jósolnak, 20 és 23 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Forrás koktél! Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással!
3: Ebben az órában is sziasztok! 11 elmúlt, a koktélt hallgatod 5 órában. Kevés Duma, jó sok zene és Tamás, no meg Jennifer Lopez már, ami a bulvárcsokrot illeti. Addig viszont Zompr, Coldplay, Last Frequencies, Jenny Agdevivel és Tate McCree, mert hogy ígértem, indítom már is. Jön a Tate Fortet, én Tamás, rádiózzalám!

0: Tutwölf, így adol, Zombr tavalyi durranása itt a Forráson, benne a koktél 5 órában. Kevés Duma, jó sok zene, én Tamás, köszönöm, hogy velem tartasz. A munka legnehezebb részén kísérlek át ezzel a magazin műsorral, például a Bulvár Csokorral a következő fél órában. G-Lo, alias Jennifer Lopez lesz a tiéd. No, persze csak prózában. Már kezdtél örülni, mi? Ne örülj! Örülj viszont a mai koktélos bölcsességnek. A szépség belülről fakad, az optimizmusból és az életbe vetett hídből. Rita Báróz, köszi a mai napit! Rágukkantok egy picit a kalendáriumra, mindjárt jó? Addig azonban Iliát hozom. A Jennifer Lopez dallal, itt lesz Aura Dion, Selena Gomez is, sőt a New Level Empire és Dr. Béres közös. Amíg tart a nyár, ezt hozom, csak slágerek közt a tiéd.
1: Szevasztok, ő a Dr. Béres, én pedig a Nyúl a Nyúl Empire-ből.
2: Szevasztok, én a Dr. Béres.
3: Éled, veled az egekig éred.
2: Ez egy új szint, hallgassátok, amíg tart című dalunkat, és amíg tart, addig táncoltok, mert mi mindig veletek vagyunk.

0: Jennifer Lopez. Igen, kérem, az ő egykoriát Ilia vette elő. No, de ez még nem a bulvár csokor, az már csak a következő fél órában érkezik. Te a koktélt hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy. 5 órában kevés duma, jó sok zene. Tudtad, hogy Budapesten rendezték meg az első úszó Európa-bajnokságot. Történt mindez pontosan 100 évvel ezelőtt. No, de van itt egy másik, 1868-as dátummal. Pierre Janssen felfedezte a héliumot, és elkészítette az első napszínkép atlaszt. Úgyhogy neki köszönhetjük, hogy
1: néha így beszéljük.
0: Főleg, hogyha héliumos lufiból kiszívjuk az anyagot. Ilonák, ti ünnepeltek, boldogat nektek, a Helén a régi magyarosodott alakváltozata a tiétek. A többieknek üzi, tessék köszönteni. Örülnek mindennek is. Például egy Jennifer Lopez dalnak hozom mindjárt, és persze a bulvárcsokorból is bepakolom. Azari előtte jön a Counting Crows-os Reg 2 betét dalával, Marshmallow és Ellie Goulding pedig egyből a kereskedelmi szünet után bombázza a dopártyádat. Ilyen lesz a Save My Love!
2: Zene, kevés duma,
3: kevés duma.
2: Utóra csak slágerekkel,
3: csak slágerekkel.
2: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Jennifer Lopez, 2024 volt a dátum, amikor ez a kislemez megjelent. Can't get enough, így a dal, csak slágerek közrepült persze. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartasz. A bulvár csokrot ígértem, hát neztek. Friss hírek szerint G-Lo, alias Jennifer Lopez végleg pontot tett a Ben Affleckkel való házassága végére, a válásuk véglegesítésével pedig hivatalosan is független nőként vág bele az őszi szezonba. Ja, és még el nem felejtem, augusztus elején Cheyenne fehér neműben pózolva mutatta meg a világnak, hogy a boldogság korszakát éli, és egyáltalán nem érdekli a kora. Hát szerintem ezzel sok férfi van így, hogy nem érdekli, hogy hány éves vagy. És ami szimpatikus nekem, tessék csak figyelni, a Dolce & Gabbana divat bemutatóján G-Lo nyíltan elárulta, hogy mitől döglik a légy. Hát tudom, a Chemotox-tól. Igen, na de ő nem erről beszélt. Szerinte a férfi igazi vonzerejét a hétköznapi apró figyelmességek jelentik, nem pedig a luxus autók és a magángépek. Hölgyeim, remélem, hogy ezt mindenki elraktározta a memóriába, bár úgy gondolom, hogy vannak menthetetlenek is ezügyben. Jennifer Lopez az imént a Bulvár csokorban, Máliárt hozom, fú de jó lesz. Itt lesz a Milky Chance egy klasszikkal, a Crash Adams pedig az én nagy kedvencemmel kezdi a blokkot. Csak slágerek közt repül a New Heart!

0: nálunk a bulira. Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103 ezer forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
3: Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, te rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keresd rá most a jegymester felületén!
4: A jegymester felületén!
3: A te nyarad, a te erődöd!
4: A te erődöd!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok! 100 ezer köbméter vizet vezetnek át a mizserfai tározóból a macunkai tározóba a vízügyi szakemberek. 6 év után ismét kimutatták a nyugat-nílusi vírust Hollandiában. Az esztergomi Szent István napok 5 napon át várja a látogatókat. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött már, és hozom a déli hír összefoglalót. A vízügyi szakemberek hétfőn megkezdték a mizserfai tározóból 100 000 köbméter víz átvezetését az Agyván keresztül a macunkai tározóba.

0: mintegy 15 ezer ember ivóvízellátásának biztosítása érdekében. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság a közösségi oldalán hétfőn azt írta, a maconkai tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ezzel egy olyan kritikus szintet ért el a vízállás, ami veszélyezteti a térségben élő nagyjából 15 ezer ember ivóvízellátásának biztonságát. Azt írták, a zagyvából talajvízdúsításos technológiával történő vízkivitel, illetve vízpótlás keretében 100 ezer köbméter vizet terveznek átadni a maconkai tározón keresztül a Bátony terenyei vízműnek, amellyel várhatóan további 30 napon keresztül nagy biztonsággal kielégíthető annak napi vízigénye. Nyugat-nílusi vírus okozta fertőzést mutattak ki egy holland véradónál. 6 év óta ez az első ilyen eset az országban, közölte a Holland Közegészségügyi Intézet hétfőn. Az Utrecht tartományban élő donor a hatóságok szerint feltehetően Hollandiában fertőződött meg a vírussal, mivel a közelmúltban nem járt külföldön. A Közegészségügyi Intézet közölte, hogy a vírust egy lóban és egy madárban is kimutatták Hollandiában különböző helyszíneken, ami arra utalhat, hogy a vírust hordozó szúnyogok aktívak az országban. Az ügynökség azt tanácsolta az embereknek, hogy viseljenek hosszú ujjú ruhát, használjanak szúnyogriasztót, valamint szúnyoghálókkal tartsák távol a rovarokat. Hozzátették, Hollandiában csekély a kockázata annak, hogy valaki nyugat-nílusi vírussal fertőződjék meg. Az esztergomi Szent István napok augusztus 19-e és 23-a között 5 napon át várja a látogatókat az Erzsébet parkban. Koncertek, színpadi előadások, családi programok, szabadtéri mozi, látványos sók, gasztronómiai finomságok és kézműves vásár gondoskodik arról, hogy minden korosztály megtalálja a kedvenc programját. Színpadra lép többek között a Bikini, a Budapest Bár, a Csík zenekar, Keresztes Ildikó, a Kormorán, Varga Miklós és a Band, a Grund, Víg Színházi Fiú zenekar, valamint a Dívák is. Minden program ingyenes. Látogatható. És végül sport. 2 ezüst és 3 bronzérmet nyertek a magyar versenyzők a Szegedi Egyetemi Kajakkenu világbajnokság első napján. A Hazai Sportági Szövetség tudósítása szerint hétfőn a sprint számok napján kenuban Rumi Gergő és a zagyvari Borka Matkovics Lili Sára páros lett második. Női C1-ben Kispatka Imola harmadikként ért célba, a kajakos magyar Emma pedig 2 bronzérmet is szerzett, az egyéni mellett párosban debreceni Lorával állhatott dobogóra. A 200 méteres számokban a délelőtti elő- és középfutamokból minden magyar bejutott a délutáni döntőkbe. A Szegedi Egyetemi Világbajnokság ma az 1000 méteres távküzdelmeivel folytatódik.
1: Időjárás.
0: A folytatásban napos időre van kilátás, majd a délutáni órákban megnövekedhet a felhőzet. Csapadékot a térségben nem jósolnak, 20 és 23 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
5: Hello, hello, elmúlt déli 12 óra, túl az ebéden, akkor jöhet a büfi, így szépen ráhajtva a vára, hanem akkor jó étvágyat neked, ez a koktél. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, Junotas, Dalos Bogi, Flowrider és persze Zala Larson ígértem, úgyhogy mindenképpen hozom, tétek a Crash, ez a koktél, rádióz velem!

Juno Tász és Lavinia, Canyons volt a tiétek. Ugye ismerős az, hogy Bailando, Bailando, ma ez köszönt vissza az iméntiben. A tavalyi évből hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. 3-ig töltjük együtt az időt.

0: mód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés. Forrás Rádió. Buliszt velünk végig a nyarat.
1: Jam, pump it up, while your feet are stomping, and the jam is pumping.

0: Thomas Goad és Jógya Pump Up The Jam 6 évvel ezelőttről. Koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Közlekedünk az egyes főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél, csomópont építési munka miatt vár téged útszűkület. Valamint a Tata Győr összekötő úton Bábolna és Bana a 28-as és a 29-es kilométer között építési munka miatt, valamint a 31-es és 33-as kilométer között gyalogátkelő hely építése miatt félpályás korlátozás mellett tudtok haladni. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, ha van infótok, akkor dobjátok el nekem. Ígérem, hogy továbbítom. Köszönöm, és továbbítom a Bulvár Csokrot is, mindjárt benne David Guetta, előtte jön a Halott pénz, itt lesz az Offenbach, Eva Max, na meg Shania Twain, a nagy klasszik 99-ből. Hozom a kereskedelmi szünet után, mutatom!
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
3: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
2: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
3: Most.
2: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
1: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
4: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Az Access Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán.
5: Első alkalom augusztus 29-én.
4: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

halott pénz, és jó, Jude Law közös, mielőtt megismertelek 4 évvel ezelőttről érkezett. Vajon mi volt, mielőtt ti engem megismertetek? Na? A dinoszauruszok kora? Igen. Bulvácsokor, ígértem nektek itt a koktélban, kevés dumával, jó sok zenével, és David Guettával. Hatalmas a pesgés a sztár körül, kérem, július végén hivatalossá vált, hogy bekerült a Walk of Fame jövő évi csapatába a zenei kategóriában, így hamarosan az aszfalton is átgázolhatunk majd a nevén. Egyébként egész nyáron, így most augusztusban is, gőzerővel dübörög a vadonatúj futurisztikus Galactic Circus rezidenciája az új ibizai szuperklubban. Akrobaták potyognak a plafonról, képzeljétek el az ő talaira. Ja, és lehet, hogy a szerencsések el is érték őt, mert hogy augusztus 7 és 9 között Pozsonyban a Last Dream Fesztiválon mutatta meg Robbie Williams társaságában, hogy hogyan kell porig rombolni egy repülőteret a gigantikus monolit showjával. Na, egyébként szerintetek megérdemelt a hollywoodi csillag egy DJ-nek a Walk of Fame-en? Vagy maradniuk kellene a hagyományos popsztároknál? Én szerintem simán megérdemli. Ő jön mindjárt Gracie Abrams is, Éka nem, mi nemmel, és ha már bulvár csokor, Anne Mary és Coil Ray mellett

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

A 2000-ben született a Lámultú Zsúr, ezzel zártam a harmadik órát, nyitom ám a negyediket. Ez a Koktél, kevés duma, jó sok zene és Tamás. Jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán persze egy újabb nótom Ed Sheerantől például. Jön a Little More, mutatom!

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
2: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makegyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár? Le-

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 1 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Letartóztattak egy férfit 4 kg kábítószerrel, zajlanak a tatai műfüves gruntpályák éves karbantartási munkái, alkalmi sífutópályát létesítettek a prágai Károly hídon. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, egész délután a mikrofon mögött Szabó István. Komoly fogás, letartóztattak egy törökszentmiklósi férfit, akinél 4 kg kábítószert találtak. A rendőrök augusztus 14-én késő este vonták intézkedés alá a férfit, aki az autójában várakozott Törökszentmiklóson. A gyanú szerint a helyi férfi ismeretlen szemétől kábítószert szerzett. A parkolóautó csomagtartójában tartotta a 8 csomag, összesen bruttó 4019 g-nyi fehér kristályos anyagot, amelyet a nyomozó hatóság lefoglalt. Várhatóan szerdán napvégéig tartanak a tatai műfüves gruntpályák éves karbantartási munkái a Bacsó Béla utcai lakótelepen és a Kazincvarcikai utcán. Ezekben a napokban többek között sor kerül műfűcserékre, a labdafogóháló újrafűzésére, kapuháló cserére, töltőanyag lazításra, oszlopkupakok pótlására és különböző tisztítási munkákra. A karbantartás befejezéséig a pályák nem használhatók, augusztus 20-ától azonban már újra lehet majd sportolni Tata 2 műfüves gruntpályáján. Alkalmi sífutópályát létesítettek így nyáron a prágai Károly hídon a jizerai 50-es amatőr síverseny népszerűsítésére. A mintegy 20 méter hosszú és 2 méter széles pályához több mint 3,5 tonna

0: rovarokat szállítottak a helyszínre 4 prágai nyáron is üzemelő jégcsarnokból. A rendezők a hótakarót folyamatosan frissítették, mivel a hőmérséklet a reggeli 24 Celsiusokról 30 fokra emelkedett. És végezetül sport, a Ferencváros után a 4. körös Európa Liga selejtezős ellenfél, a török Trabzonspor is kihirdette a keretét a magyar csapat elleni párharcra. Ebben ott van a Liverpooltól távozó Mohamed Salah is. Az egyiptomi szupersztár eddig összesen alig több mint fél órát kapott új csapatában. A hétvégén mutatkozott be a török élvonal első fordulójában a Kasimpasa elleni 1-1-es döntetlen alkalmával.
1: Időjárás.
0: Hideg frontvonul át csapadékkal, mögötte visszaesik a hőmérséklet, és átmenetileg újra nyugodt lesz időjárásunk. Csütörtöktől aztán érkeznek az izgalmak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Elindítok egy újabb órát. Sziasztok! A Forrás Rádió 5 órás magazinműsorát hallgatjátok Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Háromig együtt Paulina tuti, hogy érkezik, ő lesz a bulvár csokorban egy nóta kapcsán. Egy újdonság természetesen. Addig az Oliver from Earth, jön Robin Schulz, Felix Jannal, The Black Eyed Peas, Dano és Ed Sheeran!

Az Oliver from Earth és Carmen Pá Balázs közöst hoztam el People Passion címmel Cocktail 5 órában kevés duma. Jó sok zene, Indes Tamással, köszönöm, hogy velem tartasz. Ígértem neked erre az órára is bulvár csokrot, benne pedig egy hazai hölgy, Paulina, a dal pedig a vége van, kicsi. Na, ehhez kapcsolódóan pedig infót mindenképpen megosztok veled. Fülelj majd nagyon! Rita Báró, ez neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet, a szépség belülről fakad, az optimizmusból és az életbe vetett hitből. No és a jó dalokból, abból is, ugye? ATV Topic Iszevel, ez mindjárt jön George Ezra, a Disco Bambino, Neil Rogers és Sophie Ellis Baxter triumvirátustól pedig hozom az újdonságot mindjárt, elsőként pedig hazai vonal a B.

0: Timmy Topic és Iseven Ness, az egykori Night PM született újjá még 2021-ben. A jó lamb volt a tiétek, a koktélt hallgatjátok. Köszönöm, hogy itt vagytok. Rövidesen érkezik a Bulvár Csokor, benne pedig persze, hogy Paulina, mind ahogy ígértem, egy dalt is dobok majd felétek. Robert Redford, Patrick Swayze, na mind-mind a mai nap szülöttei, és mind a ketten színészek. Robert Redford kapcsán például a Butch Cassidy és a Sundance kölyököt emlegethetem, no és hol találjuk Patrick Swayze-t? Nekem nagy kedvencem például a Ghost című film Demi Moore-ral közösködik abban, és a Dirty Dancing is hatalmas durranás, ugye? Imádjuk! Viszont nem imádták régen a berlini falat, elkészült 1961. augusztus 18-án, ezt egyébként az NDK kormánya építette Nyugat-Berlin köré. Én egyébként pont azokban az időkben dolgoztam ki Németországban, Nyugat-Németországból mentünk Kelet-Németországba dolgozni, telefon és kábel-tévé hálózat felújítás építés volt a dolgunk, hát nem kell ugye elmesélnem, hogy milyen különbség volt a két oldal között. Arról viszont mesélek, hogy jön Paulina mindjárt, ugye a Bulvár Csokorban, Major Lazer előtte itt a Chappell Roan és James Arthur is énekel, a Fast Boy pedig egyből a kereskedelmi szünet után jön, mutatom milyen lesz a Nothing Lasts Forever. Ime!
1: Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Panellakásban él? A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden tizedik panellakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
2: Bábolna és környéke, figyelem!
3: Augusztus 19-én, most szerdán, jön a nyár utolsó nagy szuperbulia a csodás környezetű Green csónakázó tónál. Az est házigazdája DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, aki a legjobb retro latin és dance zenékkel fogja tetőzni a hangulatot rengeteg óriás ajándékvilágító habruddal. Kapunyítás 21-kor, 23 óráig a vodka narancsból két darab, mindössze 1990 forint. Tehát most szerdán, Bóli van a tónál Bábolnán. Zárjuk együtt a szezont a szabad ég alatt egy felejthetetlen bulival. A belépő 22 óráig csak 2500 forint. Ottali!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Angel Laser, Nyla és Fuse Dog, a Light is Up volt a tiétek 11 évvel ezelőttről hoztam. Ez a koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, és az utolsó előtti bulvár csokor mára rendelve, benne pedig Paulina. Nos, óriási meglepetést okozott a rajongóknak az X-Faktor egykori ezüstérmese, amikor június közepén kiadta a Vége van kicsi című vadonatúj dalát. Az énekesnőm eddig tudatosan került a politikai vélemény nyilvánítást, most viszont nyíltan és pimaszul dolgozta fel a legnagyobb hazai közéleti botrányokat. A dalhoz forgatott provokatív videóklipben egyébként a zseniális lengyel Tomi is feltűnik, aki egy parodisztikus sajtótájékoztató keretében asszisztál Paulina zenei lázadásához. Az énekesnőm úgy elárulta, hogy a szám egyáltalán nem tudatos tervezés eredménye, három másik dallal indult el a stúdióba, de mivel nem volt velük elégedett, leült a zongorához, és hirtelen kibudjantak belőle a gondolatok. Ami elmondása szerint hatalmas megkönnyebbülést jelentett neki. Hát gyerekek, nem tudom, én hiába ülnék le egy zongorához, belőlem aztán semmi nem budjanna ki. Viszont a Forrás Rádió frekvenciáiból kibudjannak a jobbnál jobb dalok, például Gala és Lamidi, a Dancel, mindjárt jön Charlie Puth, elsőként pedig, ha már Paulináról regéltem a bulvár csokorban, csak slágerek közt.

0: Jaj, de imádom ebben a dalban Ariana Grande-t, akkorát énekel. No, de úgy igazából ő mindig nagyot énekel. Mellette The Weeknd, a Save Your Tears volt a tiétek. A negyedik órát zártam. Jön az ötödik, Pisti a legfrissebbekkel, aztán Mausti és Ván Kelmut közöse, Francesco Ace pedig énekel. Jön a Some Kind of Feeling, mutatom!
1: Hozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolod nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 2:03, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Átvették a tiszti hivatási jelképeit a honvéd tisztjelöltek. Újra járnak a repülők az Etna vulkán közelében. Európa rekord óriási Mária szobrot avattak Lengyelországban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Átvették a tiszti hivatási jelképeit, az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképző karán végzett és az MH Ludovika zászló ajánlományába tartozó honvéd tisztjelöltek. Az egyetemen tartott kinevezési ünnepségen ma 103 honvéd tisztjelölt vehette át a tiszti hivatási jelképeit. Közülük Varjú Gergely kiemelkedő tanulmányi eredményei elismeréseként főhadnagyi rendfokozatban kezdheti meg katonai szolgálatát az augusztus 20 ünnepélyes eskütételt követően. Catania repülőterén eltöröltek minden korábbi korlátozást, amelyet az Etna kitörése miatt vezettek be, közölte a légikikötő üzemeltetője ma. A vállalat közleménye szerint az érkező és induló járatok is akadálymentesen közlekednek. A nemzetközi repülőtér üzemeltetője hangoztatta, hogy az Etna tevékenysége miatt a készenléti állapot továbbra is közepes szintű marad, de feloldották a korábbi vörös kódot. Óriási Mária szobrot avattak fel a közép-lengyelországi Torun városához közeli Konotópie faluban. Egy lengyel milliárdos házaspár adományából valósult meg a projekt. Az irgalmas Szűz Máriát ábrázoló szobor avatását Mária mennybe menetelének ünnepére időzítették. Az emlékmű a 40,6 méter magas Mária figurából és egy korona formájú 15 méter magas kilátóteraszként is működő lifttel ellátott talapzatból áll. A talapzattal együtt a szobor Európa legmagasabb Mária szobrának számít. És végezetül sport, remek eredményekkel zárult a strandröplabda utánpótlás magyar bajnokság U20-as második osztályának döntője, ahol a Dág KSL röplabdázói szép

0: teljesítménnyel képviselték a klub röplabda szakosztályát, tájékoztatott az egyesület hivatalos közösségi oldala. A legnagyobb sikert a Pongó Zalán Tarsoly Sándor páros ért el, hiszen egészen a döntőig meneteltek, majd győzelemmel zárták azt. A páros ezzel megvédte a Dák KSE által tavaly megszerzett bajnoki címet, így újabb aranyéremmel gazdagította közös sikereinek sorát.
1: Időjárás.
0: A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 23 és 29 fok között van, késő estére 17-23 fok közé csökken a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél! Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: A Mr. Sexy Beat-re emlékeztek. Alexander Stan, ő érkezik majd a bulvár csokorban, de most nem lesz annyira vicces, hogy is mondjam, sőt, inkább szomorú. Na de azért a végén lesz egy kis happy cocktail, 5 órában kevés Duma jó sok zene Tamással, Giant Rocks újdonság, Azalia Dash-el, Baby Rexana és Mausti Juan Kelmuttal. Kezdve is a Some Kind of Feeling.

A Gian Trax újdonságával jelentkeztem, ez volt a Slow Dance. Csak slágerek közt érkezett. Ez a koktél, ez az a magazin műsor, ami arra hivatott, hogy a munka legnehezebb részén kísérjen át téged. Például nyódalokkal, no és Bulvár Csokorral, no meg itt vagyok én is, Tamás, így mellékesen. Ki lesz a Bulvár Csokorban? Segítek, Alexander Stan. Szegény hölgy 24 órát az intenzíven tartózkodott. Hogy miért is? No nem sokára megtudjátok, úgyhogy füleljetek. Addig azonban Kelly Harris, Ellie Goulding-gal jön, Eros rámazott is. Dozsa Cat pedig SZA-val most a Kiss Me More-t hozza el. Nem is tudom, hány hétig volt ez slágerlistás dal 2021-ben.

0: Zenével. Rövidesen tiéd a bulvár csokor, Alexander Stan érkezik benne. Tudjátok, akinek a Mr. Sex Beat-et is köszönhetjük. Hát akkor köszönjük is szépen. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák, keringési panaszok. No, ezt pedig köszönjük a hideg frontnak. A többfelé szeles időben pedig ezek a fejfájásos panaszok még tovább fokozódhatnak. A pollenről már ne is beszéljünk. Csalánfélék, kenderfélék, parlagfű, üröm, gombák kezdenek gyönyörűen támadni. Úgyhogy védekezés nekik, no és szuper jó talokat is nekik, Alexander Stan és Paul Hauber közösét például, itt lesz Paris Mitchell, Tiesto, Fabian Juli pedig a Zuhakerrel kezdi egyből a kereskedelmi szünet után. Mutatom, milyen lesz a girly!
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója. Íjés Rolanddal és Révő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: Buenos Morgan!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros, Akecfa utca 31.
5: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
6: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
7: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
6: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Alexander Stan és Fall Hauber. Igen, a No Sleep volt a tiétek az idei évből hoztam. Ez a koktél kereken 5 órában. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Ígértem bulvárcsokrot, nesze, benne Alexander Stan. Sokkoló részleteket osztott meg a rajongóival az énekesnő alig 4 napja, 13-án az Insta sztoriában. Kiderült, hogy a sürgősségi császármetszés során komoly orvosi komplikációk léptek fel, így az öröm pillanatai helyett az intenzív osztályon kellett küzdeni az állapotának stabilizálásáért. A drámai órák ellenére a legfontosabb, hogy augusztus 10-én egészségesen megszületett a kislánya, aki az Even nevet kapta, és a büszke anyuka már meg is mutatta az első megható családi fotót a babáról és szerelméről. A rajongók egyébként azért is lélegezhetnek fel, mert a viharos és bántalmazó múltbéli kapcsolatai után az énekesnő mellett végre egy támogató partner áll, aki a legnehezebb intenzíves órákban is félve fogta a kezét a korteremben. Na ezért mondtam még az óra elején, hogy egy kis szomorúság, a végére pedig a happy. Bulvár Csokor, benne Alexander Stan, en miért mindjárt Shania Twain-nel énekel, jön Sam Feld is, elsőként pedig a New Level Empire, és a valami legyen, na legyen már, lesz is, hozom csak slágerek közt.

Stars gránátot robbantottunk, nagyon durant, hogy ne, 2010-es datálása a Grenade címmel itt nálunk, ezzel zártam az utolsó órát, és magát a koktélt is, az 5 órás magazin műsort, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket, 10 órától mostanáig Tamást hallottátok, kevés dumával, jó sok zenével, fogjátok holnap is, 10-kor érkezem, itt leszek holnap már utoljára, mert ugye utána meg hosszú hétvége lesz, szóval érkezem 10-kor, koktélos pohár addig eltesz, akkor elővesz és újra töltöget, gyere szomjasan. Beat! Na ez a műsor neve, amivel a folytatásban találkozol, I.S. Rolanddal egészen 5

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
2: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
1: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
2: Most.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. Mercurymarket.hu.
4: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumetterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
5: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
6: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
7: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makedgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lép.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3:03, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, szép délutánt. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe. Új rákutatási módszer dolgoztak ki magyar kutatók a mesterséges intelligenciát alkalmazva. Hevesi Norbert és Hevesi Nika nyerte az oroszlány ralit. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A miniszter a közösségi oldalon közzétett videóban elmondta, hogy a tűzijáték rövidebb lesz, de az eddigiektől eltérően utána este 11-től hajnali 1:30-ig óriási utcai bulik lesznek Budapesten, például a Kossuth Lajos téren, a Parlament előtt, a Margit szigeten és a Műegyetem rakparton a Szent Gellért térnél. A budapesti közlekedési központ azzal készül, hogy a metrók éjjel 2:30-ig közlekednek. Sűrűben járnak az éjszakai buszok és a 6-os villamos, így könnyebben elérhetőek lesznek a pályaudvarok, buszállomások, ahonnan mentesítő járatok indulnak a Szél Rózsa minden irányába, főként a nagyobb megyeszékhelyekre, megyei jogú városokba, jelezte a miniszter. Minden szükséges információ elérhető a MÁV csoport és a BKK honlapján, tette hozzá. Daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgoztak ki a mesterséges intelligenciát alkalmazó, a vizuális jellemzők mellett a molekuláris tulajdonságokat is elemző módszert a szegedi biológiai kutatásokat.

0: Kutatóközpontban tájékoztatta a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó intézet, az MTI-t. A rákos tumor sokféle, eltérően működő sejtcsoportból áll, ezek között már a diagnózis pillanatában ott rejtőzködhetnek azok a sejtek, amelyek hónapokkal vagy évekkel később áttéteket indíthatnak el, vagy ellenállhatnak a kezeléseknek. A módszer célja és lényege az, hogy ezeket a kritikus sejtcsoportokat időben tudják felismerni. Esztergomban augusztus 19-e és 23-a között az államalapítás ünnepére való tekintettel a parkolás a város teljes területén ingyenes lesz. A város hivatalos honlapja felhívja a figyelmet, hogy augusztus 24-től a parkolás újra díjköteles. És végezetű sport, a 11. oroszlány ralin ezúttal sem volt hiány izgalmakban. Ami a végeredményt illeti, első helyen Hevesi Norbert és Hevesi Nika végzett a BMW E36-juk volánja mögött 23.45.9-es összesített időeredménnyel. A második a Mitsubishi Lancerrel versenyző Rongi Csatilla Hannus László páros 24.08.0 idővel, míg a dobogó harmadik fokára az oroszlányi Zagyva Dorka árhatott fel az osztrák Ilka Minorral párban.
1: Időjárás.
2: Hidegfront vonul át csapadékkal, mögötte visszaesik a hőmérséklet, és átmenetileg újra nyugodt lesz időjárásunk. Csütörtöktől aztán érkeznek az izgalmak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
3: Készcsók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, bizony, indul ma is a Beat, a délután ritmusa. Töltsük együtt a következő két órát. Hozom nektek a legfrissebb slágereket, a legújabb kedvenceket. Kezdésként már is pörög az Angels Above Me, a mikrofon mögött Ilyes Roland.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, nem csak a külföldi, hanem a hazai újdonságokat is imádjuk, és hozzuk nektek itt a Beatben. Kis Kevin és Marics Peti közös lágerét indítom már is. Ez az Elszáll az idő.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
4: Ismét vár mindenkit a Mikes Kelemen Középiskola. Szakmai végzettséggel 2 év alatt megszerezhető érettségi, nappali, esti és levelező tagozat, többféle érettségire épülő szakma. További információk 70-68-48-604 vagy mikes-tébánya.edu.hu. Keres minket a Facebookon is.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: no más llantos, no más penas. Hoy renazco, hoy soy nueva.
1: Ez még mindig a Beat a délután ritmusa, a Mucho Bien után pedig az ausztrál lemez lovassal pörgünk tovább. Érkezik már is Sony Fodera újdonsága, a Think.

0: Gyal a get the love in and stop, yo.
1: Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és

Ez a Forrás Rádió, mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa. Ebben az órában már hoztam nektek egy ausztrál lemezlovast, ő volt Sony Fodera. Maradunk egy picit ezen a vonalon és ezen a kontinensen. Érkezzen ugyanis egy Sydneyből származó ausztrál duó, a tagjai Nick Lucumor, illetve Peter Mace. Ők a Pnau, akiket azért már jó néhány éve igen komolyan vesznek ezen a bizonyos elektronikus zenei palettán. A legújabb bizonyíték arra, hogy ezt továbbra is így kell tennünk. Már

0: listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Az Axis Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán.
3: Első alkalom augusztus 29-én.
2: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
4: Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, de rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keress rá most a jegymester felületén!
5: A jegymester felületén!
4: A te nyarad, a te erődöd!
5: A te erődöd!
6: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3:04, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, szép délutánt. Szent István napi programok lesznek Tatabányán, a Csónakázó tónál. Újabb felkészülési mérkőzés vár a MOL Esztergom női kézilabdázóira. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Szent István ünnepén színpadi műsorokkal, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket Tatabányán, a Csónakázótónál. A részletes programot Szilágyi Bihari Petra, a Vértes Agórája nemzetközi kapcsolatok és közösségfejlesztő munkatársa ismertette. Szilágyi Bihari Petrát hallják.
2: 10 órakor kezdődik az egész program, és már a kicsiknek kedvezünk a délelőtti óráktól, hiszen a Kukorica Kuckó játszóház fog kitelepülni aznap, és egészen este 6 óráig várja a gyerekeket. Emellett 10:30-tól Lovászi Edina Időanyó című produkcióját nézhetik meg a kicsik egy órás műsorban. Ezt követően 14:30-tól folytatódik a programunk, miután a kicsik kitombolták magukat, Operettő Musicalik című előadást hozzá el az Európai Operett produkciós iroda hozzánk. Így kedvezünk azoknak, akik az operettet szeretik, de a musicalt kedvelők sem maradnak oppon aznap. Ezután egy Abba show-t fogunk megtekinteni 15:30-tól egészen 16:30-ig. Majd minden évben ilyenkor szoktuk a kenyérszentelést is megszervezni a Bányász Tánc Együttessel közösen. Gerdő atya fogja aznap megáldani ismételten 16:45-től. Ezt követően 18 órától a Tapasz műsorát tekinthetik meg, akik egy utcazenés produkciót hoznak számunk. 19:30-tól The Beavers fog színpadra lépni Puskás Petivel az élen, majd az estét egy jó utcabállal zárjuk a DeLorean zenekarral. Egészen hajnali egyik tart a program, ha bárkinek bármilyen kérdése van, az információs pultunk 10 órától 1 óráig működni fog, várunk mindenkit szeretettel.
1: És végezetül sport, tovább folytatja felkészülését az új szezonra Elek Gábor együttese, mely idegenben játszik tesztmeccset. A Vác-MOL Esztergom női kézilabda felkészülési mérkőzés szerdán 16 órakor kezdődik. A váciak masszív középcsapatnak számítanak a bajnokságban, mely adott esetben a nemzetközi kupa porondért is harcban lehet. Az előző pontvadászatot az 5. helyen zárták, 16 győzelemmel, 1 döntetlennel és 9 vereséggel.
0: Időjárás.
1: A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 23 és 29 fok között van, késő estére 17-23 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Zimmer alias Aleph Farben és az All Right után érkezzen már is Tristan Cassara, vagyis művész nevén The Evener, egy francia deep house és electro DJ és zenei producer egyenesen Nizzából, aki az Ultranét talált össze, tőlük forog a Starlight.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatácskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
3: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
4: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
3: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
4: Most!
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
7: Bábolna és környéke, figyelem!
8: Augusztus 19-én, most szerdán, jön a nyár utolsó nagy szuperbulia a csodás környezetű Green csónakázó tónál. Az est házigazdája DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, aki a legjobb retro latin és dance zenékkel fogja tetőzni a hangulatot rengeteg óriás ajándékvilágító habruddal. Kapunyítás 21-kor, 23 óráig a Vodka Narancsból 2 darab, mindössze 1990 forint. Tehát most szerdán, Bóli van a tónál Bábolnán. Zárjuk együtt a szezont a szabad ég alatt egy felejthetetlen bulival. A belépő 22 óráig csak 2500 forint. Ottali!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

lehet, benne pedig pörög a beat, a délután ritmusa. A folytatásban egy különleges kollab érkezik, a The Superman Lovers és a One Republic álltak össze. Ebből született a Starlight, ez jön már is, itt a Forráson, csak slágerek közt.

0: Ennyi volt a Móka már a záró Roland Mókatára, mondhatnám akár ezt is. Véget ért ugyanis már a beat, a délután ritmusa. Na de érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani. Zimmerer Tomi veszi vissza a stafétát, és hozza nektek a chartert a következő 2 órában, majd pedig este 7-től természetesen érkezik a Light Session. Ked lévén DJ Yellow áll a lemezjátszók mögé, úgyhogy végig lehet bulizni a következő néhány órát is. Én pedig holnap reggel 6-tól a Buenos Morgenben ismételten ébresztelek majd titeket Rédl Ádámmal együtt. Álom szép estét addig is. Sziasztok! Az elmúlt 2 órában Éjes Rolandot hallottátok.
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a beat.
1: Ez a beat.
2: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
1: 3-tól 5-ig.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
7: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
8: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 5 óra, üdvözlöm Önöket, szép délutánt. Jelentősen nőtt az elektromos autók száma Európában, érdemes az ünnepi hétvégén is vigyáznunk az értékeinkre. Változik a buszmenetrend Tatabányán. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Tavaly mintegy 30%-kal nőtt az új elektromos autók száma az EU-ban az Eurostat szerint. Az Európai Unióban tavaly 7,59 millió akkumulátoros elektromos jármű volt, 31,5%-kal meghaladta a 2024. évi 5,77 milliót. Az akkumulátorral hajtott elektromos járművek egyre nagyobb részesedést képviselnek az új autóregisztrációkban. Tavaly az EU-ban forgalomba helyezett összes új személygépkocsi 17,3%-a volt ilyen. Számos programot kínálnak Vármegyénkben is augusztus 20-án, az ünneplés mellett azonban fontos, hogy odafigyeljünk értékeink és saját magunk védelmére is, mondta a rádiónknak Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrfőkapitányság szóvívője. Racsné Galambos Grétát hallják.
2: Nagyon fontos a vagyonvédelem, mindenki csak annyi értéket és pénzt vigyen magával, amire feltétlenül szüksége lesz. A pénztárcát, mobiltelefont azt ne a far zsebében tárolja, hanem a táskának a belső zsebében. Figyeljen oda arra is, hogy a mobiltelefont ne hagyja őrizetlenül, hogyha leül egy asztalhoz valaki, kiteszi az asztalra, hogyha elmegy onnan, akkor vigye magával, illetve hát az alkoholfogyasztásra és a mértéktartásra mindenképpen felhívnám a figyelmet, főleg a fiatalok esetében, hogyha bulizni indul, akkor ne csak az odautat, hanem a hazautat is tervezzék meg. Legyen egy olyan ember a társaságban, aki nem fogyaszt alkoholt, aki majd a nap végén hazaviszi a csapatot, és az is fontos, főleg a fiataloknál, hogy ne hagyják egymást egyedül, tehát hogyha együtt érkeztek, akkor együtt is távozzanak, és hogyha valaki esetleg bajba kerül, túl sok alkoholt fogyasztott, vagy bármilyen más probléma adódik, akkor ne hagyják magára, hívják a 112-es segélyhívót, és maradjanak mellette, amíg megérkezik a segítség.
1: A T-busz közé tette tájékoztatását a Szent István napi hosszú hétvége menetrendjéről. Augusztus 20-a és 23-a között a tatabányai helyi autóbuszjáratok a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekednek. Az ipari parkot érintő járatok ugyanakkor a hosszú hétvége alatt rendkívüli menetrend szerint járnak. Indulás előtt érdemes tájékozódni, a teljes menetrendet a tbusz.hu oldalon találják meg.
0: Időjárás.
1: Idegfront vonul át csapadékkal, mögötte visszaesik a hőmérséklet, és átmenetileg újra nyugodt lesz időjárásunk. Csütörtöktől aztán érkeznek az izgalmak.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Welcome, my friends.
0: Stop music. Forrás Charter. Indul egy óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
4: Szép estét a zenei és a slágerlista őrültek. Sziasztok, indítom a Forrás Chartert. Kedve van, az amerikai kedvencek érkeznek a Visszatek Robotonom meg Bad Bunny. A New Eva-jól a 20. helyen indul. Én Zimmerer Tamás vagyok. Tartsatok velem a következő 2 órában.

Éten Bad Bunny, az újdonsága Nuéva, jól volt a tiétek. Szép délutánt kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem az amerikai kedvenceket, és ne felejtjétek, jön ám a visszatek rovat a következő órában. Itt lesz veletek Fergie és a London Bridge. Kereken 20 évet repülünk vissza, wow! Érkezik DJ Jálló is, a Light Session 2 óráját 7 és 9 között tuti, hogy tőle kapjátok. Előtte Ariana Grande teljesen váratlanul otthagyta a méreg drága londoni színházi szerepét. Találkozol Alex Warren-nel, elképesztő drámába keveredett a TikTok sztár, no és mindemellett itt lesznek a BTS tagjai is. A Grammy gálához mi közük van? Na mondom, nem sokára. Addig pedig legjobbjaink Rafael Fell és a Ritmo, Sabrina Carpenter pedig most kezdi a blokkot a 19. helyen a Menschádal. Én Zimmerer Tamás vagyok. Egészen 8 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellemes

A 18. Michael Jackson, és persze, hogy a Jacko film kapcsán a Billie Jean, te a Forrás Rádió, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszi, hogy itt vagy, ez az amerikai lista. Érkezik rögvest a K-pop szenzáció, a BTS. Úgy gondolom, hogy a zeneipar eddigi legnagyobb idei botránya. A következő, mind a 7 tag szinte ugyanabban a másodpercben raktak ki saját Insta oldalára a bombát, miszerint teljesen bojkottálják a jövő évi Grammy gálát. Eszük ágában sincs benevezni a szuper sikeres friss albumukat a versenyben. No, de hogy mi az ok? A Grammy nemrég kitalált egy új legjobb ázsiai popzenei előadás kategóriát, a srácok és a rajongók szerint viszont ez tiszta zenei szegregáció, amivel el akarják őket szeparálni a főbb díjaktól. Ahogy a fiúk írták, idézem, azt akarjuk, hogy a zenénket önmagáért szeressék, ne régiók vagy nyelvek szerint elválasztva. Na és itt az igazi szaftos pletyka hozzá, mert hogy a dráma itt nem áll meg. Alig egy-két napja az egész internet azon pörög, hogy a bojkott után váratlanul eltűntek a BTS korábbi ikonikus fellépései a Grammy hivatalos oldaláról. Na neztek, a fagyi, mondanám finoman, visszanyalt. Ők jönnek, a BTS, a Swim érkezik az amerikai listán, na 18.

kedden Amerika kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 16.

A 16. héten Sam Fender és persze, hogy Olivia Dean, a Rain Mean volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, köszönöm, hogy itt vagytok. Nem sokára Alex Warren-nel randiztok, sőt, érkezik majd Ariana Grande is. Most pedig Mr. Daddy Swims a Mr. Noida című újdonságával.

A 14. Davis Tams, a persze, hogy a Rain Dance volt a tiétek, a Forrás Rádió szól nálatok. Köszönöm, hogy itt vagytok a Charter benne, amerikai edition, egészen 7 óráig. Aztán jön DJ Yellow a Light Sessionnel. No, de addig képzeljétek, alig pár napja szivárgott ki a hír, hogy egy indie zenei kiadó brutális összegre akarja beperelni Alex Warrent plágium miatt. A vád szerint a srác világhírű milliárdos nézettségű érzelmes balladája, a Carry You Home kísértetiesen hasonlít egy régebbi, kevésbé ismert akusztikus dalra. A bennfentesek szerint a háttérben már folynak a titkos tárgyalások, és ha Alex nem fizet ki egy halom pénzt peren kívül, hát akkor hamarosan a bíróságon kell magyarázkodnia. Szegény, szegény. No és ide a végére még egy. A netes trollok és a kritikusok ugye egyszerre támadják egy Las Vegas-i balhéjén a maga plágium vád miatt. Hát a srác pedig konkrétan elsírta magát a kamerák előtt. Én azért ezt értékelném. Ön érkezik Alex Warren, a Fever Dream most az amerikai listán a 13.

Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz este 6 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Letartóztattak egy férfit 4 kg kábítószerrel, zajlanak a tatai műfüves gruntpályák éves karbantartási munkái, alkalmi sífutópályát létesítettek a prágai Károlyi hídon. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Komoly fogás, letartóztattak egy törökszentmiklósi férfit, akinél 4 kg kábítószert találtak. A rendőrök augusztus 14-én késő este vonták intézkedés alá a férfit, aki az autójában várakozott Törökszentmiklóson. A gyanú szerint a helyi férfi ismeretlen szemétől kábítószert szerzett. A parkolóautó csomagtartójában tartotta a 8 csomag, összesen bruttó 4019 g-nyi fehér kristályos anyagot, amelyet a nyomozó hatóság lefoglalt. Várhatóan szerdán napvégéig tartanak a tatai műfüves gruntpályák éves karbantartási munkái a Bacsó Béla utcai lakótelepen és a Kazincvarcikai utcán. Ezekben a napokban többek között sor kerül műfűcserékre, a labdafogóháló újrafűzésére, kapuháló cserére, töltőanyag lazításra, oszlopkupakok pótlására és különböző tisztítási munkákra. A karbantartás befejezéséig a pályák nem használhatók, augusztus 20-ától azonban már újra lehet majd sportolni Tata 2 műfűves gruntpályáján. Alkalmi sífutópályát létesítettek így nyáron a prágai Károlyi hídon a Jizerai 50-es amatőr síverseny népszerűsítésére. A mintegy 20 méter hosszú és 2 méter széles pályához több mint 3,5 tonna havat szállítottak a helyszínre 4 prágai nyáron is üzemelő jégcsarnokból. A rendezők a hótakarót folyamatosan frissítették, mivel a hőmérséklet a reggeli 24 Celsius-okról 30 fokra emelkedett. És végezetül sport, a Ferencváros után a 4. körös Európa Liga selejtezős ellenfél, a török Trabzonspor is kihirdette a keretét a magyar csapat elleni párharcra. Ebben ott van a Liverpooltól távozó Mohamed Salah is. Az egyiptomi szupersztár eddig összesen alig több mint fél órát kapott új csapatában. A hétvégén mutatkozott be a török élvonal első fordulójában a Kasimpasa elleni 1-1-es döntetlen alkalmával.
0: Időjárás.
1: A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 23 és 29 fok között van, késő estére 17-23 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Szép délutánt kívánok mindenkinek, a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistáját folytatom egészen 7 óráig, nem mással, mint az amerikai kedvencekkel. Jön mindjárt a Visszatek Robot is Fergie-vel, a London Bridge lesz a tiétek. Találkoztatok DJ Ellóval is, a Light Session 2 órája 7 és 9 között, ma tudko, hogy az övé, Ariana Grande-t is ide rakom, teljesen váratlanul ott hagyta a méreg drága londoni színházi szerepét. Na de hogy miért tette, ki fog derülni. Addig legjobbjaink Zala Larson mindjárt, Shakira és Burna Boy pedig most a Die Die-jal, mert hogy a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem is az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

40 az órában már a legjobb tizet kapjátok. Forrás Charter, a Forrás Rádió slágerlistája a 8. No nightmares when you can still see the light. Can't find me.

A 8. Zala Larson és a Midnight Sun, a 7. Olivia Rodrigo nyomta a Drop Dead-et. Ez a forrás charter, benne pedig az amerikai lista. Köszönöm, hogy itt vagy, mondom a menetrendet. Hétfő Európa, KED, tehát Amerika, ez van ma, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek dance chart, és ha már emlegetve volt az amerikai, 2006 legyen a dátum, abban az évben ezen a héten Fergie dala volt az első ime, itt a London Bridge.

Tudikája Bruno Mars és az I Just Might, a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott, rövidesen Ariana Grande a porondon, aki váratlanul ott hagyta a méreg drága londoni színházi szerepét, és ha már Bruno az imént, akkor jöjjön ő a folytatásban megint, a Risky Tall, ez a nagyon szép lassú dal, itt az ötödik helyen.

24. Olivia Dean, a Man I Need volt a tiétek. Amerikai lista, Charter és Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Ez az óra még a miénk. Képzeljétek, a színházi világ teljesen lefőtt, ugyanis Ariana hivatalosan is visszalépett az egyik legjobban várt 2027-es londoni West End musicaltől, a Sunday in the Park with George-tól, pedig a Wicked filmbéli szexi kollégájával, Jonathan Baileyvel játszottak volna együtt. A producerek teljesen tanástalanok, sürgősen új főszereplőt kell keresniük, a rajongók pedig értetlenül állnak a dolog előtt, de várjatok, a java még csak most jön, a hirtelen lemondás mögött ugyanis egy sokkal komolyabb döntés áll. Ariana sajtósa kiadott egy hivatalos bombát, miszerint az énekesnő szeptember 1-én véget érő Eternal Sunshine Tour után teljesen visszavonul a reflektorfényből. És hogy mi az ok? Hát a netezők és a bulvárlapok kíméletlen folyamatos test hemingelése és a külsejét érintő durva kritikák. De várjatok már, kiről beszélünk? Ariana Grande-ról. Ami itt a probléma? Az egy brutál jó nő. No mindegy, ez csak az én véleményem. Lehet, hogy nekik nem jön be. Ő érkezik, Ariana Grande, a Hit the Time Made You Love Me, az Amerika.

12-en Amerika kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A második.

az első ezen a héten, a Dracula, a Tame Impala és Jenny újdonság. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az amerikai listát pörgettem. Holnap egy újabb adag érkezik, a héten utoljára, mert ugye utána ünnepelünk. Szóval a héten utoljára holnap itt lesz a hazai lista és Taylor Swift, aki bejelentette, hogy a The Eras Tour idén decemberben véget ér. No, a részletek tehát holnap, addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Yello lesz itt veletek, holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan, és Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra az éjszakás műszaknak. Jó munkát, kitartást, a Light Session-hoz pedig csúdió szórakozást.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva este 7 óra, üdvözlöm Önöket, átvették a tiszti hivatás jelképeit a honvéd tisztjelöltek, újra járnak a repülők az Etna vulkán közelében, Európa rekord óriási Mária szobrot avattak Lengyelországban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Átvették a tiszti hivatás jelképeit, az avatási szabját és a hadnagyi vászalagot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképző karán végzett és az MH Ludovika zászló ajánlományába tartozó honvéd tisztjelöltek. Az egyetemen tartott kinevezési ünnepségen ma 103 honvéd tisztjelölt vehette át a tiszti hivatás jelképeit. Közülük Varjú Gergely kiemelkedő tanulmányi eredményei elismeréseként főhadnagyi rendfokozatban kezdheti meg katonai szolgálatát az augusztus 20-án ünnepélyes eskütételt követően. Catania repülőterén eltöröltek minden korábbi korlátozást, amelyet az Etna kitörése miatt vezettek be, közölte a légikikötő üzemeltetője ma. A vállalat közleménye szerint az érkező és induló járatok is akadálymentesen közlekednek. A nemzetközi repülőtér üzemeltetője hangoztatta, hogy az Etna tevékenysége miatt a készenléti állapot továbbra is közepes szintű marad, de feloldották a korábbi vörös kódot. Óriási Mária szobrot avattak fel a közép-lengyelországi Torun városához közeli Konotópie faluban. Egy lengyel milliárdos házaspár adományából valósult meg a projekt. Az irgalmas Szűzmáriát ábrázoló szobor avatását Mária mennybe menetelének ünnepére időzítették. Az emlékmű a 40,6 méter magas Mária figurából és egy korona formájú 15 méter magas kilátó teraszként is működő lifttel ellátott talapzatból áll. A talapzattal együtt a szobor Európa legmagasabb Mária szobrának számít. És végezetű sport, remek eredményekkel zárult a strandröplabda utánpótlás magyar bajnokság U20-as második osztályának döntője, ahol a DAG KSL röplabdázói szép teljesítménnyel képviselték a klub röplabda szakosztályát, tájékoztatott az egyesület hivatalos közösségi oldala. A legnagyobb sikert a Pongó Zalán Tarsoly Sándor páros érte el, hiszen egészen a döntőig meneteltek, majd győzelemmel zárták azt. A páros ezzel megvédte a DAG KSL által tavaly megszerzett bajnoki címet, így újabb aranyéremmel gazdagította közös sikereinek sorát.
0: Időjárás.
1: Hideg front vonul át csapadékkal, mögötte visszaesik a hőmérséklet, és átmenetileg újra nyugodt lesz időjárásunk. Csütörtöktől aztán érkeznek az izgalmak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense, DJ

Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora este 7-től 9-ig. A lemezjátszóknál DJ Yellow.

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Több mint 4 hektáron pusztított a tűz Tokol és Tát között. Új szolgálati gépjárművet kapott az Oroszlányi Városrendészeti Iroda. Az esztergomi Szent István napok 5 napon át várja a látogatókat. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket. 2026. augusztus 18-án, kedden este 8 órakor. Több mint 4 hektáron pusztított a tűz augusztus 16-án, vasárnap Tokod és Tát között. A lángok száraz füvet, tárolókat, előtetőket és tetőket is érintettek, valamint egy gépjármű is a tűz martalékává vált. A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a tűz Tokod térségében a Kisvölgy dűlön keletkezett. A száraz fű több hektáron égett, a lángok pedig több építménybe is belekaptak. A helyszínen a bajnai, esztergomi és nyergesújfalui hivatásos, valamint a tokodi önkéntes tűzoltók dolgoztak. Az oltást a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A lángokat délutánra sikerült elfojtani, a tűz mintegy 4 hektárnyi területet érintett. Bánhidi László Tokod polgármesterének beszámolója szerint a tűz több mint 4 hektáron pusztított a Pincevölgyben, a száraz fű mellett tárolók, az udvarokon elhelyezett tárgyak, előtetők és tetők is lángra kaptak, valamint egy gépjármű is megsemmisült. A tokodi önkéntesek 7 fővel vettek részt a munkálatokban. A tűz eloltását követően az utómunkálatok is megkezdődtek. Az önkéntes tűzoltók kiemelték, hogy jelentős segítséget nyújtottak a pince tulajdonosok és a Pincevölgy közösségének tagjai is a tokodi, a táti és a mogyorósi oldalról. Saját eszközeikkel és munkájukkal segítették a tűzoltókat, valamint frissítőt is biztosítottak a helyszínen dolgozóknak, írja a dorogimedence.hu. Új szolgálati gépjárművet kapott az Oroszlányi Városrendészeti Iroda, ami nem csak modernebb és takarékosabb, hanem az 5 évre vállalt díjmentes karbantartásnak köszönhetően hosszú távon is kedvezőbb üzemeltetést tesz lehetővé. Az Oroszlányi Városrendészeti Iroda közterület felügyelői júliusban vehették használatba új szolgálati autójukat. A beszerzésről a képviselőtestület döntött, a kiválasztás közbeszerzési eljárás keretében történt. A döntésnél fontos szempont volt, hogy a korszerű hibrid hajtás gazdaságosabb üzemeltetést biztosít, miközben a modern vezetés támogató és biztonsági rendszerek növelik a közlekedés biztonságot. A tágasabb utastér és a nagyobb csomagtér a mindennapi munkát is megkönnyíti, különösen akkor, amikor több felszerelést vagy nagyobb méretű eszközöket kell szállítani. Jelentős előnyt jelentett az is, hogy a nyertes ajánlattevő 5 éven át térítésmentesen végzi az autó teljes körű karbantartását. A kedvező üzemanyag fogyasztással együtt ez hosszú távon is számottevő megtakarítást eredményez. A jármű

0: Szerzési értéke bruttó 13.449.149 forint, közölte oroszlánya honlapján. Megkezdik az esztergomi önkormányzat fenntartásában lévő Honvéd utca 60-as szám előtti nyugati ostor fakivágását. A nagy kiterjedésű gyökérnyak korhadása miatt fennálló fokozott balesetveszély miatt van erre szükség. A munkavégzés tervezett ideje augusztus 19-e 8 és 11 óra között. Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre a munkavégzés időpontja módosulhat. A kivitelezés során az érintett útszakaszt részlegesen, ideiglenesen lezárják, a munkálatok elvégzése hanghatással jár, kérik a lakosság megértését és türelmét. Szent István ünnepén színpadi műsorokkal, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket Tatabányán, a Csónakázó tónál. A részletes programot Szilágyi Bihari Petra, a Vértes Agórája nemzetközi kapcsolatok és közösségfejlesztő munkatársa ismertette.
1: 10 órakor kezdődik az egész program, és már a kicsiknek kedvezünk a délelőtti óráktól, hiszen a Kukorica Kuckó játszóház fog kitelepülni aznap, és egészen este 6 óráig várja a gyerekeket. Emellett 10.30-tól Lovászi Edina Időanyó című produkcióját nézhetik meg a kicsik egy órás műsorban. Ezt követően 14.30-tól folytatódik a programunk, miután a kicsik kitombolták magukat, Operettő Musicalik című előadást hozzá az Európai Operett Produkciós Iroda hozzánk, így kedvezünk azoknak, akik az operettet szeretik, de a musicalt kedvelők sem maradnak okpon aznap. Ezután egy Abba show-t fogunk megtekinteni 15.30-tól egészen 16.30-ig. Majd minden évben ilyenkor szoktuk a kenyérszentelést is megszervezni a Bányász Tánc Együttessel közösen. Gedő atya fogja aznap megáldani ismételten 16.45-től, majd 17.15-től az ország tortát is megismerhetjük, ami idén a bíbor fehér lett. A Stop Cukrászdának köszönhetően többen is megkóstolhatják az idei újdonsült ízvilágot, az ország tortát. Ezt követően 18 órától a Tapasz műsorát tekinthetik meg, akik egy utcazenés produkciót hoznak számunkra. 19.30-tól The Beavers fog színpadra lépni Puskás Petivel az élen, majd az estét egy jó utcabállal zárjuk a DeLorean zenekarral. Egészen hajnali egyik tart a program, ha bárkinek bármilyen kérdése van, az információs pultunk 10 órától 1 óráig működni fog. Várunk mindenkit szeretettel!
0: És végül sport. A Neszmélyi mellékákban rendezte meg a Komárom-Esztergom vármegyei Horgász Egyesületek Szövetsége idei páros 24 órás busafogó versenyét az inváziós idegenhonos halfaj gyérítése érdekében. A versenyen 19 csapat egy nap alatt 150 halat fogott, 710 kg busát távolítottak el a mellékákból. A KEMHESZ szakmai igazgatója Schmidt Kovács Bence elmondta, a rendezvény országszerte népszerű, eljöttek ismert busahorgászok, de neveztek házaspárok és családok gyerekek. Is. Mivel a területen 4-6 méteres vízben lehet horgászni, és meleg volt, így a halak a felsőbb vízrétegekben mozogtak, és bőséges volt a fogás. A résztvevők beszámolói szerint a Neszmélyi mellékága térség egyik legjobb pontyozó és busafogó helye, most a legtöbben úszós módszerrel értek el eredményt. A kifogott busákat a KEMHESZ a környékbeli lakosság részére ajánlotta fel, így a halak hasznosultak, és a halételeket is népszerűsítették. Az idei megmérettetésnek 19 páros vágott neki, vállalva a 24 órás horgászat minden szépségét és nehézségét. Az első helyet a PRR team szerezte meg 149 kg-mal és 35 hallal. A második a Sellők nyomában elnevezésű csapat lett 69 kg-mal, a harmadik hely a Csali brigádé lett 56 kg-os eredménnyel. Schmidt Kovács Bence elmondta, néhány éve 7-8 kilós busákat lehetett fogni, mára a túlszaporodás miatt csökkent a halak mérete. A busákat az 1970-es években telepítették Magyarországra a termelő tavak teljes kihasználtsága érdekében. Az állomány rendkívül elszaporodott, és kieszi a vízből a planktonokat, így az őshonos halak ikráiból kikelt lárvák nem tudnak kifejlődni, ezért szükséges az állomány gyérítése. A hírperceket hallották Hittaler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense DJ Yellow.

Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora este 7-től 9-ig. A lemezjátszóknál DJ Yellow.

0: volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: How can I not leave it? I look so good, you look so good, maybe we should all link it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Morgen.
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I. és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a

0: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltűnik.
1: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összetett mozdulatot.

0: them, side I sleep them. Ez a most végem.
1: A legnépszerűbb dalok változatosan. Forrás Rádió. Csak slágerek.

0: kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól.

A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: gyorsabb lesz, mint valaha. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat.
1: Hoppá!
2: Sziasztok! Én vagyok Ricsipi.
3: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten

0: Választ a változatosságot! Forrás Rádió! Csak slágerek!
1: Akinek fáj még

0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5